0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 76. Zsoltár. Az éneklőmesternek a Száv Zsoltára. Ismeretes az Isten Júdában, nagy az ő neve Izraelben. Mert hajléka van Sálemben, és lakhelye Sionban. Ott törte össze a kézív nyilait, a pajzsot, a szabját és a hadsereget is. Ragyogó vagy te, felségesebb, mint a zsákmányt adó hegyek. Kifosztattak a bátor szívűek, álmukat alusszák, és minden hős kezének ereje veszett a te dorgálásodtól, ó Jákob istene. Megzsibbadt mind a szekér, mind a ló. Uram, te rettenetes vagy, és ki állhat meg a te orcád előtt, mikor haragszol. Az egekből jelentetted ki ítéletedet, a föld megrettent, és elcsendesedett. Mikor fölkelt Isten az ítéletre, hogy megszabadítsa a föld minden nyomorultját. Mert az emberek haragja megdicsőít téged, miután fölövezed végső haragodat. Tegyetek fogadást, és adjátok meg azokat az Úrnak, a ti isteneteknek, mindnyájan, akik ő körülötte laknak, hozzanak ajándékot a rettenetesnek. Mert a fejedelmek gőgjét megtöri, rettenetes a föld királyaihoz.
0: A 76. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: morning in praise. Amen.
1: Most következik.
2: Reggeli kávé mellé.
1: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt kívánok minden kedves rádióhallgatónak. János evangélium a 15. részéből fogom felolvasni az első 5 verset. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz, mindaz pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok a beszéd által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, csak ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, csak ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Felolvasott Biblia versek Krisztus és az ő teste, az egyház közötti kapcsolatot, köteléket mutatják be. Az apostolok cselekedetének könyvében a tázusi Saul történetét olvasva is ugyanezt az egység vehető észre. Ez a Saul mindenfele üldözte és pusztította a korai egyház keresztényeit, addig, amíg egy nap a Damaszkusz felé vezető úton találkozott az Úrral, aki megkérdezte tőle, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? Saul azt kérdezte, ki vagy te, Uram? Ő így válaszolt. Én vagyok az, aki te üldözöl. Jézus. Milyen bámulatos felelet az Úrtól, nem de? Jézus azonosította magát az egyházzal, tehát az egyházat érő bármilyen támadás személyes sértésnek vesz. Nem csoda, hogy azt mondja, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Hogy szeret minket és hogy azonosít bennünket? Krisztus teste vagyunk, ugyanaz az élet és ugyanaz a szellem van bennünk, ami ő benne. Bevéd bennünket a magával való egységbe. Mikor ennek a tudatára ébredsz, akkor úgy bánsz az emberekkel, és különösen azokkal, akik Isten háza népe, mintha Krisztussal bánnál. Ma lehetőséged van rá, hogy másokkal odaadóban bánj. Tulajdonképpen ezt Krisztussal teszed. Az ő testének tagjai vagyunk, az ő húsa és az ő csontjai, olvassuk az Efézusi gyülekezetnek írt levél 5. rész 30. versében. Most egy imát mondok el, amit ha akarsz, velem együtt mondhatsz. Drága mennyei apukám, köszönöm azt, hogy szeretsz, és bevittél abba az egységbe, ami benned van, ami veled és a te testeddel az egyházzal való egység. Elválaszthatatlan vagyok tőled, és azoktól is, akik hozzád tartoznak. Köszönöm azt, hogy isteni természet részese vagyok, és köszönöm azt, hogy Jézus...
4: Ez volt
2: a reggeli kávé mellé.
1: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sans műsorán.
3: 77. Zsoltár. Az éneklőmesternek Jedutunnak. Aszáv Zsoltára. Szavamat Istenhez emelem és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem föltartom éjjel szüntelen, lelkem nem akar vigasztalást venni. Istenről emlékezem és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok, elmélkedem a régi napokról, a hajdonkor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elvete az Úr, s nem lesz-e többé jó akaró. Avagy végképp elfogyott az ő kegyelme. Vagy megszűnik az ígérete nemzedékről nemzedékre. Avagy elfelejtkezett könyörülni Isten. Avagy elzárt a haragjában az ő irgalmát. És azt mondom, ez az én betegségem, hogy a felséges jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt megemlékezem hajdani csodáidról, és elmélkedem minden cselekedetedről, és tetteidről gondolkozom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz. Megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlettek, a mélységek is megrázkódtak. A felhők vizet ömlesztettek, megzendültek a fellegek, és a te nyilaid széllyel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágosították a mindenséget. Megrázkódott és megindult az egész föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak a kezével.
0: A 77. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: A mai rovatomban is két vendégem van, Jánosi Feri mellett, Jánosi Teodórát is, Feri lányát, illetve kortárs segítőt köszöntöm itt a stúdióban, szervusztok!
2: Köszöntjük a rádióhallgatókat!
3: Köszöntöm a rádióhallgatókat!
1: Nagyon örülök, hogy újra együtt érkeztetek, hiszen Feri 25 éve tartasz előadást fiataloknak, gyerekeknek, elsősorban iskoláknak, de most egy picit kijövünk az iskolák közegéből. Ha már apa-lánya ül itt velem a stúdióban, akkor szeretném, hogy egy picit e felé vinnénk el a beszélgetést, hogy a ti kapcsolatotokon keresztül milyen akár jó példát, vagy esetleg tanúságot tudunk mondani azoknak a szülőknek, gyerekeknek, fiataloknak, amiből megint a fiataljainkat tudjuk majd építeni.
2: Biblia rengeteget beszél ebben a család témában, és azzal kezdi a Szentíró, hogy Isten ajándéka a gyermek, és az anya még gyümölcse jutalom. És utána arról beszél tovább a Szentírás, hogy gyermekeink olyanok, mint a tegezben lévő nyilvesszők. És utána pedig arról beszél az Isten igéje, hogy ez az Isten áldásával kapcsolódik össze, az, hogy a család jól működik, azt mondja, hogy gyermekeid, mint olajfa csemeték az asztalod körül. Csak ez a néhány gondolat rengeteg mindent megmond nekünk a gyerekekről, hogy ajándék a gyermek, nem teher. Azt mondja, hogy jutalom, az Isten megjutalmazása, és azt mondja, hogy nyilvesszők lesznek, és olyanok, mint az olajfa csemeték. Az olajfa az egyik legtovább élő növényünk. Volt lehetőségem Dél-Franciaországban több mint 300 éves olajfa alatt lenni, és még élt az az olajfa, és úgy tudom, hogy Getsemáné kertben még régebbiek is vannak, ott még nem jártam. De a Biblia nem véletlen mondja azt, hogy a gyermekeink olajfa csemeték, hogy túlélők, hogy minden helyzetben megmaradnak, és az Isten igéje pedig azt mutatja nekünk, hogy apaként az, hogy a gyerekem milyen túlélő lesz, az az én feladatom is. És a Szentírás azt mondja, hogy az apák tanítsák a gyermekeiket az élet dolgaira, de érdekes volt, hogy a zsidó kultúrában például úszni is meg kellett tanítani a gyermeket, mert kellett, hogy tudja a Szentírás dolgait, és kellett, hogy ismerje a praktikus dolgokat is.
1: Egyébként, amikor fiatalokkal találkozol, teljesen mindegy, hogy milyen iskolában és milyen előadás kapcsán, akkor például ezeket így elmondod nekik, hogy mondjuk a Biblia szerint mi a gyermek, vagy mi egy fiatal, mit szólnak ehhez?
2: Ha olyan az iskola, akkor tehát elmondom. Másik meg, hogy az ő nyelvükön keresek valami olyat, ami hasonlít, és elmondhatom. Tehát akár olyan idézeteket mondok, hogy na ez vajon honnan van, és akkor a szerelemről beszélünk, és azt mondja a Szentírás, hogy az ő szerelmétől mindig mámoros leszel. Ezt így beszél a férfeleségnek a szerelmétől. Mindig. Örvendj az te ifjúkorodban elvett feleségednek. Ezek olyan képek, amit nem hisznek el, hogy ez a Szentírásból van.
1: Igen, azért is kérdeztem, mert amiket mondtál a fiatalokról, a gyerekről, gyerekekről, az olyan szép. Tehát, hogy lehet, hogy aki soha életében nem hallotta még így, hirtelen nem is tudja, de lehet, hogy nagyon jól esik neki, mert mondjuk a szülei még soha nem fogalmazták meg így a szeretetüket.
2: Vagy. Hanem azt mondják, hogy csak probléma van veled, egy probléma halmaz, vagy csináltam volna inkább kis széket, sajnos ilyet
1: igen,
2: is hallottam.
1: Igen, előfordul.
2: Amikor apa így mérgesen így reagál a gyerekének, hogy tudod mit, hát téged nem is nagyon akartalak, te csak olyan összejöttél gyerek vagy, és a gyerek egy egész életen át viszi ezt a hátizsákot, hogy nem akartak engem a szüleim.
1: És az mikor derül ki, hogy itt van egy úgynevezett elakadása a fiatalnak vagy a gyereknek?
2: Egyik TV műsorvezető megkérdezte, hogy mikor kell elkezdeni a gyerekvédelmet, mondom az anyamében. Tehát ott indul a gyerekvédelem.
1: Teodóra, ezzel kapcsolatban egyébként neked is van jó sztorid, illetve tulajdonképpen kettőtöknek, de hogyha mesélnél erről, illetve reagálj kérlek arra, amit apa mond. Te hogy látod a fiatalokat, a mai fiatalokat? Te magad ugye 18 éves vagy, kvázi kortárs segítőként ezeken az előadásokon néha segítesz is apának. Hogy látod, helyén van az identitásuk?
3: Én úgy látom, hogy a fiatalok nagyon sokszor az identitásukat abba próbálják megtalálni, hogy egy csoportba hova tartoznak. Mert nagyon fontos nekik a hova tartoz,

0: ember tőlük, ahelyett, hogy adna.
1: Illetve nagyon sokszor ciki azt mondani, ezt a lányomtól is hallottam, meg a fiamtól is, ciki azt mondani, hogy nekem még van kapcsolatom a szüleimmel, vagy fiúként mondjuk a fiam megengedi az édesanyjának még most is, hogy megölelje. Van olyan, aki azt mondja, anya ne ez, ez tök ciki, és ciki fölvállalni azt is, hogy nekem még nem utálom annyira a szüleimet, mint a kortársaim, mert az egy közös pont tud lenni, hogy együtt utáljuk, mindenki utálja a saját édesapját, édesanyját, vagy épp azt, akit épp próbálja nevelni.
2: Ha az apák napjára gondolunk, akkor kétféle aspektusból közelíthetjük meg ezt a dolgot. Milyen a jó apa, és milyen az a gyerek, aki úgy tekint az apjára, hogy az is helyben legyen. Tehát nyilván mind a két oldalon jól kéne működnie a dolognak, de hol kell elkezdeni? Mindenképpen a szülő kezdi?
1: Azt mondja a Szentírás, hogy az atyák szívét a fiakhoz fordítom. Vajon miért? Miért nem azt mondja, hogy a gyerek szívét fordítom az apához?
0: Szerintem azért, mert a gyerek, mikor megszületik, azt se tudja, hogy ő kicsoda, és tinédzserkorban is ugyanide kerül vissza, hogy én meg ki vagyok, mármint itt vannak ezek az emberek, itt vannak ezek az emberek, én most hova tartozok, ki vagyok, miért vagyok egyáltalán itt, és ebben néha el tudják veszíteni a szülővel való kapcsolatot. De közben az apa, ő egy olyan szerepet tölt be, aminek fixnek kell lennie szerintem egy fiatal életébe. Ami egy olyan szerep, hogy ő már tudja, hogy ki, megvan az önképe, már tapasztalt, így neki sokkal egyszerűbb a fia vagy lánya felé fordulnia, mivel tudja magáról, hogy ki, és tudja azt, hogy a jobb esetben ismeri a gyermekét is, hogy ő kicsoda, és tudja segíteni ebbe a folyamatba. De hogyha egy tinédzsernek kell az apja figyelméért, vagy az apja szeretetéért harcolni, akkor ez egy plusz teher, miközben próbálja kitalálni, hogy ő kicsoda.
1: Nagyon érdekes, amit mondott Teodóra, és a másik, hogy azt mondtam, hogy az apák szívét fordítja a fiakhoz, azért, mert az apa volt fiú. És ma rengeteg olyan apa van, akinek nem volt, lehet, hogy fizikailag van édesapja, de nem volt meg az apától ez a befedezettség. Az Isten igéje nagyon sokat beszél az apa-fiú kapcsolatról, csak Jézusra gondoljunk. Azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Mikor hallottad utoljára, vagy hallottad a kedves rádióhallgató utoljára a saját édesapjától, hogy gyönyörködöm benned? Van, aki már a meghalt szüleitől örömmel hallotta volna, hogyha azt mondják egyszer is, hogy jól csináltad, vagy büszke vagyok rád. A másik dolog pedig azt mondja a Szentírás, hogy amit az atya csinál, azt megmutatja a fiának, és bevonta Jézust is az atya az ő tervébe, és apaként én bevonhatom a gyerekemet mind az Istennel kapcsolatos tervemben, mind pedig az életben való dolgokba, és most például apák napja kapcsán van olyan szervezet, a férfiak klubja, aki azt mondta, hogy vidd be a gyerekedet a saját munkahelyedre, mutasd meg, hogy mit csinál az apa, amikor távol van. Sokszor a gyerek nem is tudja, hogy mit csinál az apa, csak úgy valami elképzelése van, és apaként azt is átéljük, hogy a gyerekünk összekuszált világában nekünk kell egy stabilitást is adni számunkra, és azt mondtam a lányomnak, hogy inkább bújj bárhányszor apához, és apa öleljen meg, megfelelő egészséges módon, mint az, hogy csak belelökjen más férfinek a karjába, azért, mert szeretet éhes, és azt mondja, hogy legalább valaki azt mondta, hogy szeretlek. Például a korai szexualitásnak egyik problémája, hogy szeretet hiányból menekül be egy lány, vagy akár egy fiú a párkapcsolatban.
2: Arra kérlek benneteket, hogy adjatok mind a ketten tanácsot a saját korosztályotoknak, hogyha az apa-fiú, apa-lánya kapcsolatról van szó, mert valahol az apák napja témaköréből indultunk ki. Feri, mit tudnál tanácsolni az apukáknak, bárhány éves is a gyermekük, vagy a fiataljuk, és majd Teodóra, téged is arra kérlek, hogy mivel a fiatalok sem mindegy, hogy hogyan állnak hozzá az apukájukhoz, még hogyha sok minden az apáktól függ, próbáljunk meg valami jó tanácsot adni, Feri.
1: A lányom rengetegszer mondja, hogy apa, amikor még a dínókat ti legeltettétek, és hát nem láttam én sem dínókat, de így ez a kép van bennük, hogy az apa úgyse érti, apa úgyse tudja. És az első dolog, amit az apáknak mondanám, hogy tölts időt a gyermekeddel, de ne várd meg, hogy focizni tudjon. hanem minél előbb vegyél részt az életében, ha lehet, akkor már a születés előtt beszélgess hozzá, énekelj neki, beszélgess vele, meg tudja különböztetni, ezt ma a szakirodalom is megerősíti, hogy meg tudja különböztetni, hogy most az apa szól hozzá, vagy az anya szól hozzá, az egyik az időtöltés, a másik az, hogy az erőforrásait oszta meg az apa, vezesse be a kapcsolat rendszerébe a gyermekét. A tizenévesek egyszerre szeretnének önállóak lenni, és függetlenek, de egyszerre van szükségük biztonságra is támaszra, és ezt a kettőt egyszerre adja meg az apa, hogy engedek is neked, hogy próbáld ki magad, de ott vagyok egy védőhálóként, védőkarként, és a harmadik dolog, amit megmondanék az apáknak, hogy engedd hibázni a gyerekedet, mert a tanulás folyamatnak része az, hogy újra és újra próbálkozik, és ahogy föláll, elesik, úgy hasonlóan az életben való dolgokat is meg kell tanulni. Nekem ez nagyon nehéz, főleg a lányom felé, hogy néha én túlvédeni akarom, és ő meg azt mondja, hogy apa, hát én már nagy vagyok. De ezzel sokszor szembesül az ember.
2: Teodóra, ha nem mondasz három dolgot, vagy három jó tanácsot, az is jó, bárhányat mondhatsz. Mi a tanácsod a fiatalok számára apukájukkal kapcsolatban?
0: Én kettőt mondanák, először is legyetek türelmesek, mivel hogy nekik is nagyon nagy dolog az, hogy a más évet, majd 18. évet, életéveteket eléritek, vagy egyre nagyobbak lesztek, és nekik is nehéz néha felfogni, hogy ez már nem az a pici baba, akit úgy kellett utána menni, hogy nehogy elessen, hanem ez már egy felnőtt nő majdnem, vagy felnőtt férfi majdnem, és az, hogy töltsetek velük időt. A gyerek az apukával, és ő is nyisson, már mint nagyon sokszor az van, hogy menjünk ki barátokkal, menjünk ki ezzel, menjünk ki azzal, és amikor a családi programokra
2: kerül sor,
0: akkor így minden kifogást kitalálnak, vagy fáradt vagyok, hasonlók. A család szerintem egy nagyon fontos védőháló, és hogyha azt elszakítjátok, akkor az nagyon nehéz újra semmi kapcsolat nélkül visszaépíteni. Mármint lehet, hogy most úgy gondoljátok, hogy ciki, vagy tanulnom kell, vagy hasonlók, de közben amikor majd nagyobbak lesztek, és szükség lesz rájuk, mondjuk gyerekvigyázás, vagy párkapcsolati tanácsok, amikor összevesztek a, nem tudom, feleségetekkel, férjetekkel, mennyasszonyotokkal, vőlegényetekkel, akkor viszont kell egy olyan védőhálót. Nagyon fontos, hogy egy védőháló várjon ott.
1: Isten családban gondolkodik, a családot ugyanúgy megteremtette az Isten, és nem csak megteremtette az Isten, hanem fenntartja a családot. És ne hagyjuk ki a családunkból Istent.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
3: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
4: Most következik.
5: Reggeli kávé mellé.
4: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
6: Jó reggelt kívánok minden kedves rádióhallgatónak. János evangélium a 15. részéből fogom felolvasni az első 5 verset. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz, mindaz pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok a beszéd által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, csak ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, csak ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Felolvasott Biblia versek Krisztus és az ő teste, az egyház közötti kapcsolatot, köteléket mutatják be. Az apostolok cselekedetének könyvében a tázusi Saul történetét olvasva is ugyanezt az egység vehető észre. Ez a Saul mindenfele üldözte és pusztította a korai egyház keresztényeit, addig, amíg egy nap a Damaszkusz felé vezető úton találkozott az Úrral, aki megkérdezte tőle, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? Saul azt kérdezte, ki vagy te, Uram? Ő így válaszolt, én vagyok az, aki te üldözöl, Jézus. Milyen bámulatos felelet az Úrtól, nem de? Jézus azonosította magát az egyházzal, tehát az egyházat érő bármilyen támadás személyes sértésnek vesz. Nem csoda, hogy azt mondja, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Hogy szeret minket és hogy azonosít bennünket? Krisztus teste vagyunk, ugyanaz az élet és ugyanaz a szellem van bennünk, ami ő benne. Bevéd bennünket a magával való egységbe. Mikor ennek a tudatára ébredsz, akkor úgy bánsz az emberekkel, és különösen azokkal, akik Isten háza népe, mintha Krisztussal bánnál. Ma lehetőséged van rá, hogy másokkal odaadóban bánj. Tulajdonképpen ezt Krisztussal teszed. Az ő testének tagjai vagyunk, az ő húsa és az ő csontjai. Olvassuk az Efézusi gyülekezetnek írt levél 5. rész 30. versében. Most egy imát mondok el, amit ha akarsz, velem együtt mondhatsz. Drága mennyei apukám, köszönöm azt, hogy szeretsz, és bevittél abba az egységbe, ami benned van, ami veled és a te testeddel az egyházzal való egység. Elválaszthatatlan vagyok tőled, és azoktól is, akik hozzád tartoznak. Köszönöm azt, hogy isteni természet részese vagyok, és köszönöm azt, hogy...
4: Szól a Biblia!
7: Szól a Biblia! Részletek a Szentírásból!
4: Részletek a Szentírásból! A Rádió Sansz műsorán!
8: Hetvennyolcadik Zsoltár, a száv tanítása. Figyelj én népem az én tanításomra, hajtsátok füleiteket számnak beszédeire. Megnyitom az én számat példabeszédre. Rejtett dolgokat szólok a régi időből, amiket hallottunk és tudunk, és amiket atyáink beszéltek nekünk. Nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól, a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, amelyeket cselekedett. Mert bizonyságot állított Jákobban, és törvényt rendelt Izraelben, amelyek felől megparancsolta atyáinknak, hogy megtanítsák azokra fiaikat. Hogy megtudja azokat a jövő nemzedék, a fiak, akik születnek, és fölkeljenek és hirdessék azokat fiaiknak is. Hogy Istenbe vessék reménységüket, és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák. Hogy ne legyenek olyanok, mint az ő apáik, Szilaj és Makacs nemzedék, olyan nemzedék, amelynek szíve nem volt szilárd, és lelke sem volt hű Isten iránt. Efraim fiai, a fegyveres íjászok hátat fordítottak az ütközet napján, nem őrizték meg az Isten szövetségét, és nem akartak járni az ő törvényében. Sőt, elfelejtkeztek az ő tetteiről, csodáiról, amelyeket mutatott nekik. Apáik előtt csodát művelt Egyiptom földjén, a Coán mezején. Ketté választotta a tengert, és átvitte őket, és fölállította a vizeket falgyanánt. Vezette őket nappal felhőben, és egész éjjel át tűznek világosságában. Sziklákat hasított meg a pusztában, és inni adott nekik bőséggel, akárcsak a mélységes vizekből. Patakokat fakasztott a kősziklából, és folyamok módjára vizeket ömlesztett. Mégis folyvást vétkeztek ellene, és haragították a felségest a pusztában. Megkísértették Istent az ő szívükben, ennivalót kérve az ő kívánságuk szerint. És szóltak Isten ellen, azt mondták, avagy tudná Isten asztal terítenni a pusztában is. Íme, megcsapta a kősziklát, és víz ömlött, és patakok özönlöttek, de vajon tudna-e kenyeret is adni? Vagy készíthet-e húst is az ő népének? Meghallotta az Úr, és megharagudott ezért, és tűz gyulladt föl Jákob ellen, és harag gerjedt föl Izrael ellen. Azért, mert nem hittek Istenben, és nem bíztak az ő segítségében. Lőtt csodát művelt Egyiptom földjén, a Coán mezején. Ketté választotta a tengert, és átvitte őket, és fölállította a vizeket falgyanánt. Vezette őket nappal felhőben, és egész éjjel át tűznek világosságában. Sziklákat hasított meg a pusztában, és inni adott nekik bőséggel, akárcsak a mélységes vizekből. Patakokat fakasztott a kősziklából, és folyamok módjára vizeket ömlesztett. Mégis folyvást, folyvást vétkeztek ellene, és haragították a felségest a pusztában. Megkísértették Istent az ő szívükben, ennivalót kérve az ő kívánságuk szerint. És szóltak Isten ellen, azt mondták, avagy tudná-e Isten asztal terítenni a pusztában is? Íme, megcsapta a kősziklát, és víz ömlött, és patakok özönlöttek, de vajon tudna-e kenyeret is adni? Vagy készíthet-e húst is az ő népének? Meghallotta az Úr, és megharagudott ezért, és tűz gyulladt föl Jákob ellen, és harag gerjedt föl Izrael ellen. Azért, mert nem hittek Istenben, és nem bíztak az ő segítségében.

keletkeztek ellene, és haragították a felségest a pusztában. Megkísértették Istent az ő szívükben, ennivalót kérve az ő kívánságuk szerint. És szóltak Isten ellen, azt mondták, avagy tudná-e Isten asztalt terítenni a pusztában is? Íme, megcsapta a kősziklát, és víz ömlött, és patakok özönlöttek, de vajon tudna-e kenyeret is adni? Avagy készíthet-e húst is az ő népének? Meghallotta az Úr, és megharagudott ezért, és tűz gyulladt föl Jákob ellen, és harag gerjedt föl Izrael ellen. Azért, mert nem hittek Istenben, és nem bíztak az ő segítségében. Ő ráparancsolt a felhőkre ott fönt, és az egek ajtajait megnyitotta. És hullatott rájuk mannát eledelül, és mennyei gabonát adott nekik. Angyalok kenyerét ette az ember, bőséggel vetett nekik eleséget. Megindította a keleti szelet az egekben, és elhozta erejével a déli szelet is, és hullatott rájuk annyi húst, mint a por, annyi madarat, mint a tenger fövenye. Leszállította azokat az ő táboruk közepére, az ő sátoraikhoz körös körül. Ettek, és nagyon megelégedtek. Amit kívántak, azt hozta nekik. De még föl se hagytak a kívánságukkal, az étel még a szájukba volt, mikor az Isten haragja fölgerjedt ellenük, és főbjeik közül sokakat megölt, és Izraelnek fiait levágta, mindamellett is újra vétkeztek, és nem hittek az ő csoda dolgaiban. Azért hiába valóságban töltette el napjaikat, éveiket pedig rettegésben. Ha ölte őket, hozzáfordultak, akkor megtértek, és őt keresték. Eszükbe vették, hogy Isten az ő sziklájuk, és a felséges Isten az ő megváltójuk, és akkor hízelektek neki szájukkal, nyelvükkel pedig hazudoztak neki. De szívük nem volt tökéletes iránta, és nem voltak hűségesek az ő szövetségéhez. Ő azonban irgalmas és bűnbocsátó. Nem semmisít meg. Sőt, sokszor elfordítja haragját. Nem önti ki teljes búsulását. Azért eszébe vevi, hogy ők test, és olyanok, mint az ellebbenő szél, amely nem tér vissza. Hányszor keserítették őt a pusztában, hányszor illették fájdalomban a kietlemmel, és újra kísértették az Istent, és ingerelték Izrael szentjét. Nem emlékeztek meg az ő kezéről, se a napról, amelyen megváltotta őket a nyomorgatótól, mikor kitűzte jeleit Egyiptomban, csodáit a Coán mezején, vérré változtatta folyóikat, és nem ihatták patakjaikat. Legyeket bocsátott rájuk, amelyek emésztették őket, békát, amely pusztította őket. Odaadta termésüket a szöcskének, és munkájuk gyümölcsét a sáskának. Jégesővel pusztította el szőlőjüket, és fügefáikat kőesővel. Oda vetette barmaikat a jégesőnek, marháikat pedig a mennyköveknek. Rájuk bocsátotta haragjának tüzét, mérgét, búsulását és a szorongatást, és a gonosz angyalok seregét. Utat tört haragjának, és nem tartotta meg a haláltól a lelküket, és életüket dökhalálnak vetette, és megölt minden elsőszülöttet Egyiptomban, az erő zsengéjét Kám sátoraiban. Elindította, mint juhokat az ő népét, és vezette őket, mint nyájat a pusztában. És vezette őket biztonságban, és nem féltek, ellenségeiket pedig elborította a tenger. Bevitte őket az ő szent határába, arra a hegyre, amelyet szerzett az ő jobb kezével. Kiőzte előlük a pogányokat, és elosztotta nekik az örökséget sorsvetéssel. Letelepítette azok sátraiban az Izrael minden törzsét. De ők megkísértették, és megharagították a magasságos Istent, és nem őrizték meg bizonyságot.

0: adósságait.
1: Elfordultak ugyanis, és hűtlenek lettek, mint apáik. Visszafele fordultak, mint a csalfa kézív. Haragra ingerelték őt magaslataikkal, és bosszantották faragott bálványaikkal. Meghallotta ezt Isten, és fölgerjedt, és az Izraelt igen megutálta. Elvetette magától Silói hajlékát, a sátort, amelyben lakott az emberek közt, sőt, fogságba vitette erejét, dicsőségét pedig ellenség kezébe, és fegyver alá rekesztette az ő népét, és az ő öröksége ellen fölgerjedt. Ifjai tűzemésztette meg, és szüzei nem énekeltettek meg. Papjai fegyver miatt hultak el, és özvegyei nem végezhették a siratást. Akkor fölserkent az Úr, mint az álomból, mint hős, aki bortól vigadozik, és visszaverte ellenségeit, és örök gyalázatot vetett rájuk. Azután megutálta József sátorát, és nem választotta Efraim törzsét, hanem a Júda törzsét választotta, a Sion hegyét, amelyet szeret. Megépítette szent helyét, mint egy magas várat, mint a földet, amelyet örök időre fundált. És kiválasztotta Dávidot, az ő szolgáját, és elhozta őt a juhok aklaiból. A szoptatós juhok mellől hozta előt, hogy legeltesse Jákobot, az ő népét, és Izraelt, az ő örökségét. És legeltette őket szívének tökéletessége szerint, és vezette őket bölcs kezeivel.
2: A 78. Zsoltár hangzott el.
3: Ez volt a Szóla Biblia.
4: Részletek a Szentírásból.
5: Ez a Rádió Sansz.
4: Ez volt.
3: Ez volt a Reggeli Kávé Mellé.
5: Reggeli Kávé Mellé.
4: Egy friss üzenet neked.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves rádióhallgatónak. János evangélium a 15. részéből fogom felolvasni az első 5 verset. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz, mindaz pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok a beszéd által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, csak ha a szőlőtőké marad, aképpen ti sem, csak ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlőveszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Felolvasott Biblia versek Krisztus és az ő teste, az egyház közötti kapcsolatot, köteléket mutatják be. Az apostolok cselekedetének könyvében a tázusi Saul történetét olvasva is ugyanezt az egység vehető észre. Ez a Saul mindenfele üldözte és pusztította a korai egyház keresztényeit, addig, amíg egy nap a Damaszkus felé vezető úton találkozott az Úrral, aki megkérdezte tőle, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? Saul azt kérdezte, ki vagy te, Uram? Ő így válaszolt, én vagyok az, aki te üldözöl, Jézus. Milyen bámulatos felelet az Úrtól, nem de? Jézus azonosította magát az egyházzal, tehát az egyházat érő bármilyen támadás személyes sértésnek vesz. Nem csoda, hogy azt mondja, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Hogy szeret minket és hogy azonosít bennünket? Krisztus teste vagyunk, ugyanaz az élet és ugyanaz a szellem van bennünk, ami ő benne. Bevéd bennünket a magával való egységbe. Mikor ennek a tudatára ébredsz, akkor úgy bánsz az emberekkel, és különösen azokkal, akik Isten háza népe, mintha Krisztussal bánnál. Ma lehetőséged van rá, hogy másokkal odaadóban bánj. Tulajdonképpen ezt Krisztussal teszed. Az ő testének tagjai vagyunk, az ő húsa és az ő csontjai. Olvassuk az Efézusi gyülekezetnek írt levél 5. rész 30. versében. Most egy imát mondok el, amit ha akarsz, velem együtt mondhatsz. Drága mennyei apukám, köszönöm azt, hogy szeretsz, és bevittél abba az egységbe, ami benned van, ami veled és a te testeddel az egyházzal való egység. Elválaszthatatlan vagyok tőled, és azoktól is, akik hozzád tartoznak. Köszönöm azt, hogy isteni természet részese vagyok, és köszönöm azt, hogy Jézus...
3: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Chance.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 79. Zsoltár, Aszáv Zsoltára. Ó Isten, pogányok jöttek be örökségedbe. Megfertőztették szent templomodat. Jeruzsálemet kőhalommá tették. Szolgáit holttestét az ég madarainak adták eledelül, szentjeit húsát a föld vadjainak. Ontották vérüket, mint a vizet Jeruzsálem körül, és nem volt, aki eltemette volna őket. Gyalázottá lettünk szomszédaink előtt, csúfságul és nevetségül a körülöttünk lakóknak. Meddig haragszol, Uram, szüntelen? Meddig gerjedesz féltő szerelmed, mint a tűz? Onts ki haragodat a pogányokra, akik nem ismernek téged, és az országokra, amelyek nem hívják segítségül a te nevedet. Mert megemésztették Jákobot, és hajlékát elpusztították. Ne emlékezzél meg rovásunkra, elődeink vétkéről, siess elénk irgalmasságoddal, mert megnyomorodunk nagyon. Segíts meg bennünket, szabadító Istenünk, a te nevednek dicsőségéért. Ments meg minket, és bocsáss meg vétkeinket a te nevedért. Miért mondanák a pogányok, hol az ő Istenük? Legyen nyilvánvaló a pogányokon, szemeink láttára a te szolgáid kiontott véréért való bosszúállásod. Jusson eléd a foglyok könyörgése, Uram! Karod hatalmával tartsd meg a halálnak fiait, és fizess meg szomszédaink keblébe hétszeresen a gyalázatért, amellyel illettek téged, ó Uram! Mi pedig a te néped, és a te legelőd nyája, hálát adunk neked mindörökké, és nemzedékről nemzedékre hirdetjük a te dicsérjét.
4: A 79. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a rádió.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 80. Zsoltár az éneklőmesternek, a Száv Zsoltára. Ó, Izraelnek pásztora, hallgass meg! Aki vezérled Józsefet, mint junyájat, aki kerubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manasze előtt támaszd föl a te hatalmadat, és jöjj el, és szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével élteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, és világoltasd...
0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 80. Zsoltár az éneklőmesternek, a Száv Zsoltára. Ó, Izraelnek pásztora, hallgass meg! Aki vezérled Józsefet, mint junyájat, aki kerubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manasze előtt támaszd föl a te hatalmadat, és jöjj el, és szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével élteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyet!

0: jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manasze előtt támaszd föl a te hatalmadat, és jöjj el, és szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével élteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hoztál ki, kiűzted a pogányokat, és azt elültetted. Helyet egyengedtél előtte, gyökeret eresztett, és ellepte a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig eresztette, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregek Istene! Kérlek, tér vissza! Tekints alá az egekből, és lásd, és tekints meg a szőlőtőt. És azt a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjút, amelyet fölneveltél, elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesztek. Legyen a te kezed a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak, hogy el ne térjünk tőled. Eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura Istene, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabad.
1: A 80. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sans műsorán.
3: 81. Zsoltár. Az éneklőmesternek a száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek. Újjongjatok a Jákob Istenének. Dalt zengjetek, dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt új holdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert elvégzett dolog ez Izraelnél, a Jákob Istenének rendelése ez. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, amikor kijött Egyiptom földje ellen. Nyelvet hallottam ott, amit nem is tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged. Meghallgattalak téged a mennydörgés rejtekében. Megpróbáltalak téged a versengések vizénél. Hallgass, én népem! Hadd tegyek bizonyságot ellened, ó Izrael, ha te meghallgatnál engem. Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt ne hajolj meg. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről. Nyisz szét a te szád, és én betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szavamra, és Izrael nem engedelmeskedett nekem. Ott hagytam azért őt szívük keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna rám, és Izrael az én utaimon járna. Igen, akkor megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám a kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének neki, és örökké való volna az ő idejük. És ő megelégeíteni őt javabúzával, és sziklából folyó mézzel töltenélek be.
4: A 81. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Sansz.
2: So good to be here with all of you today. And I'm with my wife Marva to my right. Amen. So I'm glad that she is with me today.
3: Örülök, hogy itt van ő is ma velem.
2: I think when she is with me, I'm a lot different than I am.
3: When I'm by myself, akkor egész más vagyok, mint amikor egyedül vagyok.
2: I'm a lot better.
3: Sokkal jobb vagyok.
2: I tend to focus so much that it's scary, I think.
3: A hajlamos vagyok annyira koncentrálni, hogy szerintem néha már.
2: She's always trying to get me to lighten up a little bit.
3: Úgyhogy mindig megpróbál engem kicsit rajtam könnyíteni kicsit a feleségem, hogy könnyedebb legyek.
2: And we also have two ladies from our church. We have Susan Liberto, who is our missions director, and next to her is Sandy Pittman, and she helps us in various ways.
3: Sandy, aki különböző módokon segít nekünk.
2: Yes. They just came from Ghana and joined us here.
3: So
2: we're grateful. I would like to say respect to our dear brother and sister Franz and Gerlinde. I feel somewhat like an actor that once said that he wanted it written on his tombstone.
3: Úgy érzem egy kicsit, mint az ember, aki egyszer azt mondta, hogy szeretné azt írnák a sírkövére.
2: He said, I'd like to thank my father and mother without whom I would not be here today.
3: Tehát az keresztanyámnak szeretnék köszönetet mondani, hogy itt lehetek ma. Tehát most mint egy anyámnak.
2: I want to thank Franz and Gerlinde.
3: Tehát most akkor meg akarom köszönni Franznak és Gerlindének.
2: Yeah, thank you so much for this wonderful invitation.
3: Köszönöm ezt a csodálatos meghívást nektek.
2: And then we've been friends for a long time, and we are so much alike. It's a bit frightening.
3: És annyira hasonlítunk egymásra, hogy kicsit már ijesztő.
2: Yeah. And so I was telling someone that I hope I behave when I stand up here, because if I don't, this may be the last time you'll see me.
3: Valakinek azt mondtam, hogy remélem jól fogok viselkedni, amikor ide állok beszélni, mert ha nem, akkor lehet, hogy ez az utolsó alkalom, hogy találkoztunk.
2: And of course, it would just be really negligent if I did not thank Alan and Eileen.
3: Természetesen nagyon hanyag lennék, hogy nem mondanék köszönetet Alannek és Eileennek.
2: They have poured their lives into all of us.
3: Mert ők életet öntöttek mindannyiunkba, mindaddig.
2: Amen. Thank you.
3: Köszönöm nektek.
2: When someone pours themselves in you, someone pours himself and themselves into you, it's your responsibility not to leak.
3: Amikor valaki belétek árad ki önmagát, akkor nektek az a kötelességeteket, hogy ne szivárogjon el belőletek, ne eresszetek.
2: So, I'm going to ask all of us, do everything you can to plug your holes.
3: Úgyhogy megkérek mindenkit, aki itt van, hogy minden tőletelhetőt tegyen meg azért, hogy a lukakat bedugaszolja.
2: Yes. How many of you have ever leaked a little bit?
3: Hanyan vagytok itt, akik valahol már szivárogtak
2: egy kicsit? I've leaked a little bit.
3: Én is már szivárogtam egy kicsit.
2: I was talking with Eileen yesterday when I got this little flyer about her new book.
3: Tegnap beszélgettem Eileennal, amikor megkaptam a szórólapot az új könyvéről.
2: And she and Alan, as you know, are very strong and good writers.
3: Tudjátok, hogy ő és Alan nagyon jó, nagyon erőteljes írók is.
2: I mean, and I remember the very first message I heard Alan preach.
3: És emlékszem a legelső prédikációra, amit hallottam Alantől.
2: And he was saying, "You are sons of the prophets."
3: Azt mondja, ti a proféták fiai vagytok.
2: I was knocked out.
3: Teljesen kiütött ezzel.
2: By that word from him.
3: Ez az üzenet tőle teljesen.
2: And yesterday when I saw that this flyer.
3: Tegnap amikor megláttam ezt a szórólapot.
2: It says a true story of radical obedience.
3: Ez a radikális engedelmesség igaz történetét mondja el.
2: And I thought that's an accurate a portrayal of their lives, actually.
3: Ez tulajdonképpen egy nagyon pontos leírás az ő életüknek, ez a könyv.
2: As I said Saturday, there's both good radical and bad radical.
3: Mondtam, vannak jó radikálisok és rossz radikálisok.
2: And they are good radical.
3: Ők jó radikálisok.
2: We thank you.
3: Úgyhogy köszönjük nektek.
2: And certainly, I would like to thank all of the OFI team and Bishop Kiriyuki and all of you
3: who are here. Mondani mindenkinek, aki tagja ennek az apostoli csapatnak, akik itt vannak most.
2: In this conference, we're talking about knowing the Lord, knowing Christ.
3: Ezen a konferencián Isten, Krisztus ismeretéről beszélünk.
2: And I'm going to be governed by a rule that we have at our church.
3: És engem most egy olyan szabály fog igazgatni, ami a gyülekezetünkben működik.
2: And the rule is that the anointing breaks yokes, not rules.
3: Hogy a kenet nem a szabályokat töri meg, hanem az igát.
2: So I will be timely.
3: Úgyhogy időben be fogom fejezni.
2: When we think about knowing the Lord, sometimes I think we might not look at it the way the Bible teaches.
3: Néha arra gondolok, hogy talán nem úgy néztük ezt a témát, ahogyan a Biblia tanítja.
2: Most of us here live in the Western world, and that's good.
3: Itt legtöbben a nyugati világban élünk, és ez jó dolog.
2: But we have learned bad things living in the Western world.
3: De a nyugati világban élve rossz dolgokat is megtanultunk.
2: We have learned how to do things ourselves.
3: Megtanultuk mi magunk tenni a dolgokat.
2: And we are proud of our accomplishments.
3: És büszkék vagyunk a teljesítményeinkre.
2: Because in the Western world we have done something that has never been done in history.
3: Olyasmit tettünk, amit a történelemben korábban soha nem tettek.
2: We have changed the world.
3: Megváltoztattuk a világot.
2: We have given the world economy like it has never known.
3: Olyan gazdaságot adtunk a világnak, amilyen eddig nem volt.
2: We have made the world, as it were, a neighborhood.
3: Tulajdonképpen egy szomszédság közösségét tettük, egy lakó.
2: Because we can get in our airplanes and fly to the utmost parts in a day or a little bit beyond.
3: És elrepülhetünk a világ bármely pontjára, körülbelül 24 órán belül, vagy picit több, mint 24 órán.
2: Even sometimes the poorest of us live better than kings of the past.
3: Néha a legszegényebbjeink úgy élnek, mint a múlt királyai.
2: I remember watching a naturalization ceremony in America once.
3: Emlékszem, egyszer láttam Amerikában egy ilyen
2: szeretném. And they asked this young man, why did you want to become an American?
3: Egy ilyen honosítás, és megkérdezik.
2: And he said, I've always wanted to live in a place where the poor people are fat.
3: Hogy én mindig olyan helyen akartam élni, ahol a szegények kövérek. Tehát ezért akartam amerikai állampolgár lenni.
2: We have made great accomplishments and great strides.
3: Tehát nagy vívmányaink vannak, nagy dolgok.
2: But I wonder, with all of our mechanization and all of our internet, our technology, I wonder if we really know what's important.
3: Internettel, mindezzel a magas szintű technológiával, még mindig emlékszünk-e arra, hogy mi a legfontosabb.
2: We who live in the Western world pride ourselves on effort.
3: Mi, akik a nyugati világban élünk, az erőfeszítéseinkkel dicsekszünk.
2: But when I look at the words, I must know him, I do not find human effort at the center here.
3: Azt olvassuk, hogy megismerjük őt, ezeket a szavakat a Bibliában, akkor én nem az emberi erőfeszítéseken látom itt a...
2: I find that there's something that is implied that only God can do.
3: Hogy beleértetik ebbe a szövegbe valami, amit csak Isten tud elvégezni.
2: When I look at my own life, I think about the fact that I've had a sense of God and a love for God even from my childhood.
3: Akkor arra gondolok, hogy én már gyerekkoromtól érzékeltem, hogy van Isten, és szerettem őt.
2: I know that my parents helped me with that.
3: Tudom, hogy a szüleim is segítettek ebben.
2: But even beyond my parents, I had an understanding and an idea of God.
3: De a szüleimen túlmenően is volt egy elképzelésem, egy megértésem Istenről.
2: What I'm saying is God did something in my heart even as a little infant.
3: Hogy Isten már akkor tett valamit a szívemben, amikor még kisded voltam.
2: He gave me an awareness of himself.
3: Valahogy tudatosította önmagát.
2: It's not what I did, it's what he did.
3: És ezt nem én tettem, hanem ő.
2: You see, our responsibility is mostly responsive.
3: Tudjátok, a mi kötelességünk főként az, hogy fogékonyak legyünk.
2: We must have the right response to God.
3: Megfelelő módon kell reagálnunk Istenre.
2: But oftentimes we have an I can do attitude.
3: De gyakran az a hozzáállásunk, hogy én meg tudom tenni.
2: And we bring to God something of ourselves or self.
3: És önmagunkból hozunk valamit Istennek.
2: I want us to focus on him today.
3: Én szeretném, ha ma őre koncentrálnánk.
2: Paul tells us
3: Pál azt mondja nekünk,
2: that he desires to know Christ.
3: Hogy ő vágyakozik ismerni Krisztust.
2: Now this is the aged apostle who desires to know Christ.
3: Ez az idős apostol, aki ismerni akarja Krisztust.
2: And I would like to ask several questions today.
3: Szeretnék ma több kérdést feltenni.
2: Who is this Jesus that I must know?
3: Ki ez a Jézus, akit ismernem kell?
2: When I think of must know, my mind goes back to Spanish immediately.
3: Amikor arra gondolok, hogy ismernem kell, akkor rögtön spanyol.
2: Because in Spanish there's an implied sense of owing something.
3: Mert a spanyol változatban van egy olyan értelmezés is ebben, bele van értve, hogy
2: there is an implied sense of duty and obligation.
3: Hogy köteles vagyok, hogy muszáj ezt tennem.
2: So when I say I must know him, there is a responsive duty and an obligation to know the Lord.
3: Nekem kötelességem, köteles vagyok arra, hogy ismerjem az Urat. Én tartozom azzal, hogy ismerjem.
2: And I owe it to myself, but firstly I owe it to my Lord, I owe it to myself, and I owe it to my neighbors to know the Lord.
3: Tartozom magamnak azzal, elsősorban Istennek tartozom azzal, és a fele barátaimnak is tartozom azzal, hogy Istennek.
2: So the first question I would enter is who is this Jesus that I must know.
3: Amivel szeretnék foglalkozni, az, hogy ki ez a Jézus, akit ismernem.
2: And the second question is, can I be like him?
3: Lehetek-e olyan, mint ő?
2: Because it's no good if we just get knowledge for knowledge's sake.
3: Mert nem jó, hogy csak a tudás kedvéért akarunk tudást szerezni.
2: If we leave slightly warmed and not changed, this meeting has been for nothing.
3: Hogyha úgy élünk, hogy kicsit felmelegszünk, de nem változunk meg, akkor ez igazán nem jó semmire.
2: And if this meeting is a therapy session, it's not going to last very long.
3: És nem fog nagyon sokat tartani, mert az összejövetelnek a hatása se, hogyha ez is csak egy ilyen baráti összejövetel.
2: So the second question, can I be like him?
3: Tehát az második kérdés, lehetek-e olyan, mint
2: ő? And then the third question I hope I get to is what must I do?
3: Hogy mit kell tennem nekem ezzel az üggyel?
2: Paul says in Galatians chapter 6 verse 14.
3: Azt mondja a Galata 6:14-ben.
2: Chapter 6 verse 14.
3: Galata 6:14-ben.
2: But God forbid that I should glory or I should boast.
3: Nekem pedig ne legyen másban dicsekedésem.
2: Now notice what the emphasis I have here. God forbid that I should boast.
3: Tehát Isten mentsen attól, hogy én dicsekedjek, ez az angol változat.
2: Except in the cross of our Lord Jesus Christ.
3: Kivéve a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével.
2: This is huge. This is big.
3: Ez egy óriási nagy dolog.
2: So God does something that takes away all boasting.
3: Ami elvesz tőlünk minden dicsekedési lehetőséget.
2: Paul says here, God forbid that I should boast.
3: Isten mentsen, hogy dicsekedjek.
2: Boasting is not disallowed, it is allowed in one case.
3: Tehát nincs megtiltva a dicsekedés, egy esetben dicsekedhetünk.
2: The cross of our Lord Jesus Christ.
3: Hogyha mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével dicsekszünk.
2: He says, well, why boast?
3: azt mondják, mi lesz
2: Because he says the world is crucified to me and I am crucified to the world.
3: Ezáltal nekem megfeszítetett a világ és én is a világnak.
2: So we can boast.
3: Tehát dicsekedhetünk.
2: But we boast in Jesus Christ and his finished work.
3: De Jézus Krisztussal és az ő befejezett
2: munkájával is. Amazing. Amazing. Hallelujah. I have lots of stories.
3: Nagyon sok történetem van.
2: And my mind goes back to my interaction with Dad Allen.
3: Vissza gondolok az Allen papával való kapcsolatomra.
2: And I would always try to tell him something good about himself.
3: Mindig megpróbálok valami jót mondani neki önmagáról, tehát dicsérni.
2: And he would shoo me away.
3: És akkor elhajt engem.
2: Ah, don't say those things.
3: Nem mondj ilyen dolgokat.
2: But they are true things, but he says, don't say those things.
3: De ezek igazak, de akkor sem mondjad.
2: And I would think, why doesn't he want me to tell him all the good things?
3: És nem tudom, miért nem akar, hogy ezt a sok jó dolgot elmondjam neki
2: róla. Because somehow the Holy Spirit had inculcated, embedded in him the idea that we should not boast except in Jesus and what he has done.
3: Mert valahogy a Szent Szellem teljesen beleépítette Ellenbe azt, hogy ne dicsekedjünk semmivel, csak az Úr Jézus Krisztus keresztjével.
2: Because everything that we have received from him.
3: Mert mindent, amink van, tőle kaptunk.
2: And he understands that.
3: És Ellen érti ezt.
2: As a matter of fact, a few nights ago,
3: igazából néhány estével ezelőtt,
2: several of these wonderful young ladies and young men were surrounding him to just touch and meet him.
3: Több fiatal ember és fiatal hölgy körülvette Ellen, csak hogy megérjen.
2: And he made the comment that he was just the artist's brush.
3: Hogy ő csak a művész ecsetje.
2: That the brush does not get praise. All praise go to the artist.
3: Minden dicséretet a művész kap.
2: Are you getting the picture?
3: Értitek a képet?
2: That I must know him.
3: Hogy megismerjem őt.
2: I don't need to know the brush. I need to know him.
3: Nem ecsetet kell megismernem, hanem őt.
2: Because as Alan said so well, the brush is put back in his place and all glory goes to God.
3: Az ecsetet visszatezik a helyére és minden dicséretet Isten kap.
2: So Paul tells us that the cross of Christ
3: makes us
2: fit for service. The cross of Christ makes us usable, and if I may use an old English word, trustable.
3: Tesz minket hasznossá, használhatóvá, és megbízhatóvá.
2: And so if I had just one thing to say to you before leaving, I would say you need to understand the effect of the cross of Christ in your life.
3: Akkor ezt mondanám, hogy meg kell értenetek, hogy milyen hatása van Krisztus keresztjének az életetekben.
2: In this verse, Paul says that the world is crucified to me.
3: Hogy a világ megfeszítetett nekem.
2: If I observe a problem in the present church, is that the world is still very much alive and appealing to us.
3: Hogyha megfogalmaznék egy problémát a mai egyházban, az az lenne, hogy a világ még mindig nagyon vonzó és hivatagató a számunkra.
2: And I don't want to split hairs today, but I want to be very specific.
3: De szeretnék nagyon konkrét lenni.
2: I am not here at this conference to tell you how wonderful things are in the world system.
3: Én nem azért vagyok itt ma, hogy elmondjam nektek, hogy milyen csodálatos dolgok vannak a világrendszerében.
2: Because to me, the world system is a dead corpse and it stinks.
3: Mert számomra a világrendszere egy hulla, ami bűzlik.
2: And so it's crucified to me. There is nothing alluring about the world system.
3: Nincs semmi a világrendszerében számomra, ami vonzana.
2: Because it is controlled by the spirit of the age, which is a wicked spirit, which is a satanic spirit.
3: Mert ennek a korszaknak a szelleme uralja, ami egy gonosz szellem, egy sátáni szellem.
2: So the question is the world crucified to you?
3: Hogy megfeszítette neked a világ?
2: You will never be effective as you can be until the world is crucified to you.
3: Soha nem leszel annyira hatékony, amennyire lehetnél, amíg a világ meg nem feszítetik neked.
2: But you're still not out of danger.
3: De még ezzel sem úsztad meg az összes
2: veszélyt. Are you crucified to the world?
3: Te megfeszítettél a világnak.
2: What does that question mean?
3: Mit jelent ez a kérdés?
2: I mean, are you the fragrance of the smell of death to the world?
3: Te a halál illata vagy a világnak?
2: Or does the world find you acceptable?
3: Vagy a világ elfogadhatónak tart?
2: And I'm speaking of the world system.
3: Most a világ rendszeréről beszélek.
2: That wicked system. So I want the world to think, we don't want him.
3: Ami haragudhat ránk, tehát amikor a világ azt mondja, hogy minket nem akar.
2: Wow. So Paul talks about transformation as well.
3: Tehát Pál az átalakulásról is beszél.
2: He talks about us being transformed from natural thinking and natural inclinations.
3: Hogy a természetes gondolkodásmódról, a természetes hajlamokról átalakultunk.
2: And when he talks about being transformed, he talks about moving from one state of being to another.
3: És amikor átalakulásunkról beszél Pál, akkor az azt mondja, hogy az egyik létformából átkerültünk egy másik létformába.
2: Paul talks about a human being that is different than all the human beings who ever lived.
3: Amikor Pál átalakulásról beszél, akkor egy olyan emberi lényről beszél, aki másmilyen, mint az összes többi ember, aki eddig élt.
2: And so the cross brings in a new humanity.
3: Tehát a kereszt egy új emberiséget hoz be.
2: Wow, this is amazing.
3: Ez elképesztő.
2: But that's what Paul meant, and we'll talk about it perhaps a little later.
3: De erre gondolt Pál is, talán kicsit később majd beszélhetünk erről.
2: When he said, if anyone is in Christ, he's a new creation.
3: Azt mondta, hogyha a Krisztusban vagyunk, aki Krisztusban
2: vagyunk, he's a new creation.
3: Új teremtmény.
2: He's a new kind of humanity.
3: Egy újfajta ember.
2: All things are passed away.
3: Minden elmúlt, a régiek elmúltak.
2: And all things have become new.
3: És minden újjá lett.
2: Wow. Amazing.
3: Elképesztő.
2: Now, as I continue in my message today,
3: ahogy folytatom a mai üzenetemet,
2: I would like for us to divorce ourselves from the attempts of the enemy to co-opt us.
3: Szeretném, hogyha az ellenség csábításaitól elválnánk.
2: Because what the enemy does, he wants to take what God has given to us and neutralize us.
3: Mert az ellenség el akarja tőlünk venni azt, amit Isten nekünk adott, és semlegesíteni akar minket.
2: Or he wants to assimilate us in order to dilute us.
3: Be akar minket olvasztani önmagába, hogy felhiguljunk.
2: I was thinking about the psalmist who said, all things come of thee, O Lord. But that's what Paul meant, and we'll talk about it perhaps a little later.
3: De erre gondolt Pál is, talán kicsit később majd beszélhetünk erről.
2: When he said, if anyone is in Christ, he's a new creation.
3: Azt mondta, hogyha a Krisztusban vagyunk, aki Krisztusban vagyunk,
2: he's a new creation.
3: Új teremtmény.
2: He's a new kind of humanity.
3: Egy újfajta ember.
2: All things are passed away.
3: Minden elmúlt, a régiek elmúltak.
2: And all things have become new.
3: És minden újjá lett.
2: Wow. Amazing.
3: Elképesztő.
2: Now, as I continue in my message today,
3: ahogy folytatom a mai üzenetemet,
2: I would like for us to divorce ourselves from the attempts of the enemy to co-opt us.
3: Szeretném, hogyha az ellenség csábításaitól elválnánk.
2: Because what the enemy does, he wants to take what God has given to us and neutralize us.
3: Mert az ellenség el akarja tőlünk venni azt, amit Isten nekünk adott, és semlegesíteni akar minket.
2: Or he wants to assimilate us in order to dilute us.
3: Be akar minket olvasztani önmagába, hogy felhiguljunk.
2: I was thinking about the psalmist who said, all things come of thee.

0: as I continue in my message today, I would like for us to divorce ourselves from the attempts of the enemy to co-opt us.
1: Szeretném, hogyha az ellenség csábításaitól elválnánk.
0: Because what the enemy does, he wants to take what God has given to us and neutralize us.
1: Mert az ellenség el akarja tőlünk venni azt, amit Isten nekünk adott, és semlegesíteni akar minket.
0: Or he wants to assimilate us in order to dilute us.
1: Be akar minket olvasztani önmagába, hogy felhiguljunk.
0: I was thinking about the psalmist who said, "All things come of thee, O Lord, and of thine own have we given you."
1: A Zsoltára gondolok, aki ami azt mondja, hogy mindent, ami a tiéd, neked adtunk, Uram, mindent tőled.
0: I'm still talking about knowing the Lord.
1: Még mindig az Úr ismeretéről beszélek.
0: In Galatians chapter 4, verses 8 through 9.
1: A Galata 4:8-9-ben.
0: Paul says formerly you did not know God.
1: Hogy korábban nem ismertétek Istent.
0: Because you were slaves to those who by nature are not gods.
1: Mert azoknak a dolgoknak a rabszolgái voltatok, amelyek természet szerint nem
0: Istenek. I love verse 9.
1: Nagyon szerettem a 9. verset.
0: It says, but now that you know God.
1: Most azonban, hogy megismertétek az Istent.
0: Or rather are known by God.
1: Sőt, hogy megismertiteket az Isten.
0: And what he says here to us.
1: Mit mond itt nekünk?
0: Is that you know God because God made you to know him.
1: Azért ismeritek Istent, mert ő megismertette magát veletek.
0: In 1 John 4:19.
1: Az 1 János 4:19.
0: In the NIV version. The New International Version.
1: Változatban.
0: Says we love
1: azt mondja,
0: because he first loved us.
1: Azért szeretünk, mert először ő szeretett minket.
0: I'm saying a number of things, but I want you to get the pattern today.
1: Sok mindent mondhatnék, de szeretném, hogyha látnátok a mintát ma.
0: We love
1: azért szeretünk,
0: because he first loved us.
1: Mert először ő szeretett minket.
0: We know
1: azért ismerünk,
0: because he made himself known.
1: Mert ő megismertette magát.
0: So I must know him.
1: Tehát ismernem kell őt.
0: I owe it to myself to know him.
1: Tartozom magamnak azzal, hogy ismerjem.
0: I know it to my neighbor to know him.
1: És tartozom a fele barátomnak azzal, hogy ismerjem.
0: Why do I have this desire?
1: Miért kell, hogy kívánjam ezt?
0: Because he's made himself known to me.
1: Mert ő megismertette magát velem.
0: In Ephesians 1:7, verses
1: 1:7-8.
0: We find another idea.
1: Itt is egy másik gondolatot találunk.
0: He says.
1: Azt mondja.
0: He says, in him we have redemption through his blood.
1: Akiben van a mi váltságunk az ő vére által.
0: Notice, very powerful.
1: Ez nagyon erőteljes.
0: The forgiveness of sins.
1: A bűnöknek bocsánata.
0: According to the riches of God's grace.
1: Isten kegyelmének gazdagsága szerint.
0: That he lavished on us.
1: Melyet nagy bőséggel közölt velünk.
0: With all wisdom and understanding.
1: Minden bölcsességgel és értelemmel.
0: So, I want to know that one.
1: Én meg akarom ismerni ezt a valakit.
0: Who redeemed us?
1: Aki megváltott minket.
0: From the curse.
1: Az átoktól.
0: I want to know that one.
1: Ismerni akarom őt.
0: Who shed his blood?
1: Aki kiöntötte a vérét, kiöntötte.
0: Who granted us forgiveness of sins?
1: Aki bűnbocsánatot adott nekünk.
0: According to the riches of his grace.
1: Az ő kegyelmének gazdagsága szerint.
0: Now, when you think according to the riches of his grace.
1: Amikor erre gondolunk, hogy az ő kegyelmének gazdagsága szerint.
0: It doesn't mean that we were sinners on this side of the equation.
1: Az nem azt jelenti, hogy a mérlegnek ebben a serpenyőben.
0: And God's grace was on the other side.
1: És Isten kegyelme a másik serpenyőben volt.
0: But the Greek word here is kata.
1: Itt a kata a görög szó.
0: And it has to do with coming down.
1: Ez azt jelenti, hogy valami lejön.
0: So he says, the reality of God has come down.
1: Ez azt mondja, hogy Istennek a valósága leszáll.
0: It has enriched us.
1: És meggazdagított minket.
0: We are more rich than you would believe.
1: sokkal gazdagabbak vagyunk, mint gondolnátok.
0: And the idea of that

0: word.
1: És ebben a szóban az a gondolat.
0: That word kata.
1: Ebben a kata.
0: Is that which came down has been joined to us.
1: Az összekapcsolódott velünk.
0: It's become, as it were, a part of us, and we are part of it.
1: Mondhatnánk, a részünké vált, és mi annak.
0: That which has come down is an amazing grace.
1: Az a megdöbbentő kegyelem.
0: And it is grace that enables us to know the Lord.
1: Olyan kegyelem, ami képessé tesz minket az Úr megismerésére.
0: Knowing His person and His work.
1: Az ő személyének és munkájának a megismerésére.
0: And my first question is.
1: Az első kérdésem.
0: Is knowing Him. Who is this Jesus that I must know?
1: Mi az az ő megismerése? Ki az a Jézus, akit meg kell ismerni?
0: Let's read Philippians 3:10-11.
1: A Filippi 3:10-11.
0: Paul says that I may know Him.
1: Ben Pál azt mondja, hogy megismerjem őt.
0: Now, and he goes on to say, and the power of his resurrection,
1: utána azt mondja, az ő feltámadását,
0: and the fellowship of his sufferings,
1: és az ő szenvedéseiben való részt,
0: being conformed to his death.
1: Hasonlóvá lévén az ő halálához.
0: I don't want to deal with the last part.
1: Én nem igazán szeretem ezt az utolsó.
0: But I might know him.
1: Hogy megismerjem őt, azt igen.
0: I just want to know him right now.
1: Én most csak meg akarom őt ismerni.
0: Who is this man who is very God? That I must know.
1: Ki ez a valaki, aki maga Isten, aki feltámad.
0: Who spanned the universe with his essence?
1: Aki kitágította az univerzumot az ő lényegével.
0: Who is this Jesus?
1: Ki ez
0: who
1: a Jézus?
0: Gave eternity boundaries?
1: Aki határokat szabott az örökké valóságnak.
0: That these boundaries cannot be equal, nor can they exceed who He is.
1: Hogy ezekkel a határokkal ő ne legyen egyenlő, sőt, őt felül se haladhat.
0: Who is this Jesus who's greater than eternity?
1: Ki ez a Jézus, aki nagyobb, mint az örökké valóság?
0: Who is this Jesus who would say to God the Father?
1: Aki azt mondta az Atya Istennek.
0: Who is very God?
1: Aki Isten.
0: And would say, give me a body.
1: És azt mondta az Atyának, hogy adj nekem testet.
0: And I will do your will. Who is this God?
1: Akkor én megteszem a te akaratodat. Ki ez az Isten?
0: Who would say such a thing?
1: Ki mondana ilyesmit?
0: Who would empty himself of all that he, as it were, is and was?
1: Ami ő és aki ő mindig is volt és van.
0: Who would disrobe himself of all that great divinity?
1: Ki az, aki így levetkőzi magáról ezt a hatalmas isteniséget?
0: Who is this man who would suffer and die for our enemies?
1: Aki ellenségekért szenvedne és halna meg?
0: Who is this man who had never known restrictions and certainly was never constricted?
1: Aki soha nem ismert korlátokat és kétségtelenül soha nem tudták korlátozni?
0: That he would say, give me a body and I will do your will.
1: Hogy azt mondja, hogy adj nekem testet, és én megteszem a te akaratodat.
0: Those are questions that come to my mind.
1: Ilyen kérdések jutnak az eszembe.
0: Who would do such a thing?
1: Ki tenne ilyesmit?
0: Who is this man who is creator and takes the form of creation?
1: Aki a teremtő, és felvezi a teremtmények formáját.
0: So, if we want to know God, we must know Jesus Christ.
1: Tehát ha ismernünk, mi akarjuk Istent, meg kell ismernünk Jézus Krisztust.
0: Jesus, as it were, is the prerequisite. He is the prerequisite to going on to know the power and the resurrection and the suffering and the death.
1: Az elő feltétele annak, hogy megismerjük Istennek az erejét, de a szenvedést is és a halált is.
0: So the person of Jesus is important.
1: Tehát Jézus személye nagyon fontos.
0: There was, you know, Caiaphas was high priest the year that Jesus was crucified.
1: Amikor Jézus keresztre feszítették.
0: For 1500 years,
1: 1500 évig
0: the high priest had killed the Passover lamb.
1: A főpap ölte meg a húsvéti bárányt.
0: For 1500 years.
1: 1500 éven keresztül mindig.
0: It was what we call a holy convocation.
1: Ez egy ilyen szent összegyülekezés alkalmával volt.
0: And the amazing thing to me.
1: És számomra az a megdöbbentő.
0: Is that Jesus in heaven saw that act every year as it were.
1: Jézus a mennyben minden évben látta ezt a cselekményt.
0: And now this man is going to fulfill it.
1: És most eljött, mint az a férfi, aki ezt be fogja teljesíteni.
0: 1500 years of rehearsal.
1: 1500 évnyi próbálkozás.
0: And now this man is going to kill the true Passover lamb.
1: Ő az a férfi, aki megöli az igazi húsvéti bárányt.
0: His name is Caiaphas.
1: Caiaphas.
0: He was the high priest.
1: Ő volt a főpap.
0: And he was an enemy of the Lord.
1: És az Úr ellensége volt.
0: And this is these were his words.
1: Ezek voltak a szavai.
0: To the Sanhedrin.
1: A Sanhedrinnek.
0: You know nothing at all, he said.
1: Ti semmit nem tudtok, ezt mondta.
0: You do not realize that it is better for
1: nem
0: you.
1: Nem értitek meg, hogy jobb nektek.
0: That one man die for the people.
1: Ha egy ember hal meg a népért.
0: Then the whole nation perish.
1: Mint hogy az egész nemzet elvesszen.
0: So, who is this man that Caiaphas said he should die for all the people?
1: Akiről Caiaphas azt mondta, hogy ő haljon meg mindenkiért.
0: Caiaphas was high priest, therefore he prophesied.
1: Caiaphas főpap volt, és ezért profétált.
0: That Jesus would die for the sin of the nation and that of the whole world.
1: Megprofétálta, hogy Jézus meghal az egész nép bűneiért és az egész világ.
0: Who is this man? Pontius Pilate.
1: Pontius Pilátus.
0: In his great epithet, he says,
1: nagy fásultságát.
0: After examining Christ Jesus.
1: Miután kikérdezte Jézus Krisztus.
0: Says, behold! Behold the man!
1: Íme az ember.
0: Wow! Like Caiaphas.
1: Mint Caiaphas.
0: He didn't know what he was saying.
1: Hogy mit mond.
0: But after examining Christ and finding no fault.
1: De miután kikérdezte Krisztust, és nem talált benne semmi bűnt.
0: He said,
1: azt mondta,
0: behold him!
1: Íme, szemléljétek.
0: Look at him!
1: Nézzetek rá!
0: And that's what I'm saying to the church today.
1: És én ezt mondom ma az egyháznak.
0: That's what I'm saying to each one of us today.
1: Mindannyiunknak ezt
0: mondom. Let's don't leave here without beholding him.
1: Ne menjünk el innen anélkül, hogy szemlélnénk őt.
0: Let's not leave here without knowing the effectiveness of his life and his death.
1: Ne menjünk el anélkül, hogy meglátnánk az ő életének és halálának a hatékonyságát.
0: Let this conference behold the man.
1: Ezen a konferencián szemléljük ezt a férfiút.
0: The man who is like no other man.
1: Aki nem hasonlít senki másra.
0: Let's behold the man who healed the blind.
1: Szemléljük azt a férfiút, aki meggyógyította.
0: Who healed the lame.
1: Meggyógyította a bénákat.
0: Who cleansed the lepers.
1: Megtisztította a leprásokat.
0: Let's behold the man who drove out demons.
1: Szemléljük azt a férfiút, aki kiúszta a demonokat.
0: He drove them out as easily as he drove out the ungodly merchants of the temple.
1: Ugyanolyan könnyen üszte ki őket, mint az istentelen kufárokat a templomból.
0: And every time you drive out a demon, you are proclaiming the kingdom of God has come.
1: Azt hirdetett, hogy Isten királysága eljött.
0: And you know, in America, I like Western movies.
1: Tudjátok, Amerikában szeretem,
0: you know, the cowboy movies.
1: A cowboy filmeket.
0: I really like them.
1: Nagyon tetszenek.
0: Because they're always good guys and bad guys.
1: Mert mindig vannak a jó fiúk meg a rossz fiúk.
0: And so often,
1: nagyon gyakran,
0: the sheriff will say to the bad guy,
1: azt mondja a sheriff a rossz fiúnak,
0: this town ain't big enough for both of us.
1: Ez a város nem elég nagy kettőnknek.
0: He said, one of us has to go.
1: Azt mondja, egyikünknek menni kell.
0: I like that.
1: Nekem ez nagyon tetszik.
0: Because when we are confronted with the demonic.
1: Mert amikor jól el vagyunk a démoni szomszédnek.
0: Because we have been richly endowed with that man Jesus.
1: Vagy nem.
0: We confront the demonic.
1: Szembeszállunk velük, mert
0: and we say this territory is not big enough for both of us.
1: És akkor mi is azt mondjuk a démoni erőknek, hogy ez a terület nem elég nagy kettőnknek.
0: So go back to your homes.
1: Úgyhogy menjetek majd haza.
0: Go back to your nations.
1: Menjetek haza az országokba.
0: And look the devil in the eye.
1: Nézzetek az ördög szemébe.
0: And say to him.
1: Mondjátok meg neki.
0: This city is not big enough for both of us.
1: Ez a város nem elég nagy kettőnknek.
0: Say that to him.
1: Mondjátok meg neki.
0: say to him,
1: mondjátok meg neki,
0: this nation is not big enough for both of us. And what is his option?
1: És akkor mi a választás lehet?
0: He has to go.
1: Mennie kell.
0: You may ask, where should he go?
1: Megkérdezhetitek, hova menjen?
0: I remember what Alan taught us.
1: Emlékszem, Alan tanított minket.
0: He says,
1: azt mondta,
0: he goes from here to there, but he can't stay here.
1: Hát menj ide, oda, de itt nem maradhat.
0: Yes, yes, wherever he goes, he can't stay here.
1: Akárhova is megy, itt nem maradhat.
0: And this man, Jesus,
1: ez a férfi, Jézus,
0: he drove out demons wherever he went.
1: Bárhova ment, üszte a démonokat kifelé.
0: They could not stay where he was.
1: Nem maradhattak meg ott, ahol ő volt.
0: And the Bible teaches us clearly,
1: és a Biblia világosan tanít minket,
0: greater is he who is within you.
1: Aki bennetek van, az nagyobb.
0: Who lives in you? Jesus lives
1: in you. Jézus él bennetek.
0: And greater he is he who lives in you than he who is in the world.
1: Aki bennetek él, mint aki a világban él.
0: Somebody say amen with me.
1: Mondjatok áment erre.
0: Hallelujah. So let's behold this man Jesus.
1: Tehát szemléljük ezt a férfit, Jézus.
0: Who was a friend of sinners.
1: Aki a bűnösök barátja volt.
0: That one gets me.
1: Ez nagyon elkapott engem.
0: He was a friend of sinners.
1: A bűnösök barátja volt.
0: He was not a sinner.
1: Nem volt bűnös.
0: He was not permissive.
1: Nem volt engedékeny. A bűnösökkel.
0: But he was friendly toward sinners.
1: De barátságos volt hozzájuk.
0: You know, in our city and in our nation,
1: tudjátok, a városunkban, az országunkban,
0: we have what we call seeker-friendly churches.
1: Vannak ezek a keresőbarát gyülekezetek.
0: Look, if you go to one, hey, I'm fine.
1: Hogyha te elmész ilyenbe, én nem várom.
0: Not picking on your church.
1: Semmi bajom a gyülekezetekkel.
0: I'm not poking at it, criticizing it.
1: Tehát én nem kritizálni akarom, vagy pikkelni rá.
0: But I said to our people in our church,
1: de azt mondtam az embereinknek, hogy
0: we will not be seeker friendly, but friendly to seekers.
1: Mi nem kereső barát leszünk, hanem barátságosak leszünk a keresők.
0: We must be friendly to seekers.
1: Tehát barátságosak kell lennünk a keresők.
0: Hallelujah. So Jesus was a friend of sinners.
1: Tehát Jézus a bűnösök barátja volt.
0: He let an immoral woman wash his feet with her tears.
1: Engedte, hogy egy erkölcstelen nő a könnyeivel mossa a lábát.
0: And she dried them with her hair.
1: És megszárítsa a hajával.
0: And he was criticized for allowing her to do it.
1: És kritizálták ezért, hogy ő engedte ezt.
0: Who is this man?
1: Ki ez a férfiú?
0: Who would let an immoral person touch him?
1: Aki engedi, hogy egy erkölcstelen valaki megérintse.
0: So I want to observe him carefully.
1: Tehát én nagyon alaposan akarom őt megfigyelni.
0: I want to know how to do the same thing.
1: És tudni akarom, hogyan tehetem ugyanazt, amit ő.
0: I want to know how to be in the world, but not of the world.
1: Tudni akarom, hogyan legyek a világban, úgy, hogy ne legyek a világban.
0: I want to know how to win souls.
1: Tudni akarom, hogyan kell lelkeket nyerni.
0: Because to win souls, you must be wise.
1: Mert ahhoz, hogy lelkeket nyerj, ahhoz bölcsnek kell lenned.
0: I want to observe this Jesus.
1: Meg akarom figyelni ezt a Jézust.
0: And be wise like this Jesus.
1: És bölcs akarok lenni, ahogy ő az volt.
0: Who is this man?
1: Ki ez az ember?
0: Who is called the light of the world?
1: Akit a világ világosságának neveznek.
0: And because he was the light of the world,
1: és mivel ő volt a világ világossága,
0: he chose a place of darkness to begin his ministry.
1: Egy sötét helyet választott a szolgálata kezdetén.
0: So, you say, I must know him.
1: Azt mondja Pál, meg kell ismernem őt.
0: Let's examine him.
1: Vizsgálgassuk őt.
0: He didn't go to the easiest place.
1: Ő nem a legkönnyebb helyre ment el.
0: He went to a hard place.
1: Hanem egy nehéz helyre.
0: Why? Because light has authority over darkness.
1: Mert a világosságnak hatalma.
0: It's not like light has maybe some authority.
1: Nem úgy van, hogy hát a világosságnak talán valamennyi hatalma.
0: But it has all authority over darkness.
1: Hanem minden hatalom a világossági és sötétség fölött.
0: I have never gone into a dark room.
1: És soha nem mentem be úgy egy sötétségbe.
0: And turned on a light.
1: És kapcsoltam fel a villanyt.
0: And had light and darkness wrestling.
1: hogy utána azt láttam volna, hogy a világosság és a sötétség ott.
0: Every time you go into a dark room, and you turn on the light,
1: megkapcsolod a villanyt,
0: you are reminded of your authority.
1: Eszedbe jut a hatalmad.
0: You ought to be reminded of your authority.
1: Kell, hogy ez emlékeztessen a hatalmadra.
0: Because light and darkness don't have this struggle, as it were.
1: Mert a világosság és a sötétség nem birkózik egymással.
0: Light comes, darkness goes.
1: Hanem a világosság jön, a sötétség meg megy.
0: Light comes, darkness goes.
1: A sötétség meg megy.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah. Do you see this man?
1: Látjátok ezt a férfit?
0: I recently asked somebody
1: nemrég megkérdeztem valakit,
0: to be a part of a new work we wanted to establish.
1: Hogy csatlakozzon egy új munkaterülethez, amit szeretnénk beindítani.
0: And the person said, oh, well, I've got to have a praise team. I've got to have at least 50 people.
1: Hogy nincs még imacsapatom, legalább 50 emberre van szükségem, és folytatta.
0: And started to tell me what I would have to give them.
1: És elkezdte mondani, hogy mi mindent adjak neki.
0: In order for them to step out into the dark place.
1: Ahhoz, hogy elkezdje a munkát azon a sötét helyen.
0: You know, I need to give them an old western movie, I guess.
1: Aztán már egy egész western filmet kell adnom neki.
0: Because when we started, it was just the four of us, my wife and two children.
1: Mert amikor mi elkezdtük, négyen voltunk, a feleségem rajtam kívül, meg a két gyerekem.
0: I had grown up in church all of my life and didn't know how to start a church.
1: Én egész életemben gyülekezetben nőttem fel, nem tudtam, hogyan kell beindítani egy gyülekezetet.
0: So I said to the Lord, Lord, I'm going to do whatever you tell me.
1: Úgyhogy azt mondtam az Úrnak, én megteszem, Uram, mindazt, amit mondasz nekem.
0: Just tell me something.
1: Csak mondj valamit.
0: And that's how we started the church.
1: És így kezdtük el a gyülekezetet.
0: Darkness does not have authority over you.
1: Sötétnek nincs hatalma a sötétségnek fölöttetek.
0: Jesus said, speak, say with your mouth to the mountain.
1: Beszélj a száddal a hegynek.
0: Be removed.
1: Mozdulj el.
0: When you go back to your place of worship and where you live,
1: visszamentek a lakóhelyetekre, ahol imádjátok Istent,
0: tell the obstacles where they have to go.
1: Mondjátok meg az akadályoknak, hogy
0: that's how you do it.
1: Menjenek. Így kell csinálni.
0: Because when I didn't volunteer, but God sent me to a difficult city.
1: Én nem önként vállaltam ezt, de Isten küldött egy nehéz városba.
0: Large ministries said, don't go to Corpus Christi.
1: Nagy szolgálatok szolgálatok.
0: And it's called the body of Christ, our city.
1: Város neve az, hogy Krisztus.
0: But they said it was the death place of ministries.
1: De ez volt a szolgálatok temetője.
0: So God said, go there.
1: Isten meg azt mondta nekem, hogy menjek oda.
0: So okay, well, tell me what to do.
1: Mondta,
0: tell me what to say.
1: Rendben, mondd meg nekem, mit csináljak, mondd meg, mit tegyek.
0: And we are seeing a great move of God in our city.
1: És Istennek nagy mozdulását látjuk már a városban.
0: We're seeing God change the government.
1: Látjuk, hogy Isten változtatja a kormányt.
0: There's an atmosphere now.
1: Most már olyan légkör van,
0: where people are talking about Jesus everywhere,
1: az emberek
0: in the stores, in the schools, everywhere.
1: Mindenütt.
0: Why?
1: Miért?
0: Just obey him. Just obey him.
1: Csak engedelmeskedjetek.
0: Let me check my time. I got time.
1: Ó, van még időm, jó van.
0: Okay, it's enough. Don't look at your watches any longer.
1: Okay, ne nézzetek most már az órátokra.
0: Let me tell you about obeying the Lord. I'm going to deviate a little bit from my message.
1: Kicsit elhajlok az üzenetemtől, és beszélek az Úrivel.
0: In 1981, I was 34 years old. And since my childhood, I've had a desire to fast and pray.
1: Gyerekkorom óta mindig próbáltam gyűjtölni és imádkozni.
0: One day, two, three days.
1: Egy napot, kettőt, hármat.
0: Since I was in elementary school.
1: Tehát általános iskolás voltam.
0: The first time I fasted, I prayed, I begged my mother, let me fast.
1: Amikor először böjtölni akartam, könyörögtem az anyukámnak, hogy engedjen böjtölni.
0: I didn't know then, but I know now that God put that desire in my heart.
1: Akkor még nem tudtam, de most már tudom, hogy Isten helyezte a szívembe ezt a vágyat.
0: But I would only fast one, two or three days.
1: De akkor csak egy, két vagy három napot böjtöltem.
0: Because every day I fast, I can lose about 1 kilo.
1: Mert minden böjtölt nap alatt körülbelül 1 kilót fogytam.
0: So in 1981,
1: I had a dream. Volt egy álmom.
0: We're talking about knowing the Lord.
1: Ugye az Úr megismeréséről beszélünk.
0: And in this dream there was a big angel
1: ebben
0: who said to me,
1: egy nagy angyal azt mondta nekem,
0: you are to fast for 42 days.
1: 42 napot kell böjtölnöd.
0: And in the dream I said, you are not from God. Get away.
1: Ebben az álomban azt mondtam, te nem Istentől vagy, távozz.
0: I said Jesus only fasted 40 days. Get away.
1: Azt mondtam, Jézus is csak 40 napot böjtölt, távozz tőlem.
0: And in the dream the angel said, 3:14 are 42. So I woke up immediately.
1: Nem tudom, mit mondott neki az angyal.
0: And I was trying to multiply 3 times 14.
1: Ja, hogy 3x14, ezt kellett megszoroznom. Azt mondtam, egy pillanat, azt mondta az angyal,
0: szorozzam
1: meg. 3x14.
0: So I said, oh my goodness.
1: Mondtam,
0: and the first words out of my mouth.
1: És már nem volt
0: I can't do that, Lord.
1: Uram, én nem tudom ezt
0: Because
1: megtenni.
0: I was thinking 2.2 pounds times 14.
1: Mert arra gondoltam, hogy
0: This will kill me.
1: 42, attól megkapod,
0: I can't do it,
1: halni.
0: Lord. It will
1: Uram,
0: kill me. No, I'm going to make this long story short.
1: Na most röviden próbálom mondani a történetet.
0: For 8 years, I didn't do it.
1: 8 évig nem tettem meg.
0: I was afraid to obey him.
1: Féltem engedelmeskedni az Úrnak.
0: I don't know why I was afraid.
1: Nem tudom, miért féltem.
0: Except I thought I would die.
1: Kivéve azt, hogy arra gondoltam, hogy ebbe bele fogok halni.
0: And you know, I wasn't speaking metaphorically, you know.
1: És nem jelképesen értettem ezt, tudjátok.
0: I thought I would literally die.
1: Azt gondoltam, fizikailag meg fogok halni.
0: When I was 42 years old.
1: Amikor 42 éves voltam.
0: I was so convicted about my disobedience.
1: Annyira meggyőzött az Úr az engedetlenségemről.
0: I said, God, I'm going to do what you told me 8 years ago.
1: Uram, én most meg fogom tenni, amit 8 évvel ezelőtt mondtál nekem.
0: Even if it kills me.
1: Akkor is, hogyha belehalok.
0: And I fasted 3 different times, 14 days.
1: És három alkalommal böjtöltem 14
0: And I remember the first time.
1: És emlékszem az első.
0: The first 14 days on the 13th day.
1: Az első 14 napnak a 13. napján.
0: I knew. I said, "Wow. I'm going to live."
1: Tudtam, hogy hú, hát élni, életben maradok.
0: And the Lord spoke to me.
1: És az Úr szólt hozzám.
0: And he said, "Don."
1: Azt mondta, Don.
0: There is nothing that can happen to you in the universe.
1: Semmi nem tud történni semmi veled.
0: That I can't get you through.
1: Vagy az univerzummal, aminél nem tudok téged
0: So I rejoiced.
1: Úgyhogy újjongtam.
0: I have fasted for a total of 42 days, finally.
1: Tehát végül az összes 42 napnyi bőjt megvolt.
0: And there was 8 years between the time God had told me.
1: És 8 év telt el akközött, hogy Isten ezt mondta nekem.
0: Which was a new beginning for me.
1: Ez egy új kezdet volt nekem.
0: And now I was 42 years old.
1: És 42 éves voltam ekkor.
0: That might not mean anything to you.
1: Lehet, hogy ez nektek nem
0: 42 days, 42 years.
1: 42 nap, 42 év.
0: And an 8-year span.
1: És egy 8 éves
0: span. A lot of other things happened in that time.
1: Nagyon sok minden egyéb is történt.
0: Because on the last of the 14 series of 14.
1: Mert az utolsó 14 napon, a harmadik 14
0: I'm telling you this story because I want you to know God will talk with you. He'll interact with you.
1: Azért mondom ezt el nektek, hogy tudjátok, hogy Isten beszélni fog hozzátok. Kapcsolatot ápol veletek.
0: On that last one, I told a friend, I'll be away for 2 weeks.
1: Mondtam egy barátomnak az utolsó alkalommal, hogy elmegyek 2 hétre.
0: And he said, what are you going to do? I said, I'm fasting.
1: És megkérdeztem, mit fogsz csinálni?
0: He said, I'm going with you.
1: Azt mondja, barátom, veled megyek.
0: I said, Jesus.
1: Azt mondtam,
0: I said,
1: Jézus.
0: Jesus, I don't want him to go.
1: Én nem akarom, hogy jöjjön.
0: I want this to be between us, Lord.
1: Uram, azt akartam, hogy ez csak kettő között
0: And this is what I said.
1: De azt mondtam.
0: Why, Lord, did I open my big mouth? Why did I open my big mouth?
1: És akkor azt mondtam, ó, Uram, miért nyitottam ki a nagy számat?
0: I said, God, I don't want to hurt his feelings.
1: Azt mondja, Uram, nem akarom ennek
0: so,
1: az embernek az érzéseit megbántani.
0: He said, we're on the phone.
1: Telefonon beszéltünk.
0: He said, I'm going to tell my wife and I'm joining you.
1: Azt mondta, hogy megmondom a feleségemnek és csatlakozom
0: so
1: hozzád.
0: So I was very disappointed.
1: Nagyon csalódott voltam.
0: But we went away to a lake house that a friend gave us.
1: De elmentünk egy barátomnak egy ilyen tavi házába.
0: He gave it to us so for fasting.
1: direkt a bőtölésre adta oda a házát nekünk.
0: So, during the fast,
1: a bőjt alatt
0: I asked, how old are you?
1: Megkérdeztem ezt az embert, hány éves vagy?
0: He said 34.
1: Azt mondta 34.
0: And the Lord said, you were 34 when I told you to do
1: this. És az Úr azt mondta, te is 34 voltál, amikor én először mondtam neked ezt a bőjt dolgot.
0: He says, there have been 8 years of disobedience.
1: Azt mondja, 8 évig voltál engedetlen.
0: And there are 8 years difference between your age and his age.
1: És most 8 év a különbség az ő életkorában.
0: And I told you to fast for 42 days.
1: És én mondtam neked, hogy bőjtöl 42
0: days. You're 42 years old.
1: És most 42 éves vagy.
0: And he said, now do what I tell you to do.
1: És most azt mondta, azért tedd meg, amit mondtam neked.
0: I was going along fine.
1: Nagyon jól el
0: voltam. You gotta know the Lord. And in my 60th year on the earth, I know I look a lot younger, like 45 or something.
1: És most 60 éves vagyok, tudom, hogy sokkal fiatalabbnak nézek ki, mint 42 évesen kinéztem, mert azt mondtam, hogy meg akarom ismerni az Urat.
0: But when I was 60 years old,
1: de amikor 60 éves voltam,
0: one day the Lord told me, I want you to fast. It just spoke to my heart.
1: Az Úr egyszerűen szólt a szívemhez, hogy bőjtöljek.
0: Now remember, when I fasted in 1989, the first 14-day fast,
1: ugye 1989-ben tartottam az első 14.
0: He told me there was nothing that could happen to me in the universe that he couldn't get me through.
1: És Isten azt mondta, hogy semmi nem történhet velem a világmindenségben, amin ő nem tud engem átvinni.
0: That revelation carried me until I was 60 years old.
1: És ez a kijelentés hordozott engem, amíg 60 éves
0: nem lettem. When I was 60, he said, go on a fast.
1: De amikor 60 lettem, akkor megint mondta,
0: I told my wife, I said, honey, I'm going to go on a fast for the Lord. I said, starting Thursday.
1: Mondtam a feleségemnek, hogy az Úr mondta, hogy kezdjek el bőjtölni, úgyhogy csütörtökön elkezdek bőjtölni.
0: She said, I said, I think she asked, how long?
1: És milyen soká fog bőjtölni, kérdezett a feleségem. Mondtam, nem.
0: I'm going to start Thursday.
1: De elkezdem csütörtökön.
0: So I asked the Lord, how long, Lord?
1: Hogy megkérdeztem az Urat, milyen hosszú lesz ez?
0: And I heard this as clearly as I'm talking with you.
1: És olyan tisztán hallottam, ahogy most veletek beszélek.
0: 40 days.
1: 40 nap.
0: 40 days.
1: 40 nap.
0: That's not my voice.
1: Hát ez nem az én hangom, gondoltam.
0: No, that can't be God.
1: Hát nem lehet Isten sem.
0: I will die.
1: Hiszen bele fogok halni.
0: So, he sent one of the sisters. If you're gonna fast a long time, don't do it around the women.
1: Azt mondta,
0: don't do it around the women.
1: Tehát, hogy ne menj nők közelébe, amikor 40 napig.
0: So one of the sisters from our church came up to me.
1: Odajött hozzám egy gyülekezeti testvérnő.
0: Pastor, how long are you gonna fast? 40 days?
1: Azt mondja, mennyi ideig fogsz bőjtölni 40 napig?
0: I looked around to see if anybody heard her.
1: Körülnéztem, hogy valaki hallotta-e.
0: I looked around to see if heard.
1: Amit mondott.
0: And that's, don't tell anybody that.
1: És mondtam neki, senkinek nem mondd ezt meg.
0: So another one, the next day.
1: A másnap egy következő.
0: Pastor, how long are you fasting? 40 days?
1: Mennyi ideig bőjtölsz? 40 napig? Kérdezte egy másik testvérnő.
0: I said, don't tell anybody that.
1: Azt mondtam, ne beszéljen
0: senkinek. I'm not sure.
1: Nem vagyok biztos benne.
0: And I said, God, why are you doing this?
1: Azt mondtam, Istenem, miért csinálod ezt?
0: I said, what if I can only last for 10 days?
1: Mi van, ha csak 10 napig bírom?
0: I don't want to be the pastor who failed.
1: Nem akarok élni a kudarcot vallott pásztor.
0: Don?
1: Don?
0: There's nothing that can happen to you in the universe that I can't get you through.
1: Semmi nem történhet veled, vagy az univerzummal, amit nem tudnak téged keresztül.
0: 18 years earlier.
1: 18 évvel korábban.
0: It wasn't working for me at 60.
1: Ez nem működött nekem.
0: So I started out on the fast, and I fasted, long story short, for 40 days.
1: Tehát akkor röviden elmondva elkezdtem ezt a bőjtöt, és 40 napig bőjtöltem.
0: Had no idea what was going to happen.
1: Fogalmam nem volt, mi fog történni.
0: At the end of 4 hours before the fast was over.
1: A bőjt vége előtt 4 órával.
0: I didn't even eat a cracker.
1: Még egy ropit se ettem meg.
0: Just water.
1: Csak vizet ittam.
0: And occasionally a little apple juice.
1: És alkalmanként egy kis almalét.
0: The last 9 days it was just, he said, just don't touch any apple juice.
1: Az utolsó 9 napon azt mondta az Úr, hogy almalét se fogyasz.
0: I would drink a little bit every now and then.
1: Időnként ittam egy kicsit.
0: Because I worked during that 40 days.
1: Mert dolgoztam a 40 nap alatt.
0: So the last 9 days
1: Az utolsó 9 napon.
0: They were the most grueling days of my life.
1: Azok voltak az életem legnehezebb napjai.
0: I thought I was going to die literally.
1: Arra gondoltam, szó szerint meg fogok halni.
0: And I could hardly breathe and hardly walk.
1: Alig tudtam menni és lélegezni.
0: I'm talking about believing God and knowing Him.
1: Arról beszélek, hogy higgyünk Istenben és ismerjük meg Őt.
0: I said to Jesus.
1: Azt mondtam Jézusnak.
0: Jesus, I've always taught our people.
1: Jézus, én mindig azt tanítottam az embereinknek.
0: That we walk on your word.
1: Hogy a te szavaidon járunk.
0: That when Peter walked on the water.
1: Hogy amikor Péter a vízen járt.
0: I taught them that the water was incidental to the miracle.
1: Azt mondtam a testvéreknek, hogy a víz az a csodának egy ilyen esetleges része.
0: I taught them that we walk on your word.
1: Mert igazából a te szavadon kell járnunk, nem vízen.
0: And I've taught them, Lord.
1: És azt tanítottam az embereknek, Uram,
0: that one day when you come back,
1: hogy egy napon, amikor majd visszajössz,
0: that we're going to walk on air.
1: Akkor a levegőn fogunk, a
0: because air and water are not the miracle.
1: Mert nem a levegő, meg
0: it's
1: a víz,
0: a
1: csodát,
0: word.
1: Hanem a te szabad a csoda.
0: You told me to fast.
1: Azt mondtad nekem, hogy böjtölj.
0: I believed you.
1: Én hittem neked.
0: My breathing is so shallow.
1: De annyira sekély.
0: I feel like I could die in a moment.
1: Úgy érzem, hogy következő pillanatban meghalhatok.
0: And I said these words.
1: És ezeket a szavakat mondtam.
0: I don't want you to be mistaken.
1: Nem akarom, hogy tévedj.
0: I don't want to die.
1: Én nem akarok meghalni.
0: I don't want to die.
1: Nem akarok.
0: But if I have taught wrongly,
1: de ha rosszul tanítottam az embereket,
0: let me die.
1: Akkor ott halljak meg.
0: I was supernaturally strengthened.
1: És természet fölötti erőt kaptam.
0: Supernaturally strengthened.
1: Természet fölötti erőt kaptam.
0: It was as though I was eating the best steak ever.
1: Olyan volt, mint hogyha a legjobb steaket ettem volna meg az életemben. Természet fölötti erő.
0: And then 4 hours before the 40
1: és akkor 40 órával a 40 nap, 4 órával a 40 nap vége előtt.
0: The angels had not flown around.
1: Nem röpködtek angyalok.
0: They had not taken me to heaven to see the throne.
1: Nem vittek engem a mennybe a trónhoz.
0: I was sitting in the chair looking out the window.
1: Egy székben ültem és néztem ki az ablakon.
0: Thinking, God's got 4 hours to tell me something really powerful.
1: Istenem, 4 órád van arra, hogy valami igazán erőteljeset mondjál nekem.
0: And you know what he told me?
1: Tudjátok, mit mondott?
0: You've obeyed me.
1: Szóval engedelmeskedtél.
0: I'm thinking, is that all?
1: Ez az egész? Csak ennyi?
0: But let me tell you.
1: De hadd mondjam el nektek.
0: That was huge.
1: Hogy ez óriási volt.
0: Because at 34, I was afraid.
1: Mert 34 évesen féltem.
0: At 60, I was afraid again.
1: 60 évesen megint féltem.
0: He says, I'm stamping it out of you.
1: És azt mondta Isten, hogy kitaposom belőled ezt az engedetlenséget.
0: And that's what it means to
1: vagy félelmet. És ezt jelenti az ő megismerése.
0: There is nothing that can happen to you.
1: Semmi nem történhet veled.
0: In the universe.
1: Az egész univerzumban.
0: That he can't get you through.
1: Amin ő nem tud téged átvinni.
0: Hallelujah. Hallelujah. Wow. Wow. Oh boy. Now let me tell you what I'm going to do.
1: Hadd mondjam el nektek, mit fogok tenni.
0: Franz gave me more time than what I'm going to take.
1: Franz több időt adott nekem, mint amennyit igénybe veszek.
0: The time I gave myself is over.
1: Már letelt a nekem, a részemről magamnak adott idő.
0: And I've learned obedience.
1: Megtanultam az engedelmességet.
0: By the things I've suffered.
1: Azáltal a dolgok által, amiket szenvedtem.
0: I'm going to take a little bit of the time you gave me.
1: Most még egy kis időt elhasználom, amit te adtál.
0: Let me just wrap this up a little bit.
1: Hadd foglaljam össze ezt egy kicsit.
0: I'm talking about knowing this man Jesus.
1: Arról beszélek, hogy megismerjük ezt az embert, Jézust.
0: This man who called
1: ezt a férfi,
0: rugged fishermen to be his disciples.
1: Aki rongyos halászokat hívott el tanítványainak.
0: Who is this man who could say, follow me, and businessmen drop their nets?
1: Kövess engem, és akkor a vállalkozók elejtették a hálójukat.
0: Who is this man who calls a tax collector and says, follow me, and they stop being dishonest?
1: Aki elhívott egy adó szedőt, hogy kövess engem, és azt az ember
0: utána who is this man who calls prostitutes like Rahab, and they become, they change profession and become honest women.
1: és ők elhagyják ezt a mesterséget, és becsületes asszonyok lesznek.
0: I want to know that man.
1: Ismerni akarom ezt a férfit.
0: That's the man I want to know.
1: Ő az, akit akarok ismerni.
0: Whose words are spirit and life?
1: Akinek a szavai szellem és élet.
0: Whose words the szavai, the most vile of sinners cannot resist?
1: Akinek a szavainak a legmegveszekedettebb bűnös.
0: I want to know him.
1: Ismerni akarom őt.
0: And I don't want my own words.
1: Nem akarom a saját szavaimat.
0: I want to speak his words.
1: Az ő szavát akarom mondani.
0: Who is this man who still calls the wicked?
1: Aki még mindig hívja a gonoszokat.
0: This man who still calls the sexually immoral.
1: Aki még mindig hívja a szexuálisan erkölcstelenek.
0: What kind of man would call idolaters and adulterers?
1: Miféle ember hívja el házasságtörőket?
0: What kind of man who would call homosexuals and thieves?
1: Milyen ember hívna el homoszexuálisokat és tolvajokat?
0: What kind of man? What kind of man would call the greedy and the drunkard?
1: Hívna el a részegeseket és a kapcsikat.
0: The slanderer, the gossiper, and the swindler as well.
1: A rágalmazókat és a csalókat is.
0: The swindler, the thief.
1: A tolvajt.
0: What kind of man?
1: Miféle ember?
0: The same man.
1: Ugyanaz.
0: Call Peter, James, John, Matthew.
1: Aki elhívta Pétert, Jakabot, János és Mátét.
0: The same man who calls the school teacher and the businessman.
1: Aki elhívja a tanítót és az üzletembert.
0: Who calls the engineer.
1: Aki elhívja
0: the homemaker.
1: A háztartásbelit.
0: The man who calls the research scientist.
1: Aki elhívja a kutató tudóst.
0: And he sanctifies them, he washes them.
1: És megszenteli őket, megmossa
0: őket. He justifies them in the name of the Lord Jesus.
1: Az Úr Jézus nevében.
0: And he does so by the Spirit of God.
1: És mindezt Isten szelleme által teszi.
0: Who is this man?
1: Ki ez a férfi?
0: That even today we leave all that has given us security.
1: Aki miatt még ma is mindent elhagyunk, ami biztonságot adott nekünk.
0: And we go not knowing where.
1: És megyünk, nem tudván hova megyünk.
0: Who is this man?
1: Ki ez a férfi?
0: Who is despised and rejected by men?
1: Akit emberek megvetettek és elutasítottak.
0: Who is this man who still loves us?
1: Ki ez a férfi, aki még mindig szeret minket?
0: Although we hid our faces from him.
1: Noha elrejtettük orcánkat előle.
0: Who is this man?
1: Ki ez a férfi?
0: Who has borne our griefs and carried our sorrows?
1: Aki hordozta a bűneinket és fájdalmainkat, elszenvedte.
0: I tell you who he is.
1: Megmondom nektek, ki
0: He's ő. Jesus Christ of Nazareth.
1: Ő a názareti Jézus Krisztus.
0: And the Bible says he was wounded for our transgressions.
1: És a Biblia azt mondja, hogy a mi vétkeinkért sebezték meg.
0: He was bruised for our iniquities.
1: Megrontották, megsebezték a mi bűneink miatt.
0: And the chastisement of our peace was upon him.
1: És a mi békességünk büntetése rajta.
0: And by his stripes we are healed.
1: És az ő sebeiben gyógyultunk meg.
0: That's this man.
1: Ő ez a férfi.
0: And you can be like him.
1: És lehettek olyanok, mint ő.
0: You can be like him.
1: Lehettek olyanok, mint ő.
0: The first man, Adam.
1: Az első ember, Ádám.
0: Was a living being.
1: Élő lélekké lett.
0: The last man, Adam.
1: Az utolsó Ádám, férfi. Ő életadó szellem.
0: So the resurrected Christ.
1: Tehát a feltámadott Krisztus.
0: Is far more powerful.
1: Sokkal erőteljesebb és felette áll.
0: Than the Jesus who walked the earth.
1: Mint az a Jézus, aki a földön járt.
0: I heard those words, they changed my life.
1: Hallottam ezeket a szavakat, amik megváltoztatták az életemet.
0: The resurrected Christ.
1: A feltámadott Krisztus.
0: Is far more powerful.
1: Sokkal hatalmasabb és erőteljesebb.
0: Because he's a life-giving spirit.
1: Mert ő életadó szellem.
0: He's not one man in one place.
1: Ő nem egy ember egy helyen.
0: But he's God who lives in all of us here.
1: Hanem ő Isten, aki mindannyiunkban itt él.
0: Who empowers all of us.
1: És mindannyiunknak erőt ad.
0: So I close today.
1: Úgyhogy ma befejezem.
0: And I want to read something.
1: Szeretnék olvasni valamit.
0: From my Spanish Bible.
1: A spanyol Bibliámból.
0: But I will interpret it in English.
1: És majd, de majd tolmácsolom angolra.
0: Philippians 3.
1: Ez a Filippi 3.
0: In Philippians 3.
1: A Filippi 3-ban.
0: In Spanish he says,
1: spanyolul azt
0: mondja, nevertheless, all that for me was gain, now I consider lost for the cause of Christ.
1: Mindazonáltal, mindazt, ami nekem valamikor nyeresség volt, most veszteségnek nyilvánítom Krisztusért.
0: And in the very next verse he says,
1: és a következő versben azt mondja,
0: I will just read it in Spanish, it's not going to be the same if you read your Bible.
1: Csak felolvasom a spanyolból.
0: Verse 8 he says, moreover,
1: 18. vers,
0: moreover,
1: sőt,
0: all of it I consider lost.
1: Mindezt veszteségnek ítélem.
0: For the reason of the incomparable worth of knowing Christ Jesus.
1: A semmivel sem összehasonlítható értéke miatt annak, hogy ismerhetjük Jézust.
0: He says, for Jesus, for him, I have lost it all.
1: Ő érte, mindent elvesztettem.
0: And I count it, I have it, as dung, as manure.
1: És trágyának ítélek
0: mindent. To the end
1: azért,
0: of gaining Christ.
1: Hogy megnyerjem Krisztust.
0: He said, I count it nothing.
1: Azt mondja, semminek nyilvánítom ezeket.
0: For the goal of gaining Christ.
1: Azért a célért, hogy megnyerjem Krisztust.
0: And to be found united to him.
1: És úgy találtassam, mint aki egy ővel.
0: I don't want my own personal righteousness.
1: Nem a saját személyes igaz voltam.
0: That comes from the law.
1: Ami a törvényből származik.
0: But that which is obtained through faith in Christ.
1: Amit a Krisztusba vetett hitből nyerek.
0: The righteousness that proceeds from God.
1: Azt az igaz lelkűséget, ami Istentől ered.
0: That is based in faith.
1: Ami hitben alapszik.
0: All it I have lost.
1: Mindezt elvesztettem.
0: To the end,
1: azért,
0: to the result of knowing Christ.
1: Azért az eredményért, hogy ismerjem Krisztust.
0: To experience his power.
1: Hogy megtapasztaljam az ő erejét.
0: That power that is manifested in his resurrection.
1: Azt az erőt, ami megnyilvánult az ő feltámadásában.
0: I have lost it all.
1: Elvesztettem mindent.
0: To the end that I participate in his sufferings.
1: Hogy részt vessek az ő szenvedésében.
0: And to become like him in his death.
1: És olyan legyek, amilyen ő az ő halálában.
0: Paul says here six
1: times. Pál itt hatszor mondja.
0: I count it loss.
1: Hogy ezt veszteségnek tekintem.
0: I don't want the world.
1: Nem akarom a világot.
0: And as I reject the world,
1: és ahogy elutasítom a világot,
0: I gain Christ.
1: Megnyerem Krisztust.
0: Father, in the name of the Lord, I thank you for this
1: Atyám,
0: word today.
1: Az Úr nevében köszönöm neked ezt az üzenetet ma.
0: I thank you for the hearers.
1: Köszönöm a hallgatókat.
0: And I thank you that you have given us a little part.
1: És köszönöm, hogy adtál nekünk egy kis részt.
0: My prayer, Father, is
1: Atyám, azért imádkozom,
0: that you would so strengthen us,
1: hogy úgy megerősíts minket,
0: that we would leave this conference,
1: hogy ezt a konferenciát majd úgy
0: knowing
1: el,
0: Christ
1: hogy ismerjük
0: personally,
1: Krisztust személyesen.
0: Knowing the person of Jesus.
1: Ismerjük Jézus személyét.
0: And when we leave here,
1: és amikor
0: I pray that we'll
1: innen,
0: know what he likes to eat.
1: Tudjuk azt, hogy mikor elmegyünk
0: we
1: innen,
0: know
1: hogy
0: where he
1: szeret
0: likes
1: enni,
0: to rest.
1: Hogy mikor szeret pihenni.
0: For he's taught us.
1: Hogy mit tanított nekünk.
0: What he likes to eat.
1: Hogy mit szeret enni.
0: He loves the will of God.
1: Nagyon szeret Isten akaratát.
0: He loves the will of God.
1: Isten akaratát szereti enni.
0: And I pray.
1: Imádkozom.
0: And we leave here.
1: Hogy úgy menjünk el innen.
0: We will eat what he eats.
1: Hogy azt együk, amit ő eszik.
0: And we'll be where he is.
1: És
0: in Jesus name.
1: Mondjunk igent neki. Amen. Jézus nevében. Amen.
2: Elhangzott Meg kell ismernem őt című tanítássorozat harmadik része, melyben Donald Lovell tanított.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Apostoli fundamentumok.
0: A Rádió Sans műsorán.
2: A jegyzetet valószínűleg a...
3: 11.
2: A 11. oldalnál kell kinyitnotok.
3: And we will go through to something like page 20.
2: És körülbelül a 20. oldalig fogunk eljutni.
3: But just to add to the confusion, we will not be doing them in the same order.
2: De csak azért, hogy még zűrösebb legyen, nem az oldalak sorrendjében fogunk haladni.
3: As I said several times already,
2: it would have
3: been great to go systematically through these notes.
2: Nagyszerű lenne rendszerezetten végigmenni az egész jegyzeten.
3: But to do that thoroughly would have taken probably 2 months.
2: De valószínűleg 2 hónapig tartana az, hogy ezt meg tudjuk tenni.
3: So we've given you all the notes so you can study it afterwards.
2: Tehát azért adtuk oda az összes jegyzetet, hogy utólag tudjátok tanulmányozni.
3: And all that I can do is to pinpoint certain of the important principles which we need to comprehend.
2: Most csak néhány alapelvet tudok megmutatni nektek ebben, amit valóban fel kell fognunk.
3: I want you to turn with me, first of all, just to Matthew,
2: mindenek előtt
3: chapter 1.
2: A Máté 1-hez lapozzatok vele.
3: And in those first few verses,
2: és az első néhány versben itt,
3: verses 1 through 17,
2: az elsőtől a 17-ig,
3: Matthew introduces his gospel with this statement.
2: Máté az evangéliumát ezzel a kijelentéssel nyitja.
3: The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.
2: Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való könyv.
3: And then over the next sort of 15 verses,
2: és az ezt követő 15 versben,
3: we have the genealogy of Jesus Christ.
2: Jézus Krisztus családfáját olvashatjuk el.
3: And it summarizes this in verse 17.
2: És a dolog a 17. versben foglalódik össze.
3: It says, all the generations from Abraham to David are 14 generations.
2: Azt mondja, az összes nemzetség, tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzetség.
3: From David until the captivity in Babylon are 14 generations.
2: És Dávidtól a babiloni fogságra vitelig 14 nemzetség.
3: And from the captivity in Babylon until the Christ are 14 generations.
2: És a babiloni fogságra viteltől Krisztusig 14 nemzetség.
3: Now, if you take the trouble, as I have, to go through all those generations, you find that mathematically it doesn't add up.
2: Hogyha rászánjátok a fáradtságot, hogy visszanézitek ezeket a neveket, akkor matematikailag rájöttek, hogy nem stimmel ez a 14.
3: Because certain generations are ignored because they are not relevant to the purpose, which is the coming of the kingdom of God.
2: Ugyanis Isten királyságának eljövetele szempontjából lényegtelen fokozatokat ezekben a nemzetekben kihagyott az író.
3: Abraham, David and Christ. They're the three
2: Abraham,
3: mountains
2: David,
3: that stand out in this whole matter of genealogy.
2: És Krisztus az a négy, az a három hegycsúcs, akik kiemelkednek ebből az egész névsorból, ami a nemzetékeket felsorolja.
3: Because in their fatherhood they were the great patriarchs.
2: Mert az ő atyaságuk szerint ők voltak a nagy pátriárkák.
3: And they established principles which then were passed on from generation to generation.
2: És utána ők olyan alapelveket hoztak létre, amelyek továbbadottak a következő nemzedékeknek.
3: And so we need to pick on those mountains and learn what are these mountains particularly teaching us.
2: Tehát ezekre a hegyekre kell koncentrálnunk és azt megtanulni, hogy ők mit akarnak nekünk tanítani.
3: Now we briefly looked at Abraham.
2: Röviden már megvizsgáltuk Ábrahámot.
3: And we could have spent much more time on that.
2: És ezzel is sokkal több időt töltöttünk volna, mint amennyit lehetett.
3: But as I pointed out to you yesterday,
2: ahogy tegnap már rámutattam,
3: the visionary who saw in the heavenlies God's great cosmic purpose.
2: A látással bíró ember, aki a szellemi világban, mennyei világban látta Istennek a kozmikus terveit.
3: He grasped it by faith.
2: Ő hitáltal megragadta ezeket.
3: In the spirit realm.
2: A szellemi világban.
3: Saw it with great clarity.
2: Nagyon világosan látta őket.
3: Was able to impart the vision to the next generation.
2: És képes volt a látást továbbadni a következő nemzedéknek.
3: But there was no practical manifestation of what he saw.
2: De amit látott, az gyakorlatilag nem nyilvánult meg.
3: But on the other hand,
2: de másrészt,
3: David was able to get hold of these principles.
2: David meg tudta ragadni ezeket az alapelveket.
3: and put together a leadership team,
2: és össze tudott állítani egy vezetői csapatot,
3: and put together an army,
2: egy hadsereget is,
3: which physically gained a great deal of ground,
2: amely fizikailag nagy területet hódított meg.
3: He actually established the kingdom on earth.
2: Tulajdonképpen ő hozta létre a királyságot a földön.
3: And he subdued all his enemies.
2: És meg minden ellenségét legyőzte.
3: And during his reign, there was peace and prosperity for God's people.
2: Békessége és bővölködése volt Isten népének.
3: And that's taken by scripture again and again.
2: És az ige újra és újra visszatér erre a témára.
3: And an allegory mondja, of the kingdom which Jesus would finally bring.
2: Hogy a Dávid királysága a Jézus által majd végül elhozott királyságnak egy előképe is.
3: After David was measured by how much like David he did it.
2: Dávid után minden királyt aszerint értékeltek, hogy mennyire csinált az uralkodását hasonlóan Dávidhoz.
3: And when you begin to comprehend this, you begin to see the strategy of God in these days.
2: Felfogni, akkor meglátjuk, mi Isten stratégiája ezekben a napokban.
3: Because some of the apostolic fathers are primarily Abraham visionaries.
2: Mert néhány apostoli atya olyan, mint Ábrahám, azból a szempontból, hogy ők a látás emberei.
3: And some of them are David practicalists who actually form an army, lead the army, and
2: mások
3: actually
2: pedig
3: make conquests.
2: Olyanok, mint Dávid, aki a gyakorlati ember, aki összehívja a hadsereget, vezeti a hadsereget, és konkrétan hódításokat foganatosít.
3: Both are valid.
2: Mind a kétféle szerep jogos és szükséges.
3: Both come to perfection in our Lord Jesus Christ.
2: És mind a kettő az Úr Jézus Krisztusban jutott tökéletességre.
3: And one of the things that we need to discover is which of these two, particularly,
2: hogyha apostoli vezetők vagyunk, akkor mi melyik kategóriába esünk inkább? Az ábrahámiba vagy a dávidiba?
3: Because the apostolic visionaries need the practical warrior leaders to make anything physically come to pass.
2: Mert a látással bíró apostoloknak szükségük van a fizikai világban levő gyakorlati vezetőkre, akik megvalósítják a látásokat.
3: Then you need the visionary apostle to show you what to do, where to go, and how to do it. Gyakorlati
2: apostoli vezető vagy, akkor szükséged van egy olyan apostol, aki a látás embere, aki megmutatja, hogy mit kell csinálni és hogyan.
3: Needs to be recognized, and we need to work together much more intimately as we see both sides are necessary.
2: És ennek az együttműködésnek gyakorlatilag együtt kell működni, és szükségünk van egymásra, egyre inkább, ahogy látjuk, hogy szükség van erre. Még egy-két dolgot akarok erről mondani.
3: In the Old Testament, there are two kinds of prophets.
2: Alapvetően kétfajta proféta van.
3: And these are picked up in the New Testament.
2: Az Új Szövetség is beszél róluk.
3: And they are characterized by the person of Moses and by the person of Elijah.
2: És Mózes, illetve Illés személyhez kötődik ez a kétfajta profétaság.
3: And the prophets prophetically said that in the last days,
2: a proféták profétikusan elmondták, hogy az utolsó
3: napokban,
2: amikor minden dolgok helyreállításának ideje eljön,
3: finally comes with power and authority on the face of the earth.
2: Amikor végül erővel és hatalommal eljön a királyság a földre,
3: these two prophetic ministries will be the instrument to cause the restoration of all things.
2: Akkor ez a két profétai szolgálat fogja elérni mindenek helyreállítását. Ez fogja megvalósítani.
3: And we need to understand that these two prophetic ministries are different, but they are necessarily complementary.
2: A két profétai szolgálat különbözik egymástól, de mind a kettőre szükség van, és kiegészítik egymást.
3: The Elijah-type prophet,
2: az Illés típusú proféta,
3: he lives in the spirit realm.
2: A szellemi világban él.
3: His feet hardly touch the earth.
2: De a lábával szilárdan a földön áll.
3: He's very familiar with the spirit realm.
2: Nagyon ismeri a szellemi világot, és alig ér a földhöz a lába.
3: And because of his understanding of the spirit realm,
2: és mivel érti a szellemi világot,
3: he understands the strategies of the devil, and if he's listened to, they could be neutralized before they do the damage which they were intended to do.
2: Is, és ha meghallgatják a mondandóját, akkor az ördög stratégiái semlegesíthetők, mielőtt még működésbe lépnének.
3: Now, wouldn't it be fantastic if we had an Elisha quality prophet who could tell us what Al-Qaeda were planning to do next?
2: Nem lenne óriási, ha lenne egy ilyen Illés és Elizeus típusú profétánk, aki meg tudnám mondani, hogy mi az Al-Qaeda következő terve.
3: So they could be neutralized before they do the damage they were intended to do.
2: Hogy ezt a tervet semlegesíteni lehetne, mielőtt egyetlen beindulna.
3: The Elijah prophet
2: nem lenne károkozás. Az Illés típusú proféta az Elizeus típusú profétában tökéletesedik, de ugyanaz a szellem működik
3: benned.
2: Majd ma délőtt még töltök ezzel néhány percet.
3: Now these type of prophets,
2: ezek a fajta proféták,
3: they are loners, they don't seem to spend too much time with people
2: because
3: that blurs their spiritual clarity.
2: Általában úgy tűnik, hogy nem túl sok időt töltenek más emberekkel, mert ettől elhomályosulna a szellemi látásuk.
3: They're individuals, they're not very social because they live in that spirit realm.
2: Ők nem nagyon társasági lények, inkább a szellemi világban élnek, mint a földön.
3: And the revelation that they receive,
2: és a kijelentés, amit kapnak,
3: is to be submitted to the generals of the Lord's army to give them strategy in the war.
2: Tehát ezt a kijelentést át kell, hogy adják az Úr hadseregének tábornokainak, hogy tudják azokat alkalmazni a stratégia kiformálásában.
3: They do not carry, as far as the church at large is concerned, they do not carry a governmental authority, and they should not be given governmental
2: status. Illés típusú proféta nem hordoz kormányzási tekintést, és nem is szabad neki kormányzási feladatot adni.
3: Because often what they see is absolutely of the Lord.
2: Amit lát az ilyen proféta, teljesen az Úrtól van.
3: But their conclusions of what to do practically are often faulty.
2: De gyakran hibás a következtetésük arról, hogy mit kell kezdeni ezzel a kijelentéssel.
3: And if they are allowed to governmentally lead the people, they will lead people in the wrong direction.
2: Hogy kormányzói módon vezessék az embereket, akkor rossz felé vezetik őket.
3: A great example of this would be Agabus in the New Testament.
2: Agabus lenne ennek egy jó példája az Új Szövetségben.
3: He rightly discerned that imprisonment awaited the apostle Paul.
2: Helyesen ismerte fel, hogy börtön vár Pál apostolra.
3: Now Paul had learned to rule over the civil authorities so that they always did the will of Jesus and the kingdom was not hindered.
2: Megtanulta, hogy hogyan befolyásolja a világi hatóságokat arra, hogy Isten akarata szerint cselekedjenek és ne akadályozzák az evangélium munkáját.
3: He'd learned to exercise governmental authority over the political authorities of his day.
2: Gyakorolni a maga korában a politikai hatóságok fölött.
3: And when the plan was being forged to arrest him in Jerusalem, he willingly and joyfully went into that
2: Jeruzsálemben megszületett a terv az ő letartóztatására, akkor ő hajlandó módon és örömmel besételt ebbe a csapdába.
3: And he meekly submitted to being taken prisoner because God had shown him in his apostolic wisdom it was part of an amazing divine plan.
2: És szelíden megengedte, hogy börtönbe vessék őt, mert Isten megmutatta neki, mint apostoli kormányzói hatalomnak, hogy ez része annak, hogy Isten terve megvalósuljon.
3: Tehát
2: Agabus helyesen ismerte fel,
3: God's will, and therefore it must be prevented.
2: Hogy Pálra börtön vált, azt helytelenül gondolta, hogy ez nincs benne Isten tervében, tehát el kell kerülni ezt a fogságba.
3: And the wisdom of Paul had to override the wrong conclusion that Agabus came to.
2: Felül kellett bírálnia azt a helytelen következtetést, amire Agabus jutott a helyes kijelentésből.
3: He was correcting what he saw.
2: Tehát Agabus jól látta, amit látott.
3: But he was wrong in the governmental decision that he wished to make. Hello.
2: De helytelen kormányzói döntést akart hozni ezzel kapcsolatban.
3: And if we allow Elijah, Elisha prophets to have governmental authority and to lead the people of God, they're going to lead them in all kinds of wrong directions.
2: Az Illés és Elizeus típusú proféteknek, hogy kormányzói tekintélyük legyen és vezessék Isten népét, akkor mindenféle rossz irányokba fogják őket vezetni.
3: Hello, can you hear me?
2: Halljátok, amit
3: mondok? These days are coming upon the churches in the Balkans. You better learn how to handle these
2: problems. A Balkán országokra következnek azok a napok, amikor ez történik, és jobb, ha megtanuljátok, hogy hogyan kell a profétai szolgálatokat kezelni.
3: Example, the American CIA, their
2: például vegyük az amerikai CIA-t példaként.
3: Their job is to collect information concerning the strategies of the enemy.
2: Hogy információt gyűjtsenek az ellenség stratégiáiról.
3: But that's privately submitted to the generals of the army.
2: De ezt utána csak a hadsereg tábornokainak mondják el, amit megtudtak.
3: The CIA do not make the decisions
2: nem a CIA
3: what to do and what not to do militarily.
2: Hogy mit tegyenek, vagy mit ne tegyenek katonai szempontból.
3: But their information is very vital to the generals to enable them to make the right military strategy.
2: Az információjuk létfontosságú a tábornokok számára, hogy el tudják dönteni, hogy milyen stratégiát kell létrehozni. Halljátok, amit
3: mondok? So we've got to be careful.
2: Tehát jobb, hogyha vigyáztok.
3: Now, the Moses prophet,
2: a mózesi proféta,
3: he is a prophet who doesn't see so much in the realms of the spirit, the activities of the enemy and the counter activities of God. That's not his primary domain.
2: Lát olyan sokat a szellemi világban, nem látja annyira az ellenség terveit, és nem látja annyira, hogy Isten mit tesz ezzel kapcsolatban. Tehát nem az elsődleges feladata az, hogy a szellemi világ eseményeit lássa. Amit viszont lát, mint látást hordozó ember, az Isten terve.
3: It's like as if God laid out his plan for his whole cosmic purpose.
2: Mint hogyha Isten,
3: he can see the plan and exactly how it's all supposed to go together.
2: Ahogy lerajzolta az a kozmikus terveit az egész világra vonatkozólag, a történelemre vonatkozólag, mintha ő az egészet látná és tudná, mit kell ezzel tenni. És ez az ember nem magányos farkas, hanem csapatban dolgozik.
3: Elijah,
2: és Elizeus jellegű profétával szemben neki van kormányzói tekintélye.
3: He can detect leadership.
2: Fel tudja fedezni a vezetőket.
3: He can strategically place it.
2: És stratégiai módon el tudja helyezni a vezetőket.
3: He can put it to work.
2: És ő munkába tudja állítani őket.
3: He has organizational skills.
2: Szervezési képességei vannak.
3: He has administrative skills.
2: És ügyvezetői képességei.
3: I mean, Moses took a rabble of slaves and turned them into an efficient fighting force.
2: Egy tömeg rabszolgát és hatékony harcos haderővé tette őket.
3: To move the whole camp every few days of 2 million people was an administrative masterpiece.
2: Egy szervezési mestermű volt az, hogy néhány naponként egy 2 milliós tömeget el lehetett költöztetni, meg lehetett mozgatni.
3: He appointed all the captains of thousands and hundreds and fifty. He
2: ő jelölte ki ezeket az ezredeseket, századosokat, ötvenedeseket, stb. Az összes vezetői stratégiát ő fogalmazta meg.
3: He was a great and powerful military leader.
2: És nagyszerű erőteljes katonai vezető is volt.
3: That Moses type of prophet,
2: ez a Mózes típusú proféta,
3: works very, very closely with the apostolic leader.
2: Nagyon szorosan együttműködik az apostoli vezetővel.
3: Often himself becomes an apostolic leader.
2: Gyakran ő maga is apostoli vezető lesz.
3: And this is the apostolic prophetic partnership, which is referred to again and again in the New Testament.
2: Apostoli és profétai együttműködés, amire az Új Szövetség többször utal.
3: So we've got to understand these things because we're about to go to war to fight the devil and take the Balkans for Jesus.
2: Mert el kell mennünk a háborúba, és az ellenséget meg kell támadnunk, és a Balkánt el kell foglalnunk Jézus számára. És mindegyik ilyen szolgálónak megvan a maga szerepe ebben a
3: történetben.
2: És Isten támasztja ezeket az embereket.
3: And these women,
2: és nőket, férfiakat
3: and giving them these particular roles.
2: És megadja nekik ezeket a konkrét feladatokat.
3: And we've got to say, God, give us comprehension of these.
2: És azt kell mondanunk, hogy Uram, adj nekünk felfogást erről az egészről.
3: Now I want to move on from this because I just can't give you a taste of these things which I'm seeing.
2: Mert most csak
3: they're firing my spirit in a tremendous way.
2: Tudok nektek adni azokról a dolgokról, amelyeket látok és amelyek hatalmas módon égnek a szellememben.
3: Because there has to be a transition from the visionary plan to the practical working of the activity on earth to make it happen.
2: A látás szerinti tervből át kell menni a földön a gyakorlati tevékenységbe ahhoz, hogy a látás megvalósuljon.
3: What is necessary to first take the heavenly realm?
2: Először a mennyei helyeken kell elfoglalni a területet.
3: Then it's then necessary to
2: put the ground troops
3: to go in and actually take possession of the land.
2: Hogy a földi csapatok elinduljanak és konkrétan elfoglalják a földi területet.
3: Both are necessary.
2: Mind a kettőre szükség van.
3: But they must be done in the proper order.
2: De megfelelő rend szerint kell ezeknek cselekedni.
3: Some apostolic leaders,
2: néhány
3: szolgáló, to the heavenly plan, and some are given to the earthly.
2: Néhány apostoli vezetőnek a mennyei tervet adik meg, másoknak pedig az, hogy a földön hogyan kell ezt megvalósítani.
3: Does that make sense to you?
2: Érthető ez a számotokra?
3: So Moses was prophetic.
2: Tehát Mózes profétikus volt.
3: He actually initiated the plan by which the promised land actually began to be occupied.
2: Igazából ő indította be azt a tervet, amelynek megfelelően az ígéret földjét végül elfoglalták.
3: He actually brought the children of Israel out of slavery. Konkrétan
2: ő hozta ki, ő vezette ki Izrael gyermekeit a rabszolgaságból.
3: He led them through the wilderness for 40 years.
2: 40 évig ő vezette őket a pusztában.
3: If they had been ready for war,
2: hogyha ezek az emberek készen álltak volna a harcra,
3: Moses could have brought them directly into their inheritance.
2: Mózes közvetlenül bevezethette volna őket az örökségükbe.
3: It only took 11 days to get from Egypt to the promised land if they were prepared to go by way of the Philistines.
2: Az ígéret földjére csak 11 napig tartott volna eljutni, hogyha a zsidók hajlandók lettek volna a filiszteusok földjén átmenni.
3: In other words, if they had been ready for war,
2: és hogyha készek lettek volna a harcra,
3: that generation could have occupied the promised land.
2: Akkor az a nemzedék elfoglalhatta volna az ígéret földjét.
3: They would have been there in 11 days.
2: Mert 11 nap alatt ott lettek volna.
3: The only reason they died in the wilderness was because of their disobedience.
2: Az egyetlen oka annak, hogy meghaltak a pusztában, az ő engedetlenségük volt.
3: And the disobedience was motivated by a total unwillingness to become the warriors that God wanted them to be.
2: Az engedetlenséget egyedül az okozta, hogy nem voltak hajlandó azzal harcossá válni, amivel Isten tenni akarta őket. Tehát Mózes, ő maga sem mehetett be az ígéret földjére, és nem tudta bevezetni a népet sem az ígéret földjére.
3: But he successfully passed the vision on to
2: the next generation. És sikeresen átadta a látást a következő nemzedéknek.
3: And I want to spend the first part of my talk this morning talking about the transfer from Moses to Joshua.
2: Mai tanításom első felét arról szeretnék beszélni, hogy Mózesről Józsuére hogyan szállt át a látás, meg a vezetés, mert Józsué volt a földfoglalók fajának az első példája, aki a harcos hódító.
3: And again, notice the partnership between Moses and Joshua.
2: Figyeljétek meg az együttműködés Mózes és Józsué között.
3: Moses was the intercessor who fought the battle in the heavenly.
2: Mózes az a közbenjáró, aki a levegőjékben megvívta a csatát.
3: And Joshua was the warrior who fought the battle on the ground.
2: Volt az a harcos, aki a földön megvívta a harcot.
3: And the success of Joshua's ground campaign depended upon the power of the intercessors that gathered together with Moses.
2: És Józsué földi hadjáratának a sikere attól függött, hogy milyen erőteljesek voltak azok a közbenjárók, akik Mózessel összegyűltek.
3: Without a Joshua would not have possessed anything.
2: Mózes Józsué nélkül semmit nem foglalt volna el.
3: And Joshua without Moses would not have had the power to press home the victory.
2: Nem lett volna erős ahhoz, hogy a győzelmet megvalósítsa.
3: Now can you see the partnership we need?
2: Látjátok, milyen együttműködése van itt szükség?
3: We each have our part to play.
2: Mindannyiunknak megvan a magunk része.
3: And the Moses prophetic ministry has the ability to some degree to function in both regions.
2: És a mózesi profitai szolgálatnak bizonyos mértékben megvan a képessége arra, hogy mind a két szinten működjön.
3: So now I want to spend a few minutes
2: on page 15
3: of your notes.
2: A jegyzet 15. oldalán eltölteni.
3: I've got it near the bottom of the page.
2: A lap aljára menjünk, a lap aljához közel.
3: Lessons to be learned from Moses and Joshua and from the Elijah Elisha in their successful spiritual father-to-son relationship.
2: Mit tanulhatunk Mózestől és Józsuétól, vagy Illéstől és Elizeustól a sikeres szellemi apa-fiú kapcsolatról?
3: Now in both these cases there was a successful transmission from the spiritual father to the spiritual son.
2: Sikeresen átadta a dolgokat a szellemi fiának.
3: We will notice first of all that Moses had two natural sons.
2: Hogy Mózesnek volt két test szerinti fia.
3: Gershom and Eliezer.
2: Gershom és Eliezer.
3: And they never came to anything spiritually.
2: De ők szellemileg soha nem vitték semmire.
3: If you follow the descendants of these men,
2: hogyha megnézed ezeknek a fiúknak a családfáját, utódait,
3: follow the descendants of Eliezer and Gershon,
2: megnézzük Gershomnak és Eliezernek az utódait,
3: they didn't backslide.
2: Nem estek vissza.
3: They didn't do evil things.
2: Nem tettek gonosz dolgokat.
3: They were just kind of passive and not, there was nothing violent in them.
2: Nincs bennük semmi erőszakos, egyszerűen passzívvá, tétlenné váltak.
3: They ended up, their descendants ended up being the financial administrators of David's kingdom. How interesting.
2: Milyen érdekes, hogy Dávid királyságának idejére az ő utódaik a pénzügyi igazgatásban vállaltak szerepet.
3: They did a valuable job.
2: Értékes feladatot végeztek.
3: In the background.
2: A háttérben.
3: Managing the finances.
2: A pénzt kezelték.
3: With a high degree of integrity.
2: Nagyon becsületesen.
3: But they never became the warriors that they could have been because
2: de soha nem lett belőlük az a harcos, akik lehettek volna, Mert egyszerűen nem volt ez bennük, hogy azok legyenek.
3: To the negative influence of their mother, Zippor.
2: És ez valószínűleg anyjuknak, Cipórának a negatív hatásának tudható be.
3: She didn't like Moses' God of blood and the violence of that God.
2: Cipórának nem tetszett Mózes véres istene és ennek az istennek az erőszakossága.
3: So instead of either of these two natural sons,
2: tehát
3: a man called Joshua became Moses' spiritual son.
2: Két fizikai fia szeri helyett Mózesnek a szellemi fia Józsué lett.
3: And he became the heir of Moses' spiritual treasure house.
2: És ő örökölte Mózesnek a szellemi kincses házát.
3: We're not told how he came into this relationship.
2: Azt nem tudjuk, hogy hogyan kerültek egymással ilyen kapcsolatban.
3: But we noticed several things about him.
2: De több dolgot észrevehetünk Józsuéről.
3: Which I began to list on page 16.
2: A 16. oldalon kezdtem ezeket felsorolni.
3: The first thing we notice is that he was constantly seeking the presence of God.
2: Az első dolog, amit észrevettünk Józsuéről, hogy állandóan Isten jelenlétét kereste.
3: Now I don't know if you are aware of this.
2: Nem tudom, hogy tudatában vagytok-e ennek.
3: But long before the tabernacle of Moses was built.
2: De már sokkal azelőtt, hogy Mózes sátora felépült volna, Mózesi szent sátor.
3: Moses had his own private prayer tent.
2: Mózesnek már megvolt a saját kis ima sátra.
3: It wasn't developed like David's tabernacle. David took it a lot further.
2: Ez nem jutott el olyan szintre, mint a Dávid sátora, mert Dávid kifejlesztette ezt az jelenséget.
3: It was a private place of prayer.
2: De ez egy egyéni imahely volt, egy sátorban.
3: She didn't like Moses' God of blood and the violence of that God.
2: Cipórának nem tetszett Mózes véres istene és ennek az istennek az erőszakossága.
3: So instead of either of these two natural sons,
2: tehát
3: a man called Joshua became Moses' spiritual son.
2: Két fizikai fia szeri helyett Mózesnek a szellemi fia Józsué lett.
3: And he became the heir of Moses' spiritual treasure house.
2: És ő örökölte Mózesnek a szellemi kincses házát.
3: We're not told how he came into this relationship.
2: Azt nem tudjuk, hogy hogyan kerültek egymással ilyen kapcsolatban.
3: But we noticed several things about him.
2: De több dolgot észrevehetünk Józsuéről.
3: Which I began to list on page 16.
2: A 16. oldalon kezdtem ezeket felsorolni.
3: The first thing we notice is that he was constantly seeking the presence of God.
2: Az első dolog, amit észrevettünk Józsuéről, hogy állandóan Isten jelenlétét kereste.
3: Now I don't know if you are aware of this.
2: Nem tudom, hogy tudatában vagytok-e ennek.
3: But long before the tabernacle of Moses was built.
2: De már sokkal azelőtt, hogy Mózes sátora felépült volna, Mózesi szent sátor.
3: Moses had his own private prayer tent.
2: Mózesnek már megvolt a saját kis ima sátra.
3: It wasn't developed like David's tabernacle. David took it a lot further.
2: Ez nem jutott el olyan szintre, mint a Dávid sátora, mert Dávid kifejlesztette ezt az jelenséget.
3: But it was a private place of prayer.
2: De ez egy

0: Notice several things about him.
1: De több dolgot észrevehetünk Józsuéról.
0: Which I began to list on page 16.
1: A 16. oldalon kezdtem ezeket felsorolni.
0: The first thing we notice is that he was constantly seeking the presence of God.
1: Az első dolog, amit észrevettünk Józsuéről, hogy állandóan Isten jelenlétét kereste.
0: Now I don't know if you are aware of this.
1: Nem tudom, hogy tudatában vagytok-e ennek.
0: But long before the tabernacle of Moses was built.
1: De már sokkal azelőtt, hogy Mózes sátora felépült volna, Mózesi szent sátor.
0: Moses had his own private prayer tent.
1: Mózesnek már megvolt a saját kis ima sátra.
0: It wasn't developed like David's tabernacle. David took it a lot further.
1: Ez nem jutott el olyan szintre, mint a Dávid sátora, mert Dávid kifejlesztette ezt az jelenséget.
0: Place of prayer.
1: De ez egy egyéni imahely volt, egy sátor.
0: With no nothing to make it attractive.
1: Nem volt túl vonzóra megcsinálva.
0: Just a simple tent.
1: Egy egyszerű sátor volt.
0: Moses would go into the tent.
1: Mózes bement a sátorba.
0: Shut the door.
1: Becsukta az ajtót maga
0: mögött. Have his private time in God's presence.
1: És Isten jelenlétében eltöltötte maga magán idejét
0: Istennel. Certain of the others with the same hunger were permitted to come and join.
1: Voltak néhányan, akik ugyanígy éheztek Istenre, mint ő is, akik megengedte, hogy csatlakozzanak hozzá ebben a sátorban.
0: The only one who's named is Joshua.
1: És közülük az egyetlen, akinek a nevét olvashatjuk, az Józsué.
0: So the first thing that brought connection between Moses and Joshua was their common passion for the presence of God.
1: Az volt, hogy mind a ketten nagyon szerették Isten jelenlétét.
0: You read about this in Ezekiel 33. Exodus 33. I beg your pardon. Exodus 33.
1: A 2. Mózes 33-ban olvashatunk erről.
0: And there, God was having a problem.
1: És akkor
0: he loved to come in mighty manifest presence in order to
1: Istennek
0: meet with his friend Moses.
1: Ő nagyon szeretett az ő jelenlétének a hatalmas megnyilvánulásával oda menni Mózeshez, a barátjához.
0: While Moses' tent was in the middle of the camp of Israel,
1: de amíg Mózes sátra
0: came into the camp.
1: Izrael tábornak a közepén volt, ez azt jelentette, hogy Istennek a táborba kellett eljönnie.
0: And God's presence itself automatically judges and destroys sin.
1: De Isten jelenléte már önmagában véve megítéli és elpusztítja a bűnt.
0: God doesn't have to do anything.
1: Istennek nem kell semmit tenni ehhez.
0: In order for sin to be destroyed.
1: Egyszerűen ott kell lenni valahol neki, hogy a bűn elpusztuljon a közelében.
0: God and sin are totally incompatible.
1: Az Isten és a bűn teljesen kizárják egymást.
0: Came to presence himself, tehát amikor to meet with great presence in the tent of
1: Isten
0: Moses,
1: eljött, hogy Mózes sátrában az hatalmas jelenlétével megjelenjen Mózesnek.
0: That presence spilled over into the surrounding tents.
1: Ez a jelenlét
0: going on that shouldn't be going on.
1: Hatott azokra a környező sátrakra is, ahol folytak olyan dolgok, amiknek nem kellett volna történniük.
0: And it brought judgment.
1: És ítéletet hozott azokra a sátrakra.
0: God never has pleasure in judgment.
1: Isten soha nem gyönyörködik az ítéletben.
0: He longs to be the God that can first of all clean us up, so his presence
1: olyan Isten
0: is not destructive,
1: lenni,
0: but it's emancipating.
1: Megtisztíthat minket, hogy az ő jelenléte ne ítéletet és pusztulást hozzon ránk, hanem önmagához vonja minket. Hogyha tisztátalanul közeledünk Isten jelenlétéhez, akkor ez egy önpusztító dolog a részünkről. Ez már nagyon figyeljetek oda. És sok bibliai példát olvashatunk erre.
0: In the recent moves of God in,
1: Isten
0: say, the United States of America and other parts of the world.
1: Mozdulásaiban, mondjuk az Amerikai Egyesült Államokban és a világ más részein.
0: When God comes in manifest presence, it still
1: amikor Isten jelenléte megnyilvánul, akkor ugyanúgy hat az emberekre, mint régen.
0: And we found that when the presence of God comes into
1: a mixed
0: community, those that are living uncleanly are destroyed by the power of God.
1: Akkor azok, akik tisztátalanul élnek, azokat elpusztítja Istennek a jelenléte.
0: For example, there's a number of churches around America that sought the Toronto blessing.
1: Amerikában sok gyülekezet kereste.
0: Some were genuinely hungry.
1: Torontói áldást, némelyik valóban éhezett.
0: And they had fulfilled the conditions of intimacy.
1: És betöltötték a bensőséges kapcsolat feltételeit.
0: But others were just looking for the excitement and for the goosebumps and for the peripheral experiences.
1: Csak az izgalmat keresték, és a libabőrt, és a ilyen szélső mellékes jelenségeket, amikor Isten elment. eljött, akkor egyszerűen középeketté
0: vágta a gyülekezetet.
1: A társaság fele elrohant rémülten, mert nem bírták ki Isten szent jelenlétét.
0: Mert nem
1: voltak igazán felkészülve arra, hogy Istennel bensőséges kapcsolatban éljenek.
0: And as we start to seek him in new intimate

0: ways.
1: És amikor Isten elkezdjük új bensőséges módokon keresni,
0: and he comes and presences himself with new manifest power, we better be careful that we are prepared for those days.
1: Új megnyilvánuló erejével, akkor gondoskodnunk kell arról, hogy legyünk készen az ilyen napokra, már előre.
0: So God in Exodus 33 had to prescribe a practical solution.
1: A 2. Mózes 33-ban Istennek egy gyakorlati megoldást kellett találni erre a problémára.
0: The private prayer tent of Moses.
1: Mózes privát imasátrát.
0: Way outside the camp.
1: Messze kiköltöztették a sátor a táboron kívül.
0: So God could present himself with the God-hungry fanatics who had paid the price.
1: Találkozhasson az Istenre éhező fanatikusokkal, akik kifizették ennek az árát.
0: Without bringing judgment and condemnation to those who were not prepared to pay the price.
1: Ítéletet és kárhoztatást hozna azokra, akik nem voltak hajlandók ennek megfizetni az árát. És
0: Józsué
1: az egyik legszenvedélyesebb volt ebben a csoportban.
0: Even after Moses left, he would stay lingering in the tent because he wanted God.
1: Még miután Mózes elment, ő utána is ott maradt a sátorban, mert akarta Istent.
0: Now, at this time,
1: ekkor,
0: God instructed Moses to build what is long since been called the Tabernacle of Moses.
1: Mózesnek utasítást adott Isten arra, hogy építse meg azt, amit már nagyon régen Mózes szerzetesnek hívunk. És akkor létrehozta a lévita papságot is.
0: And brought together all the laws and regulations of the Moses covenant.
1: És összehozta a mózesi szövetségnek minden előírását és törvényét.
0: And God was providing for people who didn't want him to come too near.
1: Gondoskodott azokról az emberekről is, akik nem akarták, hogy ő túl közel jöjjön hozzájuk.
0: And God still does that today.
1: Isten ezt ma is megteszi.
0: Because most people that follow God, most Christians today, they want the benefits of God without paying the price for his presence.
1: Aki követi Istent, akarja Isten jelenlétének az előnyeit, de nem akarják az ő jelenlétébe vezető árat megfizetni.
0: And our God is such a loving God.
1: És ami Istenünk nagyon szerető Isten.
0: And such a giving God.
1: És olyan adakozó Isten.
0: He will even give in those unreasonable circumstances.
1: Hogy még ilyen teljesen észszerűtlen körülmények között is ad.
0: So Moses' tabernacle.
1: Tehát Mózes sátrában.
0: The Levites were appointed as the priests.
1: Kijelölték a lévitákat papoknak.
0: And they became intermediaries between man and God.
1: És ők közbenjárók lettek az ember és Isten között.
0: God never came close to them, they never came close to God.
1: Isten soha nem ment túl közel az emberekhez, és ők sem mentek túl közel hozzá.
0: Even the Levites had no intimate relationship with God.
1: Még a lévitáknak sem volt bensőséges kapcsolatuk Istennel.
0: He lived in the Holy of Holies where no one ever went, not even the priests.
1: Ahova soha senki nem ment be, még a papok sem.
0: And only the high priest went once a year, and only through a complicated routine of sacrifice did he even dare to enter God's presence.
1: És ő is csak úgy mert belépni Isten jelenlétébe, hogy egy bonyolult áldozat sorozatot bemutatott előtte.
0: And the people went to the tabernacle of Moses for three things.
1: Az emberek mózesi szent sátorba három okból mentek el.
0: To offer a sacrifice so their sins could be
1: forgiven. Először is, hogy áldozatot mutassanak be és a bűneikre bocsátott kapjanak.
0: To bring their tithes and offerings.
1: Tehát azért, hogy elhozzák a tizedüket és az áldozni valójukat, hogy pénzügyileg áldottak legyenek.
0: To bring their sick bodies so they
1: és hogy elhozzák a beteg testüket, hogy meggyógyulhassanak.
0: And God was lovingly willing to meet these needs.
1: Szeretetteljesen hajlandó volt ezeket a szükségeket betölteni.
0: Now that's how most Christians live.
1: A legtöbb keresztény így él.
0: That's why they go to church.
1: Ezért járnak gyülekezetbe.
0: And that's what they're looking for.
1: Ezt keresik.
0: A means for their sins to be forgiven.
1: Valami módszert arra, hogy a bűneik bocsátat
0: elnyerhessék.
1: Hogy elhozhassák a tizedet és az adakozást, hogy Isten megáldhassa őket pénzügyileg.
0: And a means to bring their sick bodies so God can heal.
1: És egy eszközt arra, hogy a beteg testüket elhozhassák, és Isten meg tudja őket gyógyítani.
0: And all this was done through the intermediary of the Levites, and the people never ever touched God or anyone.
1: A léviták közvetítésével történt, és az emberek soha nem mentek igazán közel Istenhez, és nem érintették meg. Érdekes dolog megjegyezni azt,
0: when the tabernacle of Moses was complete,
1: hogy amikor már kész volt a mózesi szent sátor,
0: to meet the needs which I've just described.
1: Hogy betöltse azokat a szükségeket, amiket most soroltam fel.
0: Moses continued to keep his tent of intimacy.
1: Mózesnek ellenére megtartotta az ő bensőséges kis sátrát.
0: And as far as I can tell,
1: és amennyire én tudom,
0: apart from the opening ceremony,
1: A nyitó szertartáson kívül
0: Moses never again went to the tabernacle of Moses.
1: Mózes soha nem ment el többé a szent sátorba. Milyen érdekes, nem?
0: He preferred to go to the tent and meet God face to face.
1: Inkább a saját sátrába ment, hogy Istennel szemtől szemben találkozzon.
0: And Joshua had the same pattern.
1: És Józsué ugyanígy járt el.
0: So let me just read through these things quickly.
1: Tehát hogy olvassam gyorsan végig ezeket a dolgokat. A 16.
0: oldal. He constantly lingered in Moses' tent seeking the presence of God.
1: Folyton ott lebzett Mózes sátrában és kereste Isten jelenlétét.
0: He longed to just be. He number two. He longed to just be with Moses, hang around and experience with him all that he could of God.
1: Vágyott arra, hogy együtt lehessen Mózessel, és átéljen vele Istenből mindent, amit lehetett.
0: Now notice something here.
1: Itt figyeljetek meg valamit.
0: He was the one person selected to go with Moses up to Mount Sinai and spend 40 days in the presence of God.
1: Mózes őt választotta ki arra, hogy fölmenjen vele a Sínai hegyre, és 40 napot ott töltsön vele, míg várták Istentől a törvényeket.
0: You read this in Exodus 24.
1: Ezt a 2 Mózes 24-ben lehet olvasni.
0: And he's described there as Moses' servant, as Moses' assistant.
1: Ott az ige Mózes szolgájának, Mózes segítőjének írja le. Ettől jutok el a harmadik pont.
0: He was willing to serve Moses in any way he could.
1: Mózes bármi módon hajlandó volt szolgálni.
0: He's called in scripture several times Moses' servant and Moses' assistant.
1: Az ige sokszor nevezi őt Mózes szolgájának vagy segítőjének.
0: He was just happy to be near Moses.
1: Egyszerűen boldog volt, ha Mózes közelében lehetett.
0: He could serve him.
1: Bármilyen módon szolgálhatta őt.
0: Just so he could draw on the presence of God.
1: Csak hogy Isten jelenlétéből beszívhasson valamit magába.
0: Number four.
1: Negyedik pont.
0: He was quickly willing to obey Moses in all that he ever told him to do.
1: Mózes minden parancsának gyorsan engedelmeskedett.
0: He never showed any sign of ever wanting to take over from Moses.
1: Soha nem mutatta semmilyen jelét annak, hogy át akarta volna venni a vezetést Mózestől, vagy azt sugallta volna, hogy bármit is jobban tudna csinálni nála.
0: In this sense, he was totally unlike the sons of Korah.
1: Ebből a szempontból teljesen más volt, mint Kóré fiai.
0: He was just there to serve.
1: Józsué csak szolgálni, tanulni, és kapni akart. Ötödik pont.
0: Only at the time of Moses' death, when God himself spoke and made it very clear, did he accept this new role as Moses' successor.
1: Csak akkor fogadja el új feladatát, hogy Mózes utódja legyen, amikor Isten maga jelenti ezt ki róla, nagyon egyértelműen Mózes halálakor.
0: Now, after Moses' death,
1: Mózes halála után,
0: anointed and empowered by God as a true generational successor.
1: Miután Isten elhívta őt és felkente őt, mint valódi nemzedéki követőt, nemzedéki utódot,
0: Józsué
1: elkezdi ezt a folyamatot, amely valóban beviszi Isten népét mindabba, amit az Úr megígért Ábrahámnak. Miután Isten felkente és megerősítette.
0: All that God had promised to Abraham and to the succeeding generations now began to be fulfilled.
1: Tehát mindabban, amit az Úr megígért Ábrahámnak és az ígéret vérvonalához tartozó minden következő nemzedéknek.
0: Final point on page 16.
1: A 16. oldalon az utolsó pont.
0: Joshua started where Moses left off.
1: Józsué ott kezdte, ahol Mózes abba hagyta.
0: Now this is the hallmark of successful generational transmission.
1: Ez a valódi generációs átadás nagy áldása, igazi fém jele.
0: The son begins where the father finished.
1: A fiú ott kezdi, ahol az atya befejezte.
0: And as a result, he can take them much further.
1: És ezáltal sokkal messzebbre juthat,
0: this
1: mint az atya jutott.
0: This is the blessing of true generational transfer.
1: Ez a valódi generációs átadás nagy áldása.
0: He immediately began to take God's people into the promised land to actually possess their inheritance.
1: Józsi azonnal elkezdte bevinni Isten népét az ígéret földjére, hogy gyakorlatilag is birtokba vehessék örökségüket. Hamarosan olyan helyekre vonultak be, ahol még sosem jártak. Akkor 17. oldal teteje.
0: Unfortunately, it seems that Joshua did not have what Moses had.
1: Sajnos úgy tűnik, Józsuénak nem volt meg az, amivel Mózes rendelkezett.
0: There was no natural or spiritual son to succeed him.
1: Nem volt sem testi, sem szellemi fia, aki követhette volna.
0: When Joshua died,
1: amikor Józsué meghalt,
0: and the elders who knew him,
1: és a vének, akik ismerték,
0: the nation backslid quickly into the most appalling apostasy.
1: A nemzet gyorsan visszacsúszott a legborzasztóbb hitehagyásba.
0: Joshua had received the vision.
1: Noha Józsué megkapta a látást.
0: And he was able to impart it to the leaders that
1: és képes volt ezt átadni a vele felnövekvő vezetőknek.
0: It was never imparted to the people.
1: A néphez soha nem jutott el ez a látás.
0: They were being driven by a gifted leadership. It wasn't the driving force of passion in their own heart.
1: Egy tehetséges vezetőség vitte előre, de a saját szívükben nem volt ott a szenvedély, mint hajtóerő.
0: Now that can happen in churches. I've seen it happen a number of times.
1: Ez a gyülekezetekkel is megtörténhet. Én számos esetben láttam ezt megtörténni. Úgy tűnik, hogy a gyülekezet tart valamerre, és nagyon jó munkát végez.
0: But the driving force is the leader.
1: De a hajtóerő a vezető.
0: And those few true leaders that he's gathered around him.
1: És az a kevés, aki igazán összegyűlt a vezető körül. A vezetői a látás. A vezetők is megkapták a látást. És ők válnak az a hajtóerővé, amely beviszi az embereket abba az örökségbe, amit ők maguk nem tudnának megszerezni maguknak.
0: And when that driving leader is taken away for any reason.
1: És amikor valamilyen okból ez a hajtóerő vezető elvétetik az emberektől.
0: The people don't have the motivation within themselves.
1: Akkor az emberekben magukban már nincs ott a motiváció.
0: And so they backslide.
1: Ezért visszaesnek.
0: And falling to appalling sin.
1: És borzasztó bűnökbe
0: esnek.
1: És egy nagyon sikeres gyülekezet, amit 20 évvel korábban ennek ismertünk.
0: It's all fallen apart.
1: Szétessék.
0: And there's nothing left of it which honors the name of
1: Jesus. Semmi nem marad belőle, ami tisztességet hozna az Úr Jézus Krisztus nevére.
0: I'm sure you can all think of examples of this.
1: Én biztos vagyok benne, hogy mindannyiatok tud gondolni erre példákra.
0: I can think of lots of them.
1: Én nekem nagyon sok jut az eszembe. Tehát amikor az Úr Jézushoz jövünk,
0: he saw this danger.
1: Ő látta ezt a veszélyt.
0: He worked passionately for the last 2 years of his ministry.
1: És a szolgálatának utolsó két évében nagyon keményen és szenvedélyesen dolgozott azon, hogy gondoskodjon arról, hogy vele ez ne történjen így.
0: Now I personally believe that
1: Joshua
0: did have a spiritual son.
1: Hogy Józsuének volt szellemi fia.
0: But that spiritual son failed when it came to the test of financial covetousness.
1: De ez a szellemi fiú elbukott, amikor a pénzügyi kapzsiság kísértésével találkozott.
0: And that happens again and again in scripture.
1: És ez az igében újra és újra megtörténik.
0: And it happens again and again in real life.
1: És a valódi életben is számos esetben megtörténik.
0: Come and begin to enjoy
1: amikor a fiak
0: prosperity benefits of this great leader, they start to get a taste for material things and for prosperity, and that destroys the purity of their heart.
1: Elkezdik átélni a nagy vezető mellett a pénzügyi bővölködésnek az előnyét, akkor elkezdi ez lefoglalni őket, és elveszik a lényeget szem elől.
0: Just come to Joshua 7 for a few minutes.
1: Pár percre lapozzunk a Józsué 7-hez.
0: And here they've taken successfully.
1: Sikeresen elfoglalták Jerikót.
0: God gave them a very clear command.
1: Isten egy nagyon világos parancsot adott a zsidóknak.
0: Touch any of the financial, the rich treasure, the booty of Jericho, but it was all to be given as a sacrifice.
1: Nem is érintették Jerikó, a Jerikóból származó nagyon gazdag pénzügyi zsákmányt, az egészet az Úrnak kellett odaszánni.
0: One of chapter 7, but the children of Israel committed a trespass regarding these things which were cursed, the material wealth that was in the city of Jericho.
1: Megbízhatatlanná váltak a pénzügyi kincsel kapcsolatban, ami Jerikóból az övék lett.
0: So when they went against Ai, a relatively easy victory.
1: Ai ellen támadtak, ami egy viszonylag könnyű város volt, amit elfoglalhattak volna.
0: They suffered defeat and not victory.
1: Vereséget szenvedtek, nem győztek. A Józsué
0: 7:1.
1: És Isten azt mondja, hogy ennek az oka az, hogy bűn van a táborban.
0: And by a process of taking lots, the household of Achan is identified.
1: És amikor keresik, hogy ki az, aki elvett a zsákmányból, akkor Ákán családját találják meg.
0: És
1: Ákánt oda viszik Józsué elé.
0: Achan was chosen.
1: És Ákánra esett a sorsvetés.
0: And he was of the tribe of Judah.
1: Ő Júda törzséből származott.
0: Verse 19.
1: Now
0: Joshua said to Achan, Listen to what he says.
1: Mondd azért Józsui Ákárnak, figyeljetek, mit mond neki.
0: Listen to what he says.
1: Figyeljetek, mit mond neki.
0: My son, I beg you, give glory to the God of Israel.
1: Fiam, adj dicsőséget kérlek az Úrnak, Izrael Istenének.
0: What have you done?
1: Mit tettél?
0: And then Achan confesses his sin in verses 21.
1: Ákán megvallja a bűnét a 20. és 21. versben.
0: Now this was Joshua's son.
1: Tehát ő volt Józsué fia.
0: He was going to be the heir to take it on to the next generation.
1: Ő lett volna az örökös, aki a következő nemzedékben vezette volna
0: népet.
1: De amikor látta Jerikónak a kincseit és Babilon bővölködését, akkor ő ezt magának meg akarta szerezni.
0: And you can you feel the heartbreak of Joshua?
1: És érzitek, hogy Józsué szíve hogy össze van törve ekkor?
0: And if you've ever done spiritual following over decades, you have the same heartbreak over some of the sons.
1: És bárki, aki több évtizedig szellemi atyaként működött, ugyanígy összetörik a szíve az illetőnek néhány fia miatt.
0: Sometimes it's the attraction of the material wealth.
1: A pénzügyi kincsek vonzák az embereket.
0: Sometimes it's the attraction of power and having authority.
1: Néha hatalom, hogy az ember erőre tehet szert.
0: And sometimes
1: néha pedig
0: wants to take a fiú your inheritance before, if ever, it's God's time.
1: El akarja venni tőled az örökséget, mielőtt az Istentől rendelt idő eljönne, ha ilyen idő egyáltalán van. És ilyenkor mindig Isten közbelép, és az illető elveszti az örökségét,
0: and ceases to be to you a spiritual son.
1: És megszűnik szellemi fiadnak lenni.
0: Now that's a heartbreaking experience.
1: Ez egy szívet összetörő átélés.
0: Which you read a number of times in the Old Testament.
1: Számos esetben olvashatunk ilyet az Ószövetségben.
0: Jesus experienced it.
1: Jézus is átélte.
0: And so did the Apostle Paul.
1: És Pál apostol is.
0: It's one of the pains of spiritual fathering.
1: Az szellemi atyaságnak ez az egyik fájdalma.
0: And if you are being called at this time to be a spiritual son.
1: És hogyha Isten elhívott téged szellemi atyának, akár nő vagy akár férfi.
0: Make sure you don't commit the sin of Achan.
1: Gondoskodj arról, hogy ne kövesd el Ákán bűnét.
0: Because not only did Joshua lose his son.
1: Mert így Józsué nem csak hogy elvesztette a fiát,
0: but there was no generational transmission.
1: Hanem nem volt nemzedéki átadás sem.
0: It didn't just affect Joshua and Achan.
1: Nem csak Józsuéra és Ákánra hatott ez az eset.
0: It affected the whole nation.
1: Hanem az egész nemzetre.
0: They went into the most appalling period of backsliding.
1: Egy borzasztó visszaesés időszaka következett a nemzetre.
0: During the time of the judges,
1: a bírák ideje alatt,
0: old individuals sprang up for a time and led the people back into holiness, and then they began to repossess their possession.
1: Időnként támadtak szabadítók, akik visszafordították Isten útjához a népet, és újra birtokba vették a saját területeket.
0: Some of those people were men, some of them were women.
1: Voltak ezek között férfiak is és nők is.
0: Great example would be Deborah.
1: Deborah az egyik nagyszerű példa, egy
0: another
1: nő.
0: Example would be Gideon.
1: Egy másik pedig Gedeon. Aki férfi
0: and they
1: volt.
0: Were temporarily able to bring a measure of recovery, but when they died, there was no generational
1: egy időre képesek voltak a helyreállás idejét elhozni a népre, de amikor meghaltak, akkor ők nem tudtak a következő nemzedéknek átadni semmit.
0: So they slipped back again into captivity.
1: Tehát a nép újra visszaesett a fogságba.
0: And everything waited.
1: És minden várt.
0: Until the days of Samuel.
1: Samuel napjaig.
0: You see, even the prophets, I've not time to go into this.
1: Most nincs időm ebben belemenni, de még a proféták is.
0: But if you go through all the men that stood out as leaders in those days.
1: Végigolvassátok a történetet azokról a férfiakról, akik vezetőként kiemelkedtek ebben az időszakban.
0: Even though they themselves became individually mighty men of God.
1: Ők maguk egyénileg Isten hatalmas emberei lettek.
0: Or mighty women of God.
1: Vagy Isten hatalmas asszonyai.
0: Their sons naturally every time were a failure.
1: Fiaik a természetes módon minden esetben kudarcot vallottak.
0: Naturally, even if they had any, they also failed.
1: És ha voltak szellemi fiaik is, azok is mindig kudarcot vallottak. Két napot szánhatnék csak arra, hogy megtanuljuk, hogy miért van mindez leírva a Bibliában. És tanulmányoznunk kell ezt ahhoz, hogy elmondhassuk, hogy ez velem nem fog megtörténni. Vagy azokkal nem fog ez megtörténni, akiknek én vagyok a szellemi fia, vagy akiknek én vagyok a szellemi atya?
0: Finally Samuel came on the scene.
1: Végül Sámuel lépett a színre.
0: A supernaturally born son of his mother Hannah.
1: Annának egy természet fölötti módon született gyereke. És Éli volt, aki őt tanította.
0: And Eli was somehow able to successfully father Samuel, but he was a total failure in fathering his two natural sons.
1: És Éli valahogy nagyon sikeresen volt szellemi atya Sámuelnek, de teljesen kudarcot vallott a természetes fizikai fiai nevelésében. Úgy tűnt, hogy a legkorábbi napjaitól kezdve Sámuel már egészen kis fiú korában szenvedélyesen akarta
0: Istent.
1: Úgy tűnt, hogy csak az Isten iránti égő szenvedély volt az, ami hajtotta őt. És Éli azért tudott neki atya lenni, mert Sámuelnek nem volt szüksége helyreigazításra. És hogyha neked olyan szerencséd van, hogy ilyen gyerekeid vannak, akkor dicsérd az Urat
0: érte.
1: De nagyon-nagyon ritka, ha egyáltalán előfordul, hogy az emberek olyan gyerekei vannak, akiket nem kell helyreigazítani. És ahogy végigolvassátok a Bibliát, azt találjátok, hogy a gyerekek állapotáért mindig az atyát teszi felelőssé, ez igen.
0: He doesn't say Eli's sons failed because they had a bad mother.
1: Nem azt mondja az ige, hogy Éli fiai azért vallottak kudarcot, mert rossz anyjuk volt.
0: Eli, you have failed because you did not correct them when they needed correction.
1: Te buktál el, mert nem raktad őket helyre, amikor erre lett volna szükség.
0: And Samuel, in a way, learned his fathering from Eli.
1: De valahogyan Élitől tanulta meg Sámuel, hogy milyen atyának lenni.
0: Tehát
1: ő ugyanazt tette, amikor ő apa lett, és ugyanezeket a hibákat követte el, amiket Éli. Sámuel fiai ugyanolyan lázadók és testiesek lettek, mint Éli fiai. Ezekkel a dolgokkal sok időt tölthetnék el, de tanuljuk meg a leckéket mindenből. Tehát Sámuel újra az a proféta lett, akinek látása volt.
0: And in that whole period, we have the particular dynamics of Saul and David.
1: Látjuk a Saul és Dávid közötti események különleges működését.
0: And that could take a weekend a conference just alone to learn the lessons of the Saul-David dynamic.
1: Egyedül egy hétvégi konferenciát lehetne tartani arról, hogy a Saul és Dávid közötti dolgok hogyan működtek.
0: Although Saul was the choice of the people,
1: noha a nép Sault választotta,
0: God gave him the opportunity to qualify to be the choice of God.
1: Neki arra, hogy esetleg Isten választottja is lehessen.
0: If he had fulfilled certain conditions, he could have succeeded as the first king of Israel.
1: Eleget tett volna, akkor sikeres lett volna, mint Izrael első király.
0: Even though he was appointed for the wrong reasons, it was redeemable, providing he obeyed the Lord.
1: Noha rossz okokból választották őt királynak, mégis megváltható lett volna az egész helyzet, hogyha ő engedelmeskedett volna az Úrnak.
0: And David came out of nowhere to help him.
1: David a semmiből érkezett, hogy segítsen Saulnak többször.
0: David called Saul his father.
1: David az Sault atyának nevezi.
0: Several times Saul calls David his son.
1: Nevezi Saul Dávidot a fiának.
0: From David's side, the relationship was faultless.
1: David szempontjából ez a kapcsolat felhőtlen volt.
0: But from Saul's side,
1: de
0: he failed to be an effective father for several reasons.
1: Több okból nem lett sikeres atya.
0: The primary one was jealousy.
1: Az elsődleges oka ennek a féltékenység volt.
0: The secondary reason was the bondage to the restrictions of natural family.
1: Hogy nagyon korlátozták őt a fizikai családjához kötődő kötelékek.
0: Now I'm saying one phrase statements which are worth an hour to fully explain this.
1: Egy mondatot mondok, amit egy óra kéne, hogy elmagyarázzak. De mindezek az alapelvek nagyon fontosak, amikor a generációs átadás témájáról beszélünk. Most szeretnék vissza térni, és megnézni az Illés és Elizeus közötti kapcsolatot. Ez egy sikeres átadás esete volt a 17. oldalon.
0: Elijah was expressly told by God to go and anoint Elisha as prophet in his place.
1: Illésnek Isten egyértelműen megmondta, hogy Elizeust kenje fel prófétának ő maga után.
0: This he did.
1: Ezt meg is tette. És azonnal tovább lépett. Két alapfelv van itt. Először is. Az atya választja ki a fiút, és soha nem fordítva. Ezt már többször hallottuk egyébként. Másodszor. Ahhoz, hogy ez a kapcsolat sikeres legyen, a fiú kötelessége az, hogy kövesse, menjen az atya után, és nem fordítva. Harmadszor. Ha Isten azt mondja, hogy most, akkor az azt jelenti, hogy most.
0: Tudjátok,
1: Elizeus egy sikeres üzletember volt, nem egy ilyen lökött, kóvájgó ember volt a társadalom szélén, aki kormányzati segélyekből élt volna. Volt egy farmja, volt 12 ökre, és ő vezette az első ökörpárt, tehát ő felügyelte az összes többit is. A világban nagyon sikeres lett volna. És én nagyon gyakran találkozom ezzel a jelenséggel a királyságban. Hogy általában azok az emberek válnak sikeresek a királyságban, akik már a világban is sikeresek. Tehát az ember nem azért áll be a szolgálatba, mert éppen máshol nem tud sikert találni, vagy máshol nem tud foglalkozni. Az ilyen ember a szolgálatba áll, akkor csak időpazarlás az elég. Az egész. Ha valaki megtanulja, hogy az üzleti életben hogyan kell sikeresnek lenni, akkor ezek az alapelvek nagy mértékben alkalmazhatók a királyságban aradott sikerre is. Amikor Ille és hívta Elizeust, Elizeus nemet mondott erre, hanem csak késlekedett a válaszon. Hogy először hagyd temessem el az atyámat. Ez mit jelent? Hogy olyan családi kötelességem van, ami bármilyen Istentől jövő elhívás előtt áll. Másodszor, hogyha folytatom, ha öreg koromig folytatom a szakmámat, akkor olyan annyi pénzt összegyűjthetek, hogy nyugdíjas koromban már lesz időm arra, hogy békésen megéljek, és közben szolgáljam Istent. Ezt közvetíti ez a mondat. És én hallottam már férfiaktól és nőktől is ugyanezt. És Isten azt mondja, hogyha én most hívlak el, az azt jelenti, hogy most. Valaki mondott valami hasonló dolgot Jézusnak. Igen, Uram, szolgálok téged, de először hadd menjek el és temessem el az én atyámat. Kulturálisan nem azt mondta ezzel, hogy adj nekem 3 napot arra, hogy a papámat betegyem a sírba, hanem azt mondta, hogy nekem szolgálnom kell az apámat családi kötelességből, és utána, ha ezen túl leszek, akkor majd jövök és szolgállak téged. Más szóval, az első a családi kötelesség, a második az, hogy magamról gondoskodjak anyagilag, és hogyha ez a kettő rendben van, akkor jövök és szolgállak téged. És Elijah erre azt mondja, hát menj vissza, hát mit tettem én veled? Nem követhetsz engem akkor, amikor neked megfelel, vagy most követsz, vagy egyáltalán nem. Jézus ugyanezt mondta.
0: And then Elijah responds by literally making a burnt offering of his successful career.
1: Aztán Elizeus úgy reagál erre, hogy szó szerint égő áldozatot csinál a karrierjéből. És mindent ott hagy, hogy kövesse Illést. És aztán mi történt? Csodálatos szolgálati lehetőségeket ad Illés Elizeusnak, hogy nagy konferenciákon beszélhessen? Egyáltalán
0: nem.
1: Miután sikeres üzletember volt és a saját vállalkozását vezette Elizeus, most belép Isten királyságában, és Illés szolgálja lesz belőle.
0: His only reputation was the man that carried Elijah's bag.
1: Csak arról ismerték őt, hogy Illés táskáját hurcibálta és mosta az okniait.
0: Just like Joshua, he was known as the son of the father that he was following.
1: Úgy ismerték őt, mint szolgáját annak az atyának, akit követett.
0: Amen. Just a few more things.
1: Még néhány dolog. A 17. oldalon.
0: This has already been said, just
1: már elmondtuk ezt, most csak aláhúzom.
0: These are the main procedures of this relationship.
1: Ennek a kapcsolatnak ezek a fő folyamatai, eljárásai.
0: Training program.
1: Nem volt képzési program benne.
0: They just spent a lot of time with each other and did things.
1: Csak sok időt töltöttek egymással és együtt tették a dolgokat.
0: And what they had by actually living together.
1: Igazából csak együtt laktak.
0: What the father had rubbed off on the son by the process of osmosis.
1: A fiúra átragadt az, ami az atyának volt az osmózis folyamata által.
0: Several years,
1: több év után.
0: His time had come to an end, and so he gives the option to Elisha.
1: Illés már tudja, hogy hamarosan lejár az ideje, ezért megadja Elizeusnak a lehetőséget. Hogy én tovább megyek, de te maradj itt.
0: You see, there's no forcing of God to make you come into the fullness of your destiny.
1: Isten nem kényszerít senkit arra, hogy az elhívása teljességébe belépjen.
0: You can stop at any place you like and you don't.
1: Bármely ponton megállhatsz, ahol akarsz, és senki sem erőlteti, hogy tovább menjél.
0: But you will miss the fullness of your destiny.
1: De a elhívás a teljességét elszalasztanád, ha ezt megtennéd. Abraham Háránban maradhatott volna, úgyhogy soha nem lép be az ígéret földjére.
0: Elizeus mentioned in 2 Kings chapter 2.
1: A 2 királyok 2-ben említett négy hely közül bármelyiken megállhatott volna.
0: Each one has powerful allegorical meaning.
1: Mind a négy helynek erőteljes jelképi jelentése van.
0: I don't have time to explain.
1: De most nincsen időm ezt elmagyarázni.
0: We'll be on some of the tapes that we have available.
1: De van néhány kazettánk, ami kapható, és az akkor rajta van.
0: Elisha's response is no.
1: Illés úgy reagál erre, hogy ha te oda mész, akkor én is oda megyek.
0: The final test was to cross over Jordan.
1: Az utolsó próba a Jordánon való átkelés volt.
0: And Jordan is the lowest riverbed in the face of the earth.
1: A Jordánnak van a legsekélyebb medre az egész földön. Vagy a legmélyebben ez van.
0: Meters below sea level. It's the only seabed, only riverbed like this in the world.
1: Tehát a világon az egyetlen olyan folyó meder, ami 200 méterrel a tengerszintje alatt van.
0: So and the name Jordan means to descend, to go down.
1: És a Jordán név azt jelenti, hogy leereszkedni, lefelé menni, lesüllyedni. Ez ilyen módon a halálnak a képe.
0: Total death to self.
1: Az önmagunkkal szembeni teljes meghalás képe.
0: Elisha across the river and it opened miraculously for them to walk across.
1: És Illés átvitte Elizeust a folyón, és ez ketté vált előttük, hogy átkelhessenek, és aztán Illés most már kész arra, hogy a mennybe menjen.
0: Dad's going, the son's going to be on his own.
1: És akkor a fiú egyedül marad.
0: He says, what can I do for you before I tell you?
1: Azt mondja, mit tegyek érted, mielőtt elvétetek tőle? És Elizeus ezt feleli. Azt gondolom, hogy a 2 királyok 2:10-ben van. Figyeljétek meg, mit mond. A rajtad levő szellem kettős mértékét kérem. Ezt nem gőgöt fejez ki.
0: Elisha has correctly evaluated the situation.
1: Elizeus helyesen mérte fel a helyzetet.
0: As they've traveled together.
1: Ahogy együtt utaztak.
0: And as they sat and talked over their meals together.
1: És együtt ettek és együtt beszélgettek evés közben.
0: All the secrets of Elijah's life, including the failures,
1: életének minden titka világos most már Elizeus előtt, a kudarcai is.
0: He's come to love this wonderful man of God.
1: Elizeus megszerette Istennek ezt a csodálatos emberét.
0: All his experiences of the living God.
1: És mindazt az átélést, amit az élő Istenről szerzett.
0: The power of his ministry.
1: Látja Illés szolgálatának az erejét.
0: And he loves him for all he's shown him about God.
1: És szereti őt mindazért, amit megmutatott neki Istenről.
0: But he's come to a practical, realistic decision.
1: De egy gyakorlati, valószerű következtetésre jutott Elizeus.
0: He came to the battle with Jezebel.
1: Amikor a Jézabellel vívott csatára kerül a sor,
0: you didn't succeed, you were defeated.
1: Illés, te nem győztél, hanem legyőztek téged.
0: That great demonic spirit came over you.
1: Ez a, az erős démoni szellem rád szállt, és elmondtad, hogy elszaladtál, mint egy rémült nyúl, és elmondtad azt is, hogy mennyire szégyelted ezt, a, ezt az ilyet viselkedésedet. Másodszor pedig Isten népének a nemzete nem változott meg drámai módon.
0: So if I'm going to succeed where you failed,
1: tehát, hogyha nekem sikeresnek kellene ott, ahol te kudarcot vallottál, akkor többre van szükségem, mint amit neked volt. Akármilyen csodálatos is, ami neked volt. Noha én csodállak téged. És hálát adok Istennek azért, amit tanítottál nekem. Mégis nekem kétszer olyan messze kell jutnom, mint ahogy te jutottál. Különben nem leszek sikeres ott, ahol te kudarcot vallottál. És a nemzetem érdekében nekem sikeresnek kellene ott, ahol te elbuktál. Nem az én érdekemben, hanem a nemzet érdekében, amit szeretek.
0: You younger generation, you must say that.
1: Ti fiatalok,
0: charismatic Pentecostal forefathers.
1: Nektek is ezt kell mondanatok a karizmatikus pünkösdi atyáitokról.
0: In the 20th century,
1: a 20. században
0: there was some wonderful moves of God.
1: Volt Istennek néhány csodálatos mozdulása.
0: And there was a partial recovery of many things the church had lost.
1: Részlegesen visszanyertünk dolgokat, amiket az egyház már elveszett korábban.
0: But it did not lead to city transformation.
1: De ez az egész nem vezetett a városok átalakulásához.
0: It did not lead to repossessing the world of Jesus and
1: Christ. Nem vezetett ahhoz, hogy a világot visszafoglaljuk Jézusnak és az ő királyságának.
0: In fact, politically,
1: igazából politikailag,
0: morally,
1: erkölcsileg,
0: and religiously,
1: és vallásilag,
0: things have got much worse.
1: A dolgok sokkal rosszabbak lettek
0: so
1: azóta.
0: That,
1: tehát, hogyha ezen változtatni akarunk,
0: we need something more.
1: Akkor valami többre van szükségünk.
0: Elijah's response was this.
1: Illés úgy felelt erre.
0: You've asked for a hard thing.
1: Nehéz dolgot kértél.
0: He didn't say it was impossible.
1: Nem azt mondta, hogy lehetetlen.
0: He said it's hard.
1: Azt mondta, nehéz.
0: His question was,
1: és az volt a kérdése ezzel, hogy kész vagy-e megfizetni az árát annak, hogy ilyen ember legyen belőled.
0: You've asked for a hard thing.
1: Nehéz dolgot kértél.
0: And here's the test.
1: És íme a próba.
0: If you see me when I'm taken, it will be so.
1: Ha látsz engem, amikor felvétetem, akkor úgy lesz.
0: And if you do not see,
1: és ha nem látsz engem, akkor nem lesz úgy.
0: And as Elijah ascended into heaven,
1: és amikor Illés ment felfelé a mennybe, megnyílt a menny,
0: and for the first time,
1: és első ízben
0: Elijah saw the heavenly hosts of God.
1: Elizeus meglátta Isten mennyei seregeit.
0: The legions of angels.
1: Az angyali légiókat.
0: And all the power of God's heavenly war machine. He saw
1: és Isten
0: the power of all that
1: mennyei harci gépezetének, összes katonai erejének a csodáját és a hatalmát látta.
0: He said, wow.
1: És azt mondta, húha!
0: Atyám,
1: édesatyám, édesatyám! Izrael szekerei és lovagjai. Ahogy végig nézzük az igéket, és nagyon szeretnék erre időt szánni, de nincs időm rá. Azt látjátok, hogy Elizeus soha nem veszítette el ezt a látást. Amikor Szíria királya eljött, hogy elpusztítsa őt, a kettő királyok 6-ban.
0: And it seemed like that he was now outnumbered by this vast army of Syrian aggressors that had come to destroy him.
1: És úgy tűnt, hogy nagy túlerőben vannak vele szemben az izraeli, az szíriai támadók, akik azért jöttek, hogy elpusztítsák őt. A Géházi nevű szolgája Elizeusnak csak fizikailag látott, és azt mondta, hogy jaj, jaj, uram, uram,
0: édes
1: uram. És akkor Elizeus imádkozik, hogy uram, nyisd meg a szemét, hogy ő is lássa azt, amit én látok. És akkor megnyíltak a szemei, és látta, hogy a hegyek tele vannak Isten szekereivel és lovaival.
0: That's why Elisha said this in verse 16.
1: Ezért mondta azt a 16. versben Elizeus.
0: Don't be afraid.
1: Ne félj.
0: The forces that are with us are much more than the forces that be with us.
1: Mert a velünk levő erők sokkal többen vannak, mint a velük levő erők.
0: Now, in the battle with Islam.
1: Az iszlám elleni harcban.
0: And secular humanism.
1: És a világi humanizmus elleni harcban.
0: We must have an Elisha vision.
1: Egy illési látásra van szükségünk.
0: Although we see few in our outnumbered.
1: Látnunk kell, hogy noha úgy tűnik, hogy kevesen vagyunk, és ők többen vannak.
0: The forces that are with us are much greater.
1: Azok az erők, amik velünk vannak, sokkal nagyobbak, mint a velük levő erők.
0: Once again,
1: újra.
0: Elijah failed to have a success.
1: Elizeusnak sem volt utódja.
0: It was supposed to be his servant Gehazi.
1: A Géházi kellett volna, hogy ez legyen a szolgája.
0: But he fell into the same trap as Achan.
1: De ő ugyanabba a
0: success and prosperity.
1: Csapdába esett, ami Ákán, és a pénzügyi bővölködést és kincseket akarta inkább.
0: So instead of being Elijah's successor, he became a leper.
1: Tehát ahelyett, hogy Elizeus utódja lett volna, leprás lett, és kivettetett a szolgálatból. Amikor Elizeus haldoklott, akkor ott volt, elment hozzá Joás a király, és azt gondolta, Elizeus, megpróbálom átadni ennek az embernek azt, ami bennem van. És Joás ismerte a királyság szókincsét, szóhasználatát, de a királyság szenvedélye nem volt ott a szívében. Lőj a földbe a nyilakkal, és el fogod pusztítani Szíriát, tehát menj és verd meg őket. És akkor lőtt pár. Hogyha több szenvedély lett volna benne, akkor Isten nagy győzelmet adott volna neki. De Elizeus nem tudta átadni a kenetet Joásnak, mert Joás nem volt képes ezt elfogadni. Tehát úgy halt meg Elizeus, hogy ott volt Isten tűze a csontjeiben. És amikor megnyílták, nyitották a sírját azért, hogy egy másik holttestet rárakjanak, akkor ez az ő benne beszorult tűz feltámasztotta azt a holttestet. Csak hogy lássátok, hogy milyen mértékű szenvedély szorult bele. Itt is kudarcot vallott a generációs átadás. És Isten népe nagyon sok évig tovább küszködött, amíg Dávid el nem érkezett. És amikor legközelebb beszélek veletek, akkor erről fogunk beszélgetni. Akkor most álljunk fel és imádkozzunk. Tanuljuk meg ezeket a leckéket. Kiáltsunk az Úrhoz. Uram, adj nekünk megértést. Adj nekünk kijelentést. Gyakorlatilag cselekvői akarunk lenni a Te igédnek. Köszönjük azokat, akik profétai látást kapnak. De szükségünk van a harcos tábornokokra is. Uram, mind a két fajtát ad nekünk oda. Hogy tanulják ezek meg, hogyan kell együtt dolgozni. És ennek a profétai kijelentésnek az ereje képezze ki a stratégiai harcra a hadsereget. Nem csak látást akarunk látni, hanem gyakorlatban azt meg akarjuk valósítani. Mind a két szolgálatra szükségünk van. Uram, adj nekünk ilyen szolgálókat a Balkán országokban. Hogy sokat lássák és értsék a tervedet és útjaidat. Olyan embereket, akik bátran tudnak vezetni a hadseregeket a ellenség elleni csatákban a győzelemig. Adj nekünk Mózeseket, és adj nekünk Józsuét, adj nekünk Sámueleket, adj nekünk Dávidokat. Ennek az erőteljes egyenletnek mindkét oldalát add meg nekünk. És hogy tanuljanak ezek meg együtt dolgozni, hogy az egyetlen célt végrehajtsák, elérjék, hogy a Te királyságod erőteljesen eljöjjön.
0: And the kingdom of our Lord Jesus Christ,
1: és ami Urunk Jézus Krisztusunk királysága láthatóan létrejöjjön
0: in the Balkan countries,
1: a Balkán országokban,
0: in Jesus mighty name.
1: Jézus hatalmas országában.
0: Amen, amen.
1: Amen, amen.
2: Ez volt a Hitünk alapjai.
3: Hitünk alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sanszmű során.

0: szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: A mai rovatomban is két vendégem van, Jánosi Feri mellett, Jánosi Teodórát is, Feri lányát, illetve kortárs segítőt köszöntöm itt a stúdióban, szervusztok!
2: Köszöntjük a rádióhallgatókat!
3: Köszöntöm a rádióhallgatókat!
1: Nagyon örülök, hogy újra együtt érkeztetek, hiszen Feri 25 éve tart az előadást fiataloknak, gyerekeknek, elsősorban iskoláknak, de most egy picit kijövünk az iskolák közegéből. Ha már apa lánya ül itt velem a stúdióban, akkor szeretném, hogy egy picit e felé vinnénk el a beszélgetést, hogy a ti kapcsolatotokon keresztül milyen akár jó példát, vagy esetleg tanúságot tudunk mondani azoknak a szülőknek, gyerekeknek, fiataloknak, amiből megint a fiataljainkat tudjuk majd építeni.
2: Biblia rengeteget beszél ebben a család témában, és azzal kezdi a Szentíró, hogy Isten ajándék a gyermek, és az anya még gyümölcse jutalom. És utána arról beszél tovább a Szentírás, hogy gyermekeink olyanok, mint a tegezben lévő nyilvesszők. És utána pedig arról beszél az Isten igéje, hogy ez az Isten áldásával kapcsolódik össze, az, hogy a család jól működik, azt mondja, hogy gyermekeid, mint olajfa csemeték az asztalod körül. Csak ez a néhány gondolat rengeteg mindent megmond nekünk a gyerekekről, hogy ajándék a gyermek, nem teher. Azt mondja, hogy jutalom, az Isten megjutalmazása, és azt mondja, hogy nyilvesszők lesznek, és olyanok, mint az olajfa csemeték. Az olajfa az egyik legtovább élő növényünk. Volt lehetőségem Dél-Franciaországban több mint 300 éves olajfa alatt lenni, és még élt az az olajfa, és úgy tudom, hogy Getsemáné kertben még régebbiek is vannak, ott még nem jártam. De a Biblia nem véletlen mondja azt, hogy a gyermekeink olajfa csemeték, hogy túlélők, hogy minden helyzetben megmaradnak, és az Isten igéje pedig azt mutatja nekünk, hogy apaként az, hogy a gyerekem milyen túlélő lesz, az az én feladatom is. És a Szentírás azt mondja, hogy az apák tanítsák a gyermekeiket az élet dolgaira, de érdekes volt, hogy a zsidó kultúrában például úszni is meg kellett tanítani a gyermeket, mert kellett, hogy tudja a Szentírás dolgait, és kellett, hogy ismerje a praktikus dolgokat is.
1: Egyébként, amikor fiatalokkal találkozol, teljesen mindegy, hogy milyen iskolában és milyen előadás kapcsán, akkor például ezeket így elmondod nekik, hogy mondjuk a Biblia szerint mi a gyermek, vagy mi egy fiatal, mit szólnak ehhez?
2: Ha olyan az iskola, akkor tehát elmondom. Másik meg, hogy az ő nyelvükön keresek valami olyat, ami hasonlít, és elmondhatom. Tehát akár olyan idézeteket mondok, hogy na ez vajon honnan van, és akkor a szerelemről beszélünk, és azt mondja a Szentírás, hogy az ő szerelmétől mindig mámoros leszel. Ezt így beszél a férfeleségnek a szerelmétől. Mindig. Örvendj az te ifjúkorodban elvett feleségednek. Ezek olyan képek, amit nem hisznek el, hogy ez a Szentírásból van.
1: Igen, azért is kérdeztem, mert amiket mondtál a fiatalokról, a gyerekekről, az olyan szép. Tehát, hogy lehet, hogy aki soha életében nem hallotta még így, hirtelen nem is tudja, de lehet, hogy nagyon jól esik neki, mert mondjuk a szülei még soha nem fogalmazták meg így a szeretetüket.
2: Vagy... Ha nem azt mondják, hogy csak probléma van veled, egy probléma halmaz, vagy csináltam volna inkább kis széket, sajnos ilyet
1: igen,
2: is hallottam.
1: Igen, előfordul.
2: Apa így mérgesen így reagál a gyerekének, hogy tudod mit, hát téged nem is nagyon akartalak, te csak olyan összejöttél gyerek vagy, és a gyerek egy egész életen át viszi ezt a hátizsákot, hogy nem akartak engem a szüleim.
1: És az mikor derül ki, hogy itt van egy úgynevezett elakadása a fiatalnak vagy a gyereknek?
2: Egyik tévéműsorvezető megkérdezte, hogy mikor kell elkezdeni a gyerekvédelmet, mondom az anyamében. Tehát ott indul a gyerekvédelem.
1: Teodóra, ezzel kapcsolatban egyébként neked is van jó sztorid, illetve tulajdonképpen kettőtöknek, de hogyha mesélnél erről, illetve reagálj kérlek arra, amit apa mond, te hogy látod a fiatalokat, a mai fiatalokat, te magad ugye 18 éves vagy, kvázi kortárs segítőként ezeken az előadásokon néha segítesz is apának. Hogy látod, helyén van az identitásuk?
3: Én úgy látom, hogy a fiatalok nagyon sokszor az identitásukat abba próbálják megtalálni, hogy egy csoportba hova tartoznak. Mert nagyon fontos nekik a hova tartozás. Ez mind jó és szép, ameddig nem olyan csoport korba kezdik el ezt keresni, ami egyáltalán nincsen épülésükre, és mindig többet és többet és többet kér tőlük, ahelyett, hogy adna.
2: Illetve nagyon sokszor ciki azt mondani, ezt a lányomtól is hallottam meg a fiamtól is, ciki azt mondani, hogy nekem még van kapcsolatom a szüleimmel, vagy fiúként mondjuk a fiam megengedi az édesanyjának még most is, hogy megölelje. Van olyan, aki azt mondja, hogy anya ne ez, ez tök ciki, és ciki fölvállalni azt is, hogy nekem még nem utálom annyira a szüleimet, mint a kortársaim, mert az egy közös pont tud lenni, hogy együtt utáljuk, mindenki utálja a saját édesapját, édesanyját, vagy épp azt, aki épp próbálja nevelni.
1: Ha az apák napjára gondolunk, akkor kétféle aspektusból közelíthetjük meg ezt a dolgot, milyen a jó apa, és milyen az a gyerek, aki úgy tekint az apjára, hogy az is helyben legyen. Tehát nyilván mind a két oldalon jól kéne működnie a dolognak, de hol kell elkezdeni? Mindenképpen a szülő kezdi?
2: Azt mondja a Szentírás, hogy az atyák szívét a fiakhoz fordítom. Vajon miért? Miért nem azt mondja, hogy a gyerek szívét fordítom az apához?
3: Szerintem azért, mert a gyerek, mikor megszületik, azt se tudja, hogy ő kicsoda, és tinédzserkorban is ugyanide kerül vissza, hogy én meg ki vagyok, mármint itt vannak, ezek az emberek itt vannak, ezek az emberek, én most hova tartozok, ki vagyok, miért vagyok egyáltalán itt, és ebben néha el tudják veszíteni a szülővel való kapcsolatot. De közben az apa, ő egy olyan szerepet tölt be, aminek fixnek kell lennie szerintem egy fiatal életébe. Ami

0: fia vagy lánya felé fordulnia, mivel tudja magáról, hogy ki, és tudja azt, hogy a jobb esetben ismeri a gyermekét is, hogy ő kicsoda, és tudja segíteni ebbe a folyamatba. De hogyha egy tinédzsernek kell az apja figyelméért, vagy az apja szeretetéért harcolni, akkor ez egy plusz teher, miközben próbálja kitalálni, hogy ő kicsoda.
1: De nagyon érdekes, amit mondott Teodóra, és a másik, hogy azt mondtam, hogy az apák szívét fordítja a fiakhoz, azért mert az apa volt fiú. És ma rengeteg olyan apa van, akinek nem volt, lehet, hogy fizikailag van édesapja, de nem volt meg az apától ez a befedezettség. Az Isten igéje nagyon sokat beszél az apa-fiú kapcsolatról, csak Jézusra gondoljunk. Azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Mikor hallottad utoljára, vagy hallotta a kedves rádióhallgató utoljára a saját édesapjától, hogy gyönyörködöm benned? Valaki már a meghalt szüleitől örömmel hallotta volna, hogyha azt mondják egyszer is, hogy jól csináltad, vagy büszke vagyok rád. A másik dolog pedig azt mondja a Szentírás, hogy amit az atya csinál, azt megmutatja a fiának, és bevonta Jézust is az atya az ő tervébe, és apaként én bevonhatom a gyerekemet mind az Istennel kapcsolatos tervemben, mind pedig az életben való dolgokba, és most például apák napja kapcsán van olyan szervezet, a férfiak klubja, aki azt mondta, hogy vidd be a gyerekedet a saját munkahelyedre, mutasd meg, hogy mit csinál az apa, amikor távol van. Sokszor a gyerek nem is tudja, hogy mit csinál az apa, csak úgy valami elképzelése van, és apaként azt is átéljük, hogy a gyerekünk összekuszált világában nekünk kell egy stabilitást is adni számukra, és azt mondtam a lányomnak, hogy inkább bújj bárhányszor apához, és apa öleljen meg, megfelelő egészséges módon, mint az, hogy csak belelökjen más férfinek a karjába, azért, mert szeretet éhes, és azt mondja, hogy legalább valaki azt mondta, hogy szeretlek. Például a korai szexualitásnak egyik problémája, hogy szeretet hiányból menekül be egy lány, vagy akár egy fiú a párkapcsolatban.
2: Arra kérlek benneteket, hogy adjatok mind a ketten tanácsot a saját korosztályotoknak, hogyha az apa-fiú, apa-lánya kapcsolatról van szó, mert valahol az apák napja témaköréből indultunk ki. Feri, mit tudnál tanácsolni az apukáknak, bárhány éves is a gyermekük, vagy a fiataljuk, és majd Teodóra, téged is arra kérlek, hogy mivel a fiatalok sem mindegy, hogy hogyan állnak hozzá az apukájukhoz, még hogyha sok minden az apáktól függ, próbáljunk meg valami jó tanácsot adni. Feri?
1: A lányom rengetegszer mondja, hogy apa, amikor még a dínókat ti legeltettétek, és hát nem láttam én sem dínókat, de így ez a kép van bennük, hogy az apa úgyse érti, apa úgyse tudja. És az első dolog, amit az apáknak mondanám, hogy tölts időt a gyermekeddel, de ne várd meg, hogy focizni tudjon, hanem minél előbb vegyél részt az életében, ha lehet, akkor már a születés előtt beszélgess hozzá, énekelj neki, beszélgess vele, meg tudja különböztetni, ezt ma a szakirodalom is megerősíti, hogy meg tudja különböztetni, hogy most az apa szól hozzá, vagy az anya szól hozzá. Az egyik az időtöltés, a másik az, hogy az erőforrásait oszta meg az apa, vezesse be a kapcsolat rendszerébe a gyermekét. A tizenévesek egyszerre szeretnének önállóak lenni, és függetlenek, de egyszerre van szükségük biztonságra és támaszra, és ez a kettőt egyszerre adja meg az apa, hogy engedek is neked, hogy próbáld ki magad, de ott vagyok egy védőhálóként, védőkarként, és a harmadik dolog, amit megmondanék az apáknak, hogy engedd hibázni a gyerekedet, mert a tanulás folyamatnak része az, hogy újra és újra próbálkozik, és ahogy föláll, elesik, úgy hasonlóan az életben való dolgokat is meg kell tanulni. Nekem ez nagyon nehéz, főleg a lányom felé, hogy néha én túlvédeni akarom, és ő meg azt mondja, hogy apa, hát én már nagy vagyok. De ezzel sokszor szembesül az ember.
2: Teodóra, ha nem mondasz három dolgot, vagy három jó tanácsot, az is jó, bárhányat mondhatsz. Mi a tanácsod a fiatalok számára apukájukkal kapcsolatban?
0: Én kettőt mondanák. Először is legyetek türelmesek, mivel hogy nekik is nagyon nagy dolog az, hogy a más évet, mely 18. évet, életéveteket eléritek, vagy egyre nagyobbak lesztek, és nekik is nehéz néha felfogni, hogy ez már nem az a pici baba, akit úgy kellett utána menni, hogy nehogy elessen, hanem ez már egy felnőtt nő majdnem, vagy felnőtt férfi majdnem, és az, hogy töltsetek velük időt. A gyerek az apukával, és ő is nyisson, már mint nagyon sokszor az van, hogy menjünk ki barátokkal, menjünk ki ezzel, menjünk ki azzal, és amikor a családi programokra
2: kerül sor,
0: akkor így minden kifogást kitalálnak, vagy fáradt vagyok, hasonlók. A család szerintem egy nagyon fontos védőháló, és hogyha azt elszakítjátok, akkor az nagyon nehéz újra semmi kapcsolat nélkül visszaépíteni. Mármint lehet, hogy most úgy gondoljátok, hogy ciki, vagy tanulnom kell, vagy hasonlók, de közben amikor majd nagyobbak lesztek, és szükség lesz rájuk mondjuk gyerekvigyázás, vagy párkapcsolati tanácsok, amikor összevesztek a, nem tudom, feleségetekkel, férjetekkel, mennyasszonyotokkal, vőlegényetekkel, akkor viszont kell egy olyan védőhálót. Nagyon fontos, hogy egy védőháló várjon ott.
1: Isten családban gondolkodik, a családot ugyanúgy megteremtette az Isten, és nem csak megteremtette az Isten, hanem fenntartja a családot. És ne hagyjuk ki a családunkból Istent.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
3: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Biztos vagyok benne, hogy Eileen jó munkát végzett tegnap.
3: Amen. Well, I'm glad to be here.
2: Örülök, hogy itt vagyok.
3: I came directly from the United States from a major conference there.
2: Egyenesen az Egyesült Államokból jöttem, ott volt egy nagy konferencia.
3: I've had a night's sleep and I'm ready to go.
2: Jól aludtam éjjel, úgyhogy most készen vagyok nyomulni.
3: And I want to pick up from where Eileen finished approximately.
2: Körülbelül ott szeretném folytatni, ahol Eileen abba hagyta.
3: And you'll find this is on page 9 of your notes.
2: Ezt a jegyzetetek 9. oldalán találjátok.
3: But I just felt as I was praying this morning, I need to underline something.
2: De úgy éreztem, ahogy ma reggel imádkoztam, hogy valamit alá kell húznom.
3: Because what I believe you saw yesterday was that John the Baptist was a forerunner.
2: Mert szerintem tegnap azt tudtátok meg, hogy Keresztelő János előfutár volt.
3: He was sent by God to prepare the way.
2: Isten azért küldte őt, hogy elkészítse az utat.
3: He was sent by God to point to the light.
2: A világosságra kellett mutatnia.
3: But he himself was none of these things.
2: De nem ő volt a világosság.
3: And it's easy to be in something which was of God a few years ago.
2: Könnyű benne lenni valamibe, ami Istentől volt néhány évvel ezelőtt.
3: And God moves on.
2: Aztán Isten tovább ment.
3: And we stay where God was 10 years ago and we're not in the present thing that God is saying or doing.
2: És mi ott ragadtunk, amit Isten cselekedett 10 évvel ezelőtt, és nem vagyunk benne Isten jelenlegi mozdulásában.
3: Because God's a moving God.
2: Mert Isten mozgó Isten.
3: And he's going from one degree of glory to another.
2: És a dicsőség egyik szintjéről a másikra megy.
3: And he will not be satisfied until the whole earth becomes the kingdom of God.
2: És nem elégedett addig, amíg az egész föld nem az ő királysága.
3: Amen. I mean, Daniel saw this, we read in Daniel chapter 2.
2: Daniel látta ezt, a Daniel 2-ben olvassuk ezt.
3: He had a revelation of the kingdom.
2: Ő kapott egy kijelentést a királyságról.
3: God showed him this stone, which was thrown into the political affairs of this world.
2: Isten megmutatta neki ezt a követ, ami bele lett dobva a világ politikai eseményeibe.
3: And it has the power to cause every other alternative political system to collapse and to be blown away as dust.
2: És ennek ereje volt arra, hogy minden egyéb politikai rendszert porrá zúzzon és elfújjon, mint a szél.
3: And then this stone grows into a great mountain which fills the whole earth.
2: Aztán ez a szikla hatalmas hegyé növekedett, amelyik betöltötte az egész földet.
3: Amen. Nothing else is left except the kingdom.
2: Semmi más nem maradt, csak a királyság.
3: We're told in Haggai that God will shake every nation.
2: Ageusnál azt olvassuk, hogy Isten minden nemzetet meg fog rázni.
3: But the purpose is redemptive, it's not destructive.
2: De ennek a célja megváltó jellegű, nem pusztító jellegű.
3: Is to bring every nation to the desire of all nations.
2: Az a célja, hogy minden nemzetet ahhoz vonzon, akit minden nemzetek óhajtanak.
3: That is to the feet of the Lord Jesus Christ.
2: Azaz az Úr Jézus Krisztus lábához.
3: We're told in Hebrews chapter 12.
2: Azt olvassuk a Zsidó 12-ben.
3: That everything which is not the kingdom will be shaken.
2: Hogy minden meg lesz rázva, ami nem a királyság.
3: And only the kingdom will remain unshaken in a shaking world.
2: És csak a királyság marad meg megingathatatlanul egy ingadozó világban.
3: Amen. And it doesn't take much sense to realize that we're living in these days right now.
2: Nem kell sok észrehoz, hogy tudjuk, hogy ilyen napokban élünk, ma ilyen rázkodó napokban.
3: And we've got to keep up with God.
2: És Istennel lépést kell tartanunk.
3: I'm learning new things all the time.
2: Én is állandóan új dolgokat tanulok.
3: I was in India in January of this year.
2: Idén januárban Indiában voltam.
3: And I had my first experience of new things which I had never done before.
2: És átéltem olyan dolgokat életemben először, amiket azelőtt sose csináltam.
3: I've learned more in the past 2 years in the previous 40 years of my ministry.
2: A szolgálatom elmúlt 2 évében többet tanultam, mint az azt megelőző 40 évben.
3: And in the last 6 months I've learned things which I never knew before.
2: És az utóbbi 6 hónapban is tanultam olyan dolgokat, amiket ezelőtt sosem tudtam.
3: I realized that the rate of learning is increasing.
2: És rájöttem, hogy a tanulás súlya növekszik.
3: So I want you to be wide open to the new thing that God is saying.
2: Tehát szeretném, hogy tágra nyitnátok magatokat az előtt, az új dolog előtt, amit Isten cselekszik.
3: As I was praying this morning, I felt God tell me to just begin my messages with this.
2: És ahogy ma reggel imádkoztam, úgy éreztem, hogy Isten azt mondja, hogy az üzenetemet a következővel kezdjem.
3: I'm sure you've heard me say this before.
2: Biztos vagyok benne, hogy hallottátok már ezt tőlem azelőtt.
3: And it will not do any harm to repeat it.
2: De nem fog ártani megismételni.
3: And the great, probably one of the greatest differences between what I have come to call John the Baptist Christianity and the real kingdom is this.
2: Valószínűleg a legnagyobb különbség a között, amit én úgy nevezek, hogy Keresztelő János kereszténység és a királyság kereszténysége között a következő.
3: Of evangelical Christendom is still living in John the Baptist Christianity.
2: Mert az evangéliumi kereszténység zöme még mindig a Keresztelő János kereszténységben él.
3: They can talk about the kingdom, but they cannot make it come.
2: Tudnak beszélni a királyságról, de nem tudják elhozni azt.
3: They can talk about eternal life, but they don't actually live the eternal life.
2: Tudnak beszélni az örök életről, de nem élnek valójában Isten örök életében.
3: They can point to the light, but they themselves cannot be the light.
2: Rá tudnak mutatni az a világosságra, de ők maguk nem tudnak az a világosság lenni.
3: The bottom line that we need to understand is the way our prayer life changes.
2: De számomra az alapvető kérdés, amit meg kell értenünk, az, ahogyan megváltozik az ima életünk. Keresztelő János is imádkozott.
3: He taught his disciples to pray.
2: És a tanítványait is tanította imádkozni.
3: But when the disciples came to Jesus,
2: de amikor a tanítványok Jézushoz mentek,
3: and it suddenly was revealed to them that prayer was important.
2: És hirtelen kijelentetett nekik, hogy az ima fontos dolog.
3: They said to Jesus, Lord Jesus, teach us how to pray. The same way that John the Baptist taught his disciples.
2: Azt mondták Jézusnak, hogy Uram, taníts minket imádkozni, ugyanúgy, ahogy Keresztelő János is tanította az ő tanítványait.
3: And Jesus refused to do that.
2: De Jézus erre nem volt hajlandó így.
3: No, I'm not going to teach you to pray like John the Baptist.
2: Azt mondta, én nem úgy tanítalak titeket imádkozni, ahogy Keresztelő János imádkozott.
3: I'm going to teach you to pray an entirely new way.
2: Hanem egy egészen új módon tanítalak titeket imádkozni.
3: It's the way that I pray.
2: Ez pedig az a mód, ahogyan én imádkozom.
3: That which I've demonstrated to you for 3.5 years, now you must learn the same prayer life.
2: Amit bemutattam nektek 3.5 éven keresztül, most meg kell tanulnatok ugyanazt az ima életet.
3: And it's in that first phrase.
2: És ebben az első mondatban találjuk
3: ezt. He says, when you pray,
2: azt mondta, amikor imádkoztok,
3: you absolutely must be able to say, my father.
2: Kétségtelenül képesnek kell lennetek azt mondani, hogy én atyám.
3: Now that's absolutely essential.
2: Ez alapvetően fontos.
3: And his passion was that his disciples should come into that same relationship.
2: És Jézus szíve azért égett, hogy a tanítványai ugyanolyan kapcsolatba jussanak az atyával, mint ő.
3: Now, we were living in a city of Bombay, India in 1965.
2: 1965-ben Bombayban, Indiában éltünk.
3: It was a dark demonic city.
2: Egy sötét démoni város volt.
3: With 2 or 3 tiny churches in a city of more than 5 million people.
2: 2-3 kis gyülekezet volt egy akkor több mint 5 milliós városban.
3: And one morning, just after I was baptized in the Holy Spirit.
2: Egy reggelen, épp azután, hogy bemerültem Szent Szellembe.
3: The Spirit of God came into my study.
2: Isten szelleme bejött a dolgozószobámba.
3: Filled that study with his presence.
2: Betöltötte a jelenlétével a dolgozószobát.
3: And he actually showed me the Father.
2: És konkrétan megmutatta nekem az atyát.
3: Now, apart from my conversion, that was probably one of the major experiences that I've ever had.
2: A megtérésemen kívül ez volt valószínűleg az életem legnagyobb élménye.
3: And Jesus spends a lot of time saying to his disciples, look, when the Spirit comes, he is going to show you the Father.
2: Jézus sok időt töltött azzal, hogy a tanítványainak azt magyarázta, hogy amikor eljön a Szent Szellem, ő majd megmutatja nektek az atyát.
3: I've tried to find the best words to describe what it's like to know the Father.
2: Megpróbáltam megtalálni a legjobb szavakat annak leírására, hogy milyen az atyát ismerni.
3: I've given you a living demonstration for 3.5 years of what it's like to be in real relationship with the Father.
2: Élő módon bemutattam nektek 3.5 éven keresztül, hogy milyen dolog valódi kapcsolatban élni az atyával.
3: Now you've seen the demonstration.
2: Most már láttátok ennek a bemutatását.
3: You've heard the best teaching possible.
2: Hallottátok a lehető legjobb tanítást.
3: But you still haven't got it.
2: De még mindig nem esett le a tantusz.
3: It's not become experiential for you.
2: Még nem éltétek át.
3: And one of the great purposes of the Spirit coming is that He will come.
2: És a szellem eljövetelének az egyik legnagyobb célja az, hogy ő eljön.
3: And when He comes,
2: és amikor eljön,
3: He's going to show you the Father.
2: Akkor megmutatja nektek az Atyát.
3: And when He shows you the Father,
2: és amikor megmutatja nektek az Atyát,
3: you start to pray as a son to that Father.
2: És elkezdetek fiúként imádkozni ehhez az Atyához.
3: Then and only then will you really begin to pray properly.
2: Akkor és csak akkor kezdetek majd megfelelő módon imádkozni.
3: And I'm looking at all you precious ones.
2: És most rátok nézek, ti drágák.
3: And I'm going up and down the rows.
2: És nézek egyik sorról a másikra.
3: I could say she's got it.
2: És azt mondom, meg tudom mondani, mert látom az arcotokon, hogy melyiktek érti már ezt, és melyiktek nem élte még át. Hogyha ebből a konferenciából ezt az egyet jegyzitek meg, meg fogja érni, hogyha ezt az egyet felfogjátok igazán.
3: The Father becomes as real to you as He is to me.
2: Hogy az Atya ugyanolyan valósággá váljon a számotokra, mint amilyen a számomra. És még fontosabb ennél az, hogy ugyanolyan valóságosá váljon a számotokra, amilyen valóságos Jézus számára volt az ő földi élete alatt. Mert az igének az a megdöbbentő igazsága, hogy minket ugyanarra a kapcsolatra hívott el Isten önmagával, amilyen Jézussal volt neki. Amikor Jézus felment a mennybe, azt mondta Máriának, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz. Az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. Figyeljétek meg, hogy ezt egy nőnek mondta, nem egy férfinak.
3: Amen. Because when you, I don't know how it reads in German, but when you read the English Bible, it seems to be a very masculine deal.
2: Nem tudom, hogy a német Biblia hogy van, de amikor az angol Bibliát olvassa az ember, akkor ez egy nagyon férfias ügyletnek tűnik.
3: Because you're called to be God's son.
2: Mert Isten fiainak vagyunk elhívva.
3: And we're called together to be brethren.
2: És együtt pedig testvéreknek, atyafiaknak vagyunk elhívva. Az egész nagyon férfiasan hangzik. De hogyha még soha nem hallottátok ezt tőlem, hadd mondjam el ma reggel újra.
3: The Greek word for son is not masculine.
2: Valakinek a fiát jelentő görög szó nem hímnemű.
3: And the Greek word for brother is not masculine.
2: És az atyafit jelentő szó sem hímnemű, nem férfiakra vonatkozik.
3: To women as it does to men.
2: Hanem ugyanúgy vonatkoztatható nőkre, mint férfiakra.
3: And you women need to know the Father and to be His son in the Spirit.
2: És meg kell ismernetek az Atyát, és szellemben a fiává kell lennetek.
3: Jesus has ascended to His Father and to your Father.
2: Jézus felment az ő Atyához és a ti atyátokhoz.
3: And when you learn to pray like a son,
2: és amikor megtanultok fiúként imádkozni,
3: then Jesus said, only then do you really learn how to pray.
2: Jézus azt mondta, csak akkor tanultok meg igazán imádkozni.
3: Because there's basically four things about praying like a son.
2: Mert igazából négy dolog kell ahhoz, hogy az ember fiúként imádkozzon.
3: Number one, you have a relationship with the Father.
2: Először is kapcsolatban kell lennünk az Atyával.
3: You see, it's very clear from Scripture.
2: Tudjátok, az igében nagyon világos.
3: That Jesus did not come and die on a cross to save us from our sins primarily.
2: Hogy Jézus nem azért jött el elsősorban és halt meg a kereszten elsősorban, hogy a bűneinktől megmentsen minket.
3: Now we've believed that and we've taught that for years, but we've got to get our thinking changed now.
2: Mi ezt hiszük és évekig ezt tanították nekünk, de meg kell, hogy változzon a gondolkodásunk erről.
3: Jesus did not come primarily to save us from our sins.
2: Jézus nem elsősorban azért jött, hogy a bűneinktől megmentsen minket.
3: He came to mend a relationship.
2: Hanem azért jött, hogy egy kapcsolatot meggyógyítson, megjavítson.
3: Part of that was to deal with sin, but that's only part of the issue.
2: Ennek a része volt az, hogy elbánjon a bűnnel, de ez csak egy része a történetnek.
3: What he was passionately purposing to do was this.
2: Jézus szenvedélyes célja az volt.
3: I want to bring men back to the Father in perfect relationship.
2: Azt mondta, hogy vissza akarom vinni az embereket az Atyával való tökéletes kapcsolatba.
3: John chapter 14 verse 6, which we all know off by heart.
2: János 14:6 azt mondja, amit mindannyian fejből tudunk.
3: It says, Jesus is speaking.
2: Jézus beszél itt.
3: He's just speaking this to Peter.
2: Jézusnak éppen, Péternek mondta éppen.
3: He's really failed, or he's about to fail Jesus miserably.
2: Péter teljesen elrontotta a dolgot, éppen arra készül, hogy teljesen eltéveszte azt, amit Jézus akar.
3: Totally unfit, and he thinks, I'm useless as a disciple, let me go back to fishing.
2: Teljesen méltatlannak és használhatatlannak tartja magát tanítványi minőségében, és azt mondja, hogy hagyd menjek vissza horgász, halászni. De Jézus azt mondta Péternek, most hozzád beszélek, és a hozzád hasonló emberekhez, akik teljesen használhatatlannak érzik majd magukat önmagukban, amikor felfogjátok ezt a kapcsolatot az Atyával,
3: you become the perfect material to make mighty apostles out of.
2: Akkor tökéletes alapanyag lesztek ahhoz, hogy hatalmas apostolokká váljatok.
3: When you're no longer confident in yourself.
2: Amikor már nem bíztok magatokban.
3: And you live in total dependence upon God, then at last you become really useful to me.
2: És teljesen Istentől függve éltek, akkor végre alkalmasak lesztek arra, hogy használjalak titeket.
3: You're no good to me.
2: Amíg valakinek gondoljátok magatokat, nem vagytok jók a számomra.
3: While you think that you can do something in your own strength, you are useless.
2: Miközben azt gondoljátok, hogy valamit tudtok a saját erőtökkel tenni, használhatatlanok vagytok.
3: But when you're totally convinced in yourself of your uselessness.
2: De amikor már meggyőzöttök teljesen arról, hogy használhatatlanok vagytok önmagatokban.
3: You're a failure and you're never able to do anything properly.
2: Kudarcosak vagytok és soha nem tudtok semmit normálisan megcsinálni.
3: Then just let me take over your humanity.
2: Akkor engedjétek, hogy átvegyem az uralmat az emberi lényetek fölött.
3: I'll show you what I can do with you.
2: És akkor megmutatom, hogy mit tudok veletek csinálni.
3: So don't be troubled, Peter.
2: Tehát ne zavarjon ez téged, Péter.
3: I'm going to prepare a place for you.
2: Elmegyek, hogy helyet készítsek neked.
3: He's not talking about some mansion in the sky in the eternal realm. He's talking about now.
2: És itt nem arról van szó, hogy az örökkévaló világban a mennyben egy lakást készít Péternek, itt a jelenről van szó.
3: When he comes in his second coming.
2: Nem arról van szó, hogy amikor vagy másodszor visszajön.
3: He's talking about when he comes back in his resurrection.
2: Hanem arról, amikor majd feltámadás után visszajön.
3: 3 days from now, Peter.
2: Péter, 3 nap múlva.
3: I'm coming back.
2: Visszajövök.
3: In my resurrection.
2: Feltámadva.
3: And I will then have prepared a place for you.
2: És akkorra már helyet készítek neked.
3: There's a special spot just for Peter.
2: Van egy különleges hely csak Péter számára.
3: Where you and the Father can have the same relationship that I already have.
2: Ahol te, Péter, olyan kapcsolatban lehetsz az Atyával, amilyen kapcsolatban én már vagyok velem.
3: Then he says in verse 6.
2: Aztán azt mondja a 6. versben.
3: I'm the way.
2: Én vagyok az út.
3: I'm the truth.
2: Én vagyok az igazság.
3: I'm the life.
2: Én vagyok az élet.
3: And what does he say?
2: Aztán mit mond?
3: No one can come to where?
2: Senki sem mehet hova?
3: To where?
2: Hova?
3: Not to heaven.
2: Nem a mennybe.
3: To the Father.
2: Hanem az Atyához.
3: No one can come to the Father except through me.
2: Senki sem mehet az Atyához csak általam.
3: And when you've come to the Father,
2: és amikor az Atyához jöttetek,
3: then you can have the same relationship with the Father that I have been demonstrating to you for these last 3.5 years.
2: Akkor ugyanolyan kapcsolatban lehettek az Atyával, amilyet én bemutattam nektek az elmúlt 3.5 évben.
3: Now, if that happens to you,
2: ha ez megtörténik veletek,
3: in this conference,
2: ezen a konferencián,
3: if it hasn't already happened,
2: ha még nem történt meg,
3: and you begin to live that way,
2: és elkezdetek így élni,
3: I tell you, when you go back to wherever you've come from,
2: mondom nektek, hogy amikor majd visszamentek oda, honnan jöttetek,
3: you're going to be powerful,
2: erősek lesztek,
3: and you're going to be fruitful,
2: és gyümölcsözők,
3: because of that relationship,
2: emiatt a kapcsolat miatt.
3: Amen. Now that's so important.
2: Ez annyira fontos, hogy ezt megértsétek.
3: This happened to me in April 1965.
2: Ez velem 1965 áprilisában történt meg.
3: Before then I was a stiff old British Baptist.
2: Azelőtt egy merevnyakú brit baptista voltam.
3: That's a pretty formidable combination.
2: Ez egy elég veszélyes összeállítás.
3: To be a Baptist is bad enough.
2: Elég rossz dolog már baptistának lenni önmagában.
3: But to be a British Baptist.
2: De brit baptistának lenni.
3: No. That's even worse.
2: Az még rosszabb.
3: I was stiff.
2: Merev voltam.
3: Proper,
2: megfelelő, helyes.
3: Never raised my hand.
2: Soha nem emeltem fel a kezem, jól viselkedtem, soha nem lelkesedtem be.
3: When the Spirit came,
2: de amikor a Szellem eljött,
3: showed me the Father,
2: és megmutatta nekem az Atyát,
3: in my study,
2: a dolgozószobámban,
3: all by myself,
2: egyedül voltam,
3: I began to dance.
2: Elkezdtem táncolni.
3: It wasn't very elegant.
2: Nem voltam túl elegáns ezzel.
3: I don't think any ballet company would have hired me.
2: Szerintem egyik jó vállalat sem vett volna föl a munkatársai közé.
3: But God loved it.
2: De Istennek nagyon tetszett.
3: One of his kids was getting excited about it.
2: Mert az egyik gyermeke belelkesedett miatta végre.
3: And I danced around my study.
2: És ott táncoltam körben a dolgozószobámban, és azt mondtam. Te szeretsz engem.
3: You love me. And I began to love him back.
2: És én elkezdtem őt viszont szeretni.
3: Now that was April 1965.
2: Ez 1965 áprilisában történt.
3: 40 years ago.
2: 40 évvel ezelőtt.
3: Now that was a massive, important turning point in my life.
2: Ez az életemben egy jelentős fordulópont volt.
3: Now it's got deeper.
2: Egyre mélyebb lett ez a kapcsolat.
3: It's got richer.
2: Gazdagabb lett.
3: But that was the moment it began.
2: De ebben a percben kezdődött el.
3: Ever since then,
2: azóta
3: I've been swimming in the ocean of God's love for Alan Vincent.
2: Isten Alan Vincent iránti szeretetének az óceánjában úszom.
3: And I had many wonderful experiences.
2: És sok csodálatos átélésem volt ezen belül.
3: I got home from the conference in America to my home. I was there for just 36 hours.
2: Amikor Amerikában a konferenciáról hazaértem, csak 36 órát töltöttem otthon.
3: Eileen was already in Austria.
2: Eileen már Ausztriában volt.
3: It was my birthday.
2: A születésnapom volt.
3: All by myself.
2: Egyedül voltam.
3: But and I just sat in my chair in my study.
2: De ott ültem a székemben a dolgozószobámban.
3: And I put on the praise tape on my computer, put on some earphones.
2: Számítógépen betettem egy dicsőítő lemezt, föltettem a fejhallgatómat.
3: And the Father came.
2: És jött az Atya.
3: And he gave me a birthday hug.
2: És egy születésnapi ölelést kaptam tőle.
3: And I was just overwhelmed with his love all over again.
2: És újra lehengerelt az ő szeretete teljesen. Ez az életem hajtó ereje.
3: That's why I can take various painful experiences and still be absolutely joyful.
2: Ezért tudok átélni mindenféle fájdalmas élményeket úgy, hogy közben teljesen örömteli maradok.
3: It's the absolute foundation.
2: Ez az abszolút alap.
3: Now, if you are a son, you have a relationship.
2: Ha fiú vagy, akkor kapcsolatod van.
3: You know the Father.
2: Ismered az Atyát.
3: The Father knows you.
2: Az Atya ismer téged.
3: And you have intimacy together.
2: És bensőséges kapcsolatotok van egymással.
3: And there are times when you just want to go alone, shut the door and spend time with your Father.
2: És vannak esetek, amikor egyszerűen el akarsz vonulni a világtól, bezárni az ajtót magad mögött és csak kettesben lenni az Atyával. Nagyszerű dolgok az ima alkalmak, a konferenciák is nagyszerű dolgok.
3: The bottom line is how do you and Father get on when you are alone and no one else?
2: De a lényeg az, hogy hogy vagy el az Atyával akkor, amikor csak kettesben vagytok és senki nincs a közelben.
3: Because that's the foundation, that's the bottom line.
2: Mert ez az alap.
3: Amen. Now John the Baptist never knew that.
2: Keresztelő János nem ismerte ezt a kapcsolatot.
3: He could pray as a petitioner.
2: Tudott imádkozni kérelmezőként.
3: But he could not pray as a son.
2: De fiúként nem.
3: Jesus said, no, I'm not going to teach you to pray like John the Baptist.
2: Jézus azt mondta a tanítványoknak, én nem úgy tanítalak titeket imádkozni, ahogy János tanította a tanítványait.
3: I'm going to teach you to pray like me.
2: Hanem úgy tanítalak titeket imádkozni, ahogy én imádkozom.
3: I'm going to send the Spirit.
2: És elküldöm a Szent Szellemet.
3: And the Spirit's going to show you the Father.
2: És ő majd megmutatja nektek az Atyát.
3: You're going to learn to pray like the son that you are.
2: És akkor majd megtanultok úgy imádkozni, mint fiak, akik vagytok is.
3: The Father and the Spirit and the Son have agreed together about something.
2: Mert az Atya, a Fiú és a Szent Szellem megegyeztek valamiben.
3: They're going to love you the way they love each other.
2: Abban, hogy ők fognak szeretni téged, ahogy egymást szeretik.
3: Isn't that fantastic?
2: Nem óriási?
3: That's what my Bible says. It's what your Bible says.
2: A mi Bibliánk, az én Bibliám és a tiétek is ezt mondja. Szeressétek egymást.
3: The perfection of the love of the Godhead.
2: Az Atya az Istenség szeretetének a tökéletességével. És az én atyám úgy szeret titeket, hogy engem szeret, ezt mondta Jézus. És ha szerettek engem, és megtartjátok a parancsaimat, akkor a Szellem, az Atya, és a Fiú, mi eljövünk mind hárman, és veletek fogunk lakozni. Nem elképesztő, óriási. És akkor, ebből a kapcsolatból fakadóan, kérjetek, amit akartok, és az Atya meg fogja tenni, azért, hogy megdicsőjön.
3: When Jesus stood outside the tomb of Lazarus,
2: amikor Jézus Lázár sírja előtt állt,
3: he said deliberately with a loud voice,
2: szándékosan azt mondta hangosan,
3: Father,
2: Atyám,
3: I thank you that you have heard me.
2: Köszönöm, hogy meghallgattál engem.
3: Past tense.
2: Múlt idő.
3: And then he said, Father,
2: aztán azt mondta, Atyám,
3: I thank you that you always hear me.
2: Köszönöm, hogy te mindig meghallgatsz engem.
3: Because he had prayed about Lazarus.
2: Mert ő Lázárért imádkozott.
3: And God had said, wait 4 days, son.
2: És Isten azt mondta, fiam, várj 4 napig.
3: Don't go too soon.
2: Ne menj oda túl hamar.
3: Wait until that body is stinking rotten.
2: Várj, amíg az a test elkezd bűzleni és bomlani.
3: So they will know it's a miracle.
2: Úgyhogy tudják az emberek, hogy ez csoda.
3: And then you go.
2: És aztán menj el.
3: You go.
2: Menj el.
3: And already in spirit, Lazarus is raised from the dead.
2: Lázár akkor a szellemben már feltámadott lesz.
3: Don't pray for 2 hours at the tomb. Just speak a word of authority.
2: Ne imádkozz 2 órán át a sír előtt, hanem csak szólj egy hatalmi szót, és akkor feltámad, puff.
3: So Jesus did exactly what his father told him to do.
2: Jézus pontosan azt tette, amit az Atya mondott neki.
3: And when he came to the tomb,
2: és amikor a sírhoz ért,
3: he let everybody know his total confidence.
2: Mindenkivel tudatta, hogy ő teljesen bízik az Atyában.
3: And the father had already said.
2: És abban, amit az Atya már mondott.
3: And so when he stood at the tomb,
2: tehát amikor ott állt a sír előtt,
3: he said, Father, I thank you, you always hear me.
2: Azt mondta, Atyám, köszönöm, hogy te mindig meghallgatsz engem.
3: Because he said that this is the way it is with sons.
2: Mert azt mondta, a fiúkkal így van a helyzet.
3: Sons always get their prayers answered.
2: A fiak mindig választ kaptak az imáikra.
3: Amen. Sons have rights.
2: Fiaknak jogaik vannak.
3: They have a right to be heard, and the father will answer them.
2: Joguk van arra, hogy az Atya meghallgassa őket és válaszoljon nekik.
3: Thirdly, sons have resources.
2: Harmadszor a fiaknak vannak forrásaik.
3: All that the father has becomes theirs automatically.
2: Mindez, ami az atyái, automatikusan az övék.
3: Amen. Whatever my father has, I can access it. Because I'm his son, and use it on earth to destroy the kingdom of darkness.
2: Akármilyen van az atyámnak, ahhoz én hozzáférhetek, mert a fia vagyok, és használhatom mindazt arra, hogy a földön a sötétség országát pusztítsam.
3: I can live just like Jesus.
2: Élhetek pont úgy, mint Jézus.
3: That's what I'm called to do.
2: Erre vagyok elhívva.
3: Jesus said quite a few times.
2: Jézus elég sokszor mondta.
3: He said it to his disciples.
2: A tanítványainak.
3: He said, follow me.
2: Kövessetek engem.
3: Follow me.
2: Kövessetek engem.
3: The apostle Paul again and again would say to his spiritual sons.
2: Pál apostol újra és újra mondta az ő szellemi fiainak.
3: He would say, follow me.
2: Kövessetek engem, mondta.
3: As I follow Christ.
2: Ahogy én Krisztust követtem.
3: Now almost without exception,
2: majdnem
3: this particular Greek word is used.
2: Ilyenkor majdnem kivétel nélkül egy bizonyos görög szót használ az ige.
3: The Greek word is the word mimetis.
2: Ez a mimetis, ez a.
3: We get the English word mimic.
2: Görög szó, ebből a mimika szó származik
3: például. Exactly copy someone else.
2: Ez azt jelenti, hogy tökéletesen utánozni valaki más.
3: Now let me ask Gerhard now.
2: Akkor megkérem most Gerhardot, hogy utánozzon engem. És itt mutogatnak, különböző mozdulatokat tesznek, és amit Ellen csinál, azt csinálja Gerhard is.
3: Amen? Now that's being a mimic.
2: Na ez az utánzás.
3: Whatever I do,
2: amit én teszek,
3: you do the same thing,
2: te ugyanazt teszed,
3: in exactly the same way.
2: Ugyanúgy.
3: Now that's what Jesus is saying to his disciples.
2: Jézus is ezt mondta a tanítványainak.
3: He's not saying, just follow behind me.
2: Nem azt mondta csak, hogy jöjjetek utánam,
3: and you just walk behind.
2: Járjatok mögöttem. Nem azt mondta.
3: And Paul, he said, follow me.
2: Kövessetek engem.
3: Follow me.
2: kövessetek engem.
3: The Apostle Paul again and again would say to his spiritual sons.
2: Pál apostol újra és újra mondta az ő szellemi fiainak.
3: He would say, "Follow me."
2: Kövessetek engem, mondta.
3: As I follow Christ.
2: Ahogy én Krisztust követtem.
3: Now, almost without exception,
2: majdnem
3: this particular Greek word is used.
2: Ilyenkor majdnem kivétel nélkül egy bizonyos görög szót használ az ige.
3: The Greek word is the word mimetis.
2: Ez a mimetis, ez a.
3: And we get the English word mimic.
2: Görög szó, ebből a mimika szó származik
3: exactly
2: például.
3: Exactly copy someone else.
2: Ez azt jelenti, hogy tökéletesen utánozni valaki
3: mást.
2: Akkor megkérem most Gerhardot, hogy utánozzon engem. És itt mutogatnak, különböző mozdulatokat tesznek, és amit Ellen csinál, azt csinálja Gerhard is.
3: Amen? Now that's being a mimic.
2: Na ez az utánzás.
3: Whatever I do,
2: amit én teszek,
3: you do the same thing,
2: te ugyanazt teszed,
3: in exactly the same way.
2: Ugyanúgy.
3: Now that's what Jesus is saying to his disciples.
2: Jézus is ezt mondta a tanítványainak.
3: He's not saying, just follow behind me.
2: Nem azt mondta csak, hogy jöjjetek utánam.
3: And you just walk behind.
2: Járjatok mögöttem. Nem azt mondta.
3: And Paul, he's saying, look,

0: Ika szó származik például.
1: Exactly copy someone else.
0: Ez azt jelenti, hogy tökéletesen utánozni valaki más. Akkor megkérem most Gerhardot, hogy utánozzon engem. És itt mutogatnak, különböző mozdulatokat tesznek, és amit Ellen csinál, azt csinálja Gerhard is.
1: Amen? Now that's being a mimic.
0: Na, ez az utánzás.
1: Whatever I do,
0: amit én teszek,
1: you do the same thing,
0: te ugyanazt teszed,
1: in exactly the same way.
0: Ugyanúgy.
1: Now that's what Jesus is saying to his disciples.
0: Jézus is ezt mondta a tanítványainak.
1: He's not saying, just follow behind me.
0: Nem azt mondta csak, hogy jöjjetek utánam.
1: And you just walk behind.
0: Járjatok mögöttem. Nem azt mondta.
1: And Paul, he's saying, look, copy me.
0: Hanem azt mondta, hogy utánozzatok engem. Utánozzatok, amit csinálok. Pál is ezt mondta. Én élő módon bemutatom nektek, mit jelent Isten fiának lenni. Ti is éljetek ugyanúgy. Tegyétek ugyanazt. És akkor az Atya ugyanúgy veletek lesz, ahogy velem van. És hogyha ez nem leesik a tantusználatok, akkor nem lesz semmi gondotok azzal, hogy erővel terjesszétek a királyságot.
1: So the apostle Paul has spiritual sons.
0: Tehát Pál apostolnak is voltak szellemi fiai.
1: Timothy, Titus, Epaphroditus, there are quite a few named in scripture.
0: Timóteus, Titus, Apophroditus.
1: He says the same thing to them.
0: Elég sokan vannak, ugyanezt mondta Pál nekik. Timóteus, utánozz engem, ahogy én utánozom Krisztust.
1: I'm doing exactly what Jesus did.
0: Én ugyanazt csinálom, amit Jézus tett.
1: And I'm getting the same results.
0: És ugyanazokat az eredményeket látom.
1: Now do what I'm doing.
0: Te is tedd azt, amit én.
1: Because I'm doing what Jesus did.
0: Mert én azt teszem, amit Jézus tett.
1: And you'll get the same results.
0: És te is ugyanazokat az eredményeket fogod látni.
1: Amen. Now that's what we're being called to.
0: Erre vagyunk elhívva.
1: Now I felt I just wanted to lay that in as a preparation for where we're going from here.
0: Úgy éreztem, hogy ezt alapként lefektettem mindahhoz, ahova haladni fogunk innen kezdve.
1: Because we're being called into sonship.
0: Mert minket Isten fiúságra hívott el.
1: Whether we're male or female, it's still sonship.
0: Akármilyen neműek vagyunk, fiak vagyunk.
1: We're called to exactly copy Jesus.
0: Ugyanarra vagyunk elhívva, hogy pontosan utánozzuk Jézust.
1: And it begins with the power of an intimate prayer life.
0: És ez a bensőséges ima élet erejével kezdődik.
1: When I truly become his son,
0: amikor én igazán Isten fia lettem,
1: I can ask anything of the Father,
0: azután már bármit kérhetek az Atyától,
1: he will do it for me.
0: És ő meg fogja tenni nekem.
1: And he will be glorified.
0: És ő megdicsőül.
1: Because when I'm a true son,
0: mert amikor igazi fiú vagyok,
1: I'm only asking for things which the Father has told me to ask for.
0: Akkor csak olyan dolgokat kérek tőle, amiket ő mondott nekem, hogy kérjem.
1: Well, why do I have to ask?
0: De akkor miért kell kérnem?
1: Because in the righteousness of God, it has to be a prayer of a man to allow God to intervene in the affairs of this world.
0: Mert Isten igazságossága szerint egy ember imája az, ami megengedett Istennek azt, hogy beavatkozzon az emberi dolgokba.
1: I hope you understand this.
0: Remélem értitek ezt.
1: That in order to fulfill all righteousness,
0: ahhoz, hogy minden igazságot betöltsünk,
1: and to keep the door of salvation open to man,
0: és az üdvösség ajtaját nyitva tartsuk az emberek előtt,
1: God has left this world
0: Isten,
1: under the rulership and government of man.
0: Isten ezt a földet itt hagyta az ember uralma kormányzása alatt.
1: And man can choose who he's going to obey.
0: És az ember eldöntheti, hogy kinek fog engedelmeskedni.
1: He can never actually live in independence.
0: Az ember soha nem élhetett igazán önállóan.
1: That's a myth which many human beings wrongly believe. They think they're independent when it's not true at all.
0: Ez legenda, amit nagyon sok ember elhisz, azt gondolják maguktól, hogy függetlenek mindenkitől, de ez nem igaz.
1: The first couple, Adam and Eve, out of God dependence into independence.
0: És a sátán arra kísértette az első ember párt, hogy szakítsanak az Istennel való függéstől, függéssel, és tőle kezdjenek függni. Meg kell ezt értenünk, mert nagyon fontos. Kezdetben
1: Adam and Eve,
0: Ádám és Éva
1: lived in God dependence.
0: Istentől függve élt.
1: They didn't make their own moral choices.
0: Nem ők döntöttek erkölcsi kérdésekben.
1: They didn't even need to know what was right and wrong.
0: Nem is kellett tudniuk, hogy mi a jó és mi a rossz.
1: All they needed to do was to obey God and trust Him to know what was right and wrong.
0: Csak engedelmeskedniük kellett Istennek, és bízniuk kellett.

0: által, hogy ő tudja, mi a jó és mi a rossz.
1: In other words, God made the moral decisions.
0: Más szóval Isten hozta az erkölcsi döntéseket.
1: And they just obeyed whatever he said.
0: Ők meg csak engedelmeskedtek annak, amit Isten mondott.
1: While they lived in that God dependence.
0: Amíg ők Istentől függve éltek.
1: They lived inside the kingdom.
0: A királyságon belül éltek.
1: They lived under the government and the rule of God.
0: Isten uralma kormányzása alatt éltek.
1: As a result,
0: ennek eredményeként,
1: as a result, all that they ruled over was also inside the kingdom and under the government of God.
0: Mindaz, ami fölöttük uralkodtak, Isten királyságán belül volt, Isten uralma alatt volt.
1: Now that's how God planned creation to work.
0: Isten úgy tervezte el, hogy a teremtett világ így működjön.
1: The whole of creation was intended to be under the government of God.
0: Az egész teremtett világnak Isten kormányzása alatt kellett lennie.
1: Under the delegated authority of man and woman.
0: Az úgy, hogy Isten átadta az ő tekintélyét a férfinak és a nőnek, és ők uralták
1: a
0: teremtett világot. Így volt ez eredetileg a királyságban, amely bűn nélkül volt, halál nélkül, bánat nélkül, szenvedés nélkül,
1: without pain,
0: fájdalom nélkül,
1: without sickness,
0: betegség nélkül.
1: Everything was perfect, everything was beautiful.
0: Minden tökéletes és szép volt.
1: And if Adam and Eve had stayed that way,
0: és hogyha Adam és Éva ebben az állapotban maradt volna,
1: sin would never have come into the world.
0: Akkor a bűn soha nem jött volna be a világba.
1: Satan was outside the kingdom.
0: A sátán a királyságon kívül volt.
1: There was Adam and Eve inside the kingdom.
0: Adam és Éva pedig a királyságban volt.
1: With God ruling over the whole kingdom.
0: És Isten uralkodott az egész királyság fölött.
1: He could not in any way get into the kingdom. He is always kept outside the kingdom.
0: És a sátán soha nem tudott bejutni a királyságba, mindig kívül maradt.
1: He couldn't penetrate it.
0: Nem tudott behatolni.
1: There was no point of access anywhere.
0: Sehol nem fért hozzá.
1: He was outside the kingdom.
0: Tehát kívül esett a királyságon.
1: If Adam and Eve had stayed that way,
0: ha Adam és Éva bennmaradt volna,
1: he never would have been able to get access.
0: A sátán soha nem férhetett volna hozzájuk.
1: But he was longing to get his hands on God's creation.
0: De nagyon akarta rátenni a kezét Isten teremtményeire.
1: And corrupt it.
0: Meg akarta rontani azokat.
1: Become himself the illegal ruler over all that God had made.
0: És ő maga akarta törvénytelen úr lenni, mi Isten minden teremtett dolga fölött.
1: In order to do that,
0: ahhoz, hogy ezt elérje,
1: he had to tempt Adam and Eve into this temptation.
0: Ádámot és Évát a következő módon kellett megkísértenie.
1: He didn't tempt them to become sinners, that was too obvious.
0: Nem arra kísértette őket, hogy essenek bűnbe, mert ez túl nyilvánvaló lett volna.
1: He tempted them not into sin, but into independence.
0: Nem bűnre csábította őket, hanem függetlenségre.
1: He said, look, if you step out of, see, you're living under God's rule.
0: Azt mondta nekik, most Isten uralma alatt értek.
1: Whatever God says, yes sir, yes Lord, yes Lord, yes Lord.
0: Azt teszitek, amit Isten mond, mondjátok, igen uram, igen uram, igen uram. Nem gondolkodtok a magatok nevében. Nem ti döntötök erkölcsi kérdésekben.
1: You're just obeying God like a puppet.
0: Csak bábként engedelmeskedtek Istennek. De hogyha kiléptek a függetlenségben, és felfedítitek magatokban az Istenség forrásait, akkor ezeket a forrásokat a teljességükig ki tudjátok fejleszteni, és akkor olyanokká lehettek, mint Isten. Tegyétek meg, gyerünk, lépjetek ki! És akkor azt mondja, hogy meg kilépjünk? Igen, kilépjünk ki. És akkor kiléptek a függetlenségbe. Aztán az ördög lecsapott rájuk. És most már uralkodhatott fölöttük. És behozhatta Isten egész teremtett világába a bűnt és a bűnnel járó szenvedést. És a Biblia azt mondja,
1: the moment they stepped out from God's rule,
0: hogy abban a pillanatban, amikor kiléptek Isten uralma alól, három dolog történt.
1: Number one,
0: először is,
1: they lost fellowship with God.
0: Elvesztették a közösséget Istennel.
1: The relationship was broken.
0: Eltört a kapcsolatuk.
1: And the first cry of God was, Adam, where are you?
0: És Isten első kiáltása az volt, Ádám, hol vagy?
1: He wasn't saying, you dirty sinners, I'm going to kill you. That wasn't God.
0: Nem azt mondta, hogy te piszkos bűnös, most megöllek. Isten nem ezt mondta.
1: His heart was broken at the broken relationship.
0: Isten szíve összetört az összetört kapcsolat miatt.
1: Adam, where are you?
0: Adam, hol vagy?
1: Now, up until that point of time,
0: addig a pontig időben,
1: they would run into the presence of God.
0: Az emberek futottak Isten jelenlétében.
1: Now they felt defiled with sin and did not feel able to stand before a holy God.
0: De most úgy érezték, hogy beszennyezte őket a bűn, és nem voltak képesek megállni a Szent Isten előtt.
1: The second thing that happened.
0: A második dolog, ami történt.
1: Read this in Ephesians 4:18.
0: Ezt az Efézus 4:18-ban olvassuk.
1: They stopped living by the power of God's eternal life.
0: Nem éltek többé Isten örök életének az erejével.
1: Up until that point of time,
0: addig a pontig,
1: the life which they lived was identical to the life which Jesus lived.
0: Az az élet, amit éltek, pontosan olyan volt, mint Jézus élete a földön.
1: The full power of God's eternal life could flow into them without any restriction.
0: Isten örök életének a teljes ereje korlátozás nélkül beléjük tudott áradni.
1: They just lived by the power and flow of God's eternal life.
0: Ők egyszerűen Isten örök életének az áradásában, annak az erejével éltek.
1: While they lived by the power of that life, their life was supernatural.
0: Miközben ennek az életnek az erejével éltek, az életük természet fölötti volt nekik is.
1: By the power of that life,
0: ennek az életnek az erejével,
1: and only because of that life,
0: és csak emiatt az élet miatt,
1: they could govern themselves,
0: kormányozhatták magukat,
1: and they could govern all of creation.
0: És kormányozhatták az egész teremtett világot.
1: But when they stepped out into independence,
0: de amikor kiléptek a függetlenségbe,
1: they were cut off from that life.
0: Elvágódtak ettől az élettől,
1: and then they began to die.
0: És aztán elkezdtek meghalni.
1: Amen. The third thing that happened,
0: a harmadik dolog, ami történt,
1: they became sinners.
0: Bűnössé váltak.
1: Because once they were out from the power of God, they were now vulnerable and to the rule of Satan.
0: Mert amikor már nem voltak Isten ereje alatt, akkor sebezhetővé váltak a Sátán támadásaival szemben.
1: When Jesus came preaching the gospel of the kingdom.
0: Amikor Jézus eljött és hirdette a királyság evangéliumát.
1: First of all,
0: mindenekelőtt
1: he demonstrated.
0: Bemutatta.
1: He demonstrated in the same humanity that Adam had.
0: Ugyanolyan emberi lényben, amilyen Ádámnak volt.
1: What it's like for a man to stay inside the kingdom.
0: Bemutatta, hogy milyen, amikor egy ember belül marad a királyságon.
1: Adam,
0: Adam
1: in his innocence,
0: ártatlanságában,
1: before he fell,
0: mielőtt elbukott,
1: had exactly the same humanity that Jesus was born into.
0: Pontosan olyan emberi életet élt, amilyenben Jézus beleszületett.
1: It was weak, it was vulnerable.
0: Gyenge volt és sebezhető.
1: It could be tempted in every way.
0: Kísérthető volt minden szempontból.
1: Adam made a decision.
0: Adam egy döntést hozott.
1: To step into independence.
0: Hogy belép a függetlenségbe.
1: And became a sinner.
0: És bűnös lesz.
1: Jesus made a decision.
0: Jézus is döntést hozott.
1: Never for one second would he live in independence.
0: De ez az volt, hogy soha egyetlen másodperce sem lesz független.
1: The first moment of his conscious life.
0: A tudatos életének első percétől.
1: Until the day he cried, it's finished.
0: Addig a pillanatig, amíg úgy kilátott, hogy elvégeztetett.
1: All those 33 and a half years.
0: Mindezen 33 és fél év alatt.
1: He never ever lived one second in independence.
0: Soha egyetlen másodpercig sem élt függetlenül.
1: He never pleased himself.
0: Soha nem kedvezett önmagának.
1: He never made his own decisions.
0: Soha nem hozott döntéseket az önmaga javára.
1: To hear and to exactly obey the Father.
0: Csak azért élt, hogy tökéletesen meghallja az Atya szavát és engedelmeskedjen annak.
1: And because he remained in the kingdom.
0: És mivel bennmaradt a királyságban.
1: The devil couldn't touch him.
0: Az ördög nem nyúlhatott hozzá.
1: He couldn't tempt him out.
0: Nem tudta kikísérteni a királyságból.
1: He couldn't curse anything upon him.
0: És nem átkozhatott rá semmit.
1: He couldn't even kill him.
0: Még meg sem ölhette.
1: Only when Jesus chose to give up his life was it possible for Jesus to die.
0: Jézus csak akkor halhatott meg, amikor ő úgy döntött, hogy feladja az életét.
1: Amen.
2: Amen.
1: He couldn't kill him one second before it was God's time.
0: Sátán egy másodperccel sem ölhette meg őt Isten időzítése előtt.
1: Jesus was in complete rule and authority.
0: Jézus tökéletesen uralta a helyzetet, és övé volt a hatalom a helyzetben. Mert tökéletesen hatalom alá vetett ember volt.
1: Now Jesus is giving this invitation.
0: Jézus ezt a meghívást adja nekünk.
1: The kingdom of God's come.
0: Eljött Isten királysága.
1: If you will make this decision,
0: ha ti is meghozzátok ezt a döntést,
1: to step out of independence,
0: hogy kiléptek az önállóságba,
1: and to step back into the kingdom,
0: de utána visszaléptek a királyságba, és úgy éltek, mint én,
1: under the rule of God,
0: Isten uralma alatt,
1: then it's easy for me then to deal with your sin.
0: Akkor könnyen elbánhatok már a bűneitekkel.
1: Because sin is the fruit of independence.
0: Mert a bűn a függetlenség gyümölcse.
1: If we cut off the root of independence,
0: ha elvágjuk a függetlenség gyökerét,
1: then the fruit automatically dies.
0: Akkor a gyümölcs automatikusan elszárad.
1: If you stay in independence,
0: de hogyha függetlenségben maradtok,
1: and ask God to forgive your sins,
0: és megkérditek Istent, hogy bocsássa meg a bűneiteket,
1: you may cut off all the fruit,
0: akkor lehet, hogy levagdossátok az összes gyümölcsöt, de
1: the same,
0: mivel a gyökerek ugyanazok,
1: it'll just produce more of the same fruit.
0: Csak még többet fogtok teremni ugyanabból a gyümölcsből.
1: And you go on continually sinning.
0: És folyamatosan vétkezni fogtok.
1: Now, can you see how we preach the gospel the wrong way?
0: Látjátok, hogy nagyon sok éven keresztül rosszul hirdettük az evangéliumot?
1: We've got to get back to preach it the way that Jesus did.
0: Vissza kell térnünk ahhoz, hogy úgy hirdessük az evangéliumot, ahogy Jézus tette.
1: The issue is independence.
0: Az önállóság a lényeg.
1: And sin is an important consequence of that decision.
0: És a bűn ennek a döntésnek egy fontos következménye.
1: And the heart of repentance.
0: És a bűnbánat, a megtérés lényege
1: is to make a decision.
0: Az, hogy hozunk egy döntést.
1: To change the way that you think and therefore change the way that you live.
0: Ami az, hogy megváltoztatjuk a gondolkodásunkat, és ettől megváltozik az életmódunk is.
1: That's what repentance is.
0: Ez a megtérés.
1: It's a change of mind.
0: A gondolkodás megváltozása,
1: leading to a change of action.
0: Ami a cselekedetek megváltozásához vezet.
1: And once we decide to live that way,
0: és amikor úgy döntünk, hogy így élünk,
1: then sin isn't a problem.
0: Akkor már a bűn nem probléma.
1: Amen. I just had to get that absolutely clear as we move on.
0: Úgy éreztem, hogy ezt teljesen világossá kell tennem, mielőtt tovább lépünk.
1: That we come to be God's son.
0: Isten fiává kell lennünk.
1: By living the same way that Jesus.
0: Azáltal, hogy ugyanúgy élünk, ahogy Jézus élt.
1: We've come back into the kingdom.
0: Visszajövünk a királyságba.
1: We've come under his rule and government.
0: Isten kormányzása, uralma alá.
1: Through his death.
0: Jézus halála által.
1: Sin has been totally dealt with.
0: A bűnünkkel teljesen elbánt az ő halála.
1: And now I'm living the way that Jesus lived.
0: És most már úgy élek, ahogy Jézus élt.
1: I'm loving the Father.
0: Szeretem az Atyát.
1: I'm being loved by the Father.
0: Az Atya is szeret engem.
1: And just like Jesus.
0: És ugyanúgy, ahogy Jézus.
1: My passion is to do the will of my Father.
0: Azért ég a szívem, hogy az Atya akaratát tegyem.
1: I don't make any more any decisions of my own.
0: Nem hozok többé saját döntéseket.
1: I live where he tells me to live.
0: Ott élek, ahol ő mondja.
1: I move when he tells me to move.
0: Megmozdulok, amikor azt mondja, hogy mozduljak.
1: Even to the detail of everyday life.
0: Még a mindennapi élet részleteiben is.
1: I determine, Lord, what's your will for me?
0: Mindig eldöntöm, hogy mi Isten akarata a számomra.
1: And I have to be there doing what God told me to do.
0: És ott kell lennem, ahol Isten akarja, és azt kell tennem, amit ő mondott.
1: And then the power of the kingdom can flow through me.
0: És akkor a királyság ereje átáradhat rajtam.
1: Now I'd like us to just move, if we may, to verse to page 9 of your notes.
0: Most szeretném, hogyha a jegyzetekben a 9. oldalra lapoznátok.
1: And I want to come in on this phrase which says the assault on Ephesus.
0: Szeretném, római 2-es pont, az Efézus elleni támadás.
1: The pattern for forcefully advancing the kingdom.
0: És a tanulmány arról, hogyan kell erőteljesen terjeszteni Isten királyságát.
1: And have a break at 10:15.
0: Majd 10:45-kor szünetünk lesz, és utána fogjuk kibontani ezt a témát. De most egy pillanatra álljunk meg Efézusnál.
1: Ephesus, you see there, was a major city of Asia Minor.
0: Látjátok itt, hogy Kis-Ázsia egyik legjelentősebb városa volt. Ephesus.
1: Present-day Turkey.
0: A mai Törökországban található.
1: And what was called biblically Asia is roughly present-day Turkey.
0: A Bibliában Ázsiának nevezett terület nagyjából a mai Törökországot jelenti.
1: And the two provinces of Asia and Bithynia in the Bible make up that region.
0: És amit Ázsiának és Bitiniának nevez a Biblia, az nagyjából ez a térség.
1: And in the middle of that region was a very important city.
0: És ennek a térségnek a közepén volt egy nagyon fontos város.
1: It was the fourth largest city in the Roman Empire.
0: A Római Birodalom negyedik legnagyobb városa.
1: But it was the first and only city in Scripture which was totally taken by the power of the kingdom.
0: De a Bibliában az első és egyetlen város, ami teljesen uralma alá vont Isten királysága.
1: And when you read scripture, it's amazing to find how much scripture is centered around the city of Ephesus.
0: És amikor olvasátok a Bibliát, megdöbbentő, hogy a Bibliának hány százaléka összpontosul Efézus városára.
1: We read about this in Acts chapter 18 through 20.
0: Az Apcsel 18-tól 20-ig olvasunk erről.
1: Find that when Paul wrote to Timothy,
0: erről van szó, amikor Pál Timóteusnak írt.
1: Timothy was resident in Ephesus at the time.
0: Timóteus akkoriban Efézusban lakott.
1: So the city that Paul's talking about to Timothy is the city of Ephesus.
0: Tehát Efézus az a város, amiről Pál Timóteusnak beszél.
1: When Paul writes the two letters to the Corinthians,
0: amikor Pál megírta a két korintusi levelet,
1: he's writing from Ephesus.
0: Ő Efézusból írta ezeket.
1: And so what he's describing so much about his present situation is the his situation in Ephesus.
0: Tehát amikor a saját helyzetét leírja ezekben a levelekben, az Efézus városában történt.
1: After Paul left, after 3 years,
0: Pál 3 év múltán elhagyta Efézust.
1: Timothy became the resident apostle at Ephesus.
0: És akkor Timóteus lett az Efézusban lakozó helyi apostol.
1: And all the churches of that region were under the apostolic authority of that center.
0: És a térség minden gyülekezete ennek a központnak az apostoli tekintélye alatt volt.
1: Then for 30 years a tremendous battle went on, which we're going to look at in some detail.
0: Aztán 30 éven keresztül óriási csata dúlt a szellemvilágban, amit majd később megnézünk.
1: Finally in AD 95.
0: Végül Krisztus után 95-ben.
1: There was a sudden new powerful move of God.
0: Istennek hirtelen egy új erőteljes mozdulása kezdődött.
1: And I feel so absolutely excited because all my spirit's tingling with what God's about to do.
0: És én nagyon lelkes vagyok, mert az egész szellemem attól vibrál, hogy érzem, hogy Isten mit akar cselekedni a közeljövőben.
1: You see, God decides at certain times to move.
0: Isten úgy dönt időnként, hogy megmozdul.
1: It's the day of the Lord suddenly comes.
0: Amikor az Úr napja hirtelen eljön.
1: You can't hurry it up. God won't act sooner.
0: Ezt nem lehet sietetni, mert Isten hamarabb nem cselekszik.
1: But you can't delay it. God will not wait for you if you're not ready when that day comes.
0: De késleltetni sem lehet, mert Isten nem fog rátok várni, hogyha nem vagytok készen, amikor eljön az a nap.
1: Building up to a crisis of God moving in Europe certainly and other parts of the world in a way which the church has never seen before.
0: És én azt érzékelem, hogy Európában kétségtelen, de a világ más részein is Istennek egy olyan mozdulása készülődik, amit az egyház történelem még nem látott, és több okom van arra, hogy ezt mondom. Valószínűleg ezen a héten majd utalok ezekre az okokra.
1: The prophets are speaking this.
0: De a proféták is ezt mondják.
1: The apostles are hearing this.
0: Az apostolok hallják.
1: Even angelic visitations are saying this.
0: Még az angyalok látogatása is erről szólnak.
1: And it's a warning, get ready, I'm going to move in a way you've never seen before.
0: Hangzik a figyelmeztetés, hogy készüljetek, mert úgy fogok mozdulni, ahogy eddig soha.
1: You see, it was when the day of Pentecost had fully come that God came.
0: Tudjátok, Isten akkor jött el, amikor a pünkös napja eljött.
1: He didn't come a week before.
0: Nem egy héttel korábban.
1: He didn't come a week later. It was the right day.
0: Nem is egy héttel később. Ez volt a megfelelő nap.
1: You find this again and again in scripture.
0: Ezt újra és újra megtaláljuk a Bibliában.
1: You find it again and again in the history of the church.
0: És az egyház történelemben is újra és újra ezt látjuk.
1: In the history of many of your nations, there's been a day when God moved.
0: Sokatok történelmében is volt a nemzetnek egy olyan időpontja, amikor Isten ott megmozdult.
1: And he's building up again to do something fantastic.
0: És Isten újra arra készül, hogy valami elképesztőt cselekedjen.
1: Now, for that day to fulfill its purpose.
0: Ahhoz, hogy ez a nap meg tudja valósítani a céljait.
1: Three things are necessary.
0: Három dologra van szükség.
1: Number one.
0: Először is.
1: It has to be God's time.
0: Isten időzítése szerint kell, hogy legyen.
1: And we won't go more into that, but He has a sovereign moment when He sees it's the right time to act.
0: Majd később belemegyünk ebbe, de vannak olyan szuverén pillanatok, amikor Isten úgy látja, hogy most jött el a cselekvés pillanata. És azok, akik érzékenyek.
1: He warns them in advance.
0: Azokat Isten előre figyelmezteti.
1: So that day does not take them by surprise.
0: Hogy ez a nap nem meglepetésként jöjjön rájuk.
1: So there is a God dimension to this.
0: Tehát van egy isteni dimenziója ennek az egésznek.
1: But two other things are necessary.
0: De még két dologra van szükség.
1: Ready for that day.
0: Hogy készen legyünk arra a napra.
1: God also needs prepared apostolic prophetic leaders.
0: Istennek fel kell készítenie apostolis profétai vezetőket arra a napra.
1: Now these are the people that God has chosen to lead the church into what he plans to do.
0: Isten ezeket az embereket választotta ki arra, hogy bevezessék az egyházat abba, amit Isten cselekedni készül.
1: Now he chooses his leadership.
0: Isten választja ki a vezetőket.
1: You have no choice.
0: Ti nektek nincs ebben döntésetek. Isten döntés előzőleg nem beszéli meg veletek.
1: Now those that are called need to recognize the call.
0: Az elhívottaknak fel kell ismerniük az elhívásukat.
1: And everybody else needs to recognize the call of God upon these particular.
0: És mindenki másnak is fel kell ismernie Isten elhívását ezeken a bizonyos embereken.
1: And then the third factor.
0: Aztán a harmadik tényező.
1: Is a community of prepared people who will move obediently under that leadership.
0: Az, hogy legyen a felkészült embereknek egy közössége, akik engedelmesen mozdulnak ezeknek az elhívott vezetőknek a vezetése alatt.
1: Now God never works through committees.
0: Isten soha nem dolgozik bizottságokkal.
1: And he doesn't tend to work through sort of lone star individuals.
0: És nem hajlamos működni magányos szupersztárokon keresztül sem.
1: God is not the God of James Bond.
0: Isten nem a James Bond istene.
1: 007 to the rescue.
0: Hogy majd a 007-es mindenkit megment.
1: He's not the God of Superman or Batman.
0: Ő nem a Supermannek vagy a Batmannek vagy bármilyen egyéb mennek az istene.
1: He's the God of the church.
0: Ő az egyház istene.
1: And he's declared he will do it through the church.
0: És ő kijelentette, hogy az egyházon keresztül fog dolgozni.
1: And the foundation of the church are apostles and prophets.
0: És az egyház alapjait az apostolok és proféták jelentik.
1: It's to apostles and prophets that he reveals his will.
0: Az apostoloknak és profétáknak jelenti ki az akaratát.
1: But for them to accomplish their purpose,
0: ahhoz, hogy ezek az emberek a céljaikat megvalósíthassák,
1: they need a community of committed people ready to follow their leadership.
0: Szükség van az elkötelezett emberek közösségére, akik készek követni az ő vezetésüket.
1: And we'll see how these elements came together.
0: Majd látni fogjuk, hogy ezek az elemek hogyan jönnek össze.
1: The initial breakthrough into Ephesus took place somewhere around about AD 56-57.
0: Efézusban a kezdeti áttörés valamikor Krisztus után 75-77 körül történt
1: meg.
0: And we
1: will look in more detail today and maybe tomorrow morning.
0: Majd ma, meg még holnap reggel is ezt részletezni fogjuk.
1: But then for a period of approximately 30, almost 40 years.
0: De aztán majdnem 40 éven keresztül,
1: 35 to 40 years,
0: körülbelül 35-40 éven keresztül egy óriási csata folyt. Volt egy áttörés először, de végleges győzelem nem történt, még mindig dúlt a csata.
1: And the kingdom of darkness was now in active warfare with the kingdom of God.
0: És a sötétség királysága aktívan tevékenyen harcolt Isten királysága ellen.
1: And the battle went backwards and forwards.
0: És a csatában hol az egyik, hol a másik kerekedett felül.
1: Sometimes the kingdom of God seemed to be triumphant.
0: Néha úgy tűnt, hogy Isten királysága győz.
1: Other times the kingdom of darkness counterattacked and seemed for a little while more strong.
0: Máskor a sötétség királysága ellentámadásba lendült, és egy darabig úgy tűnt, hogy ő az erősebb.
1: Now that's what I see happening around the world right now.
0: Ezt látom jelenleg világszerte.
1: In many places, for example, in Central and South America, there's been a tremendous breakthrough 10 to 15 years ago.
0: Sok helyen, például Közép- és Dél-Amerikában 10-15 évvel ezelőtt óriási áttörések voltak.
1: I was the speaker at a major conference in Mexico City just a few weeks ago.
0: Néhány héttel ezelőtt Mexikóvárosban beszéltem egy hatalmas konferencián.
1: Apostolic and prophetic leaders came from, I think, about 17 different Hispanic nations.
0: 17 különböző spanyolajkú amerikai országból jöttek össze apostoli profétai vezetők.
1: All the places where they've seen revival, breakthrough and a measure of success.
0: Mindazokról a helyekről, ahol láttak egy áttörést, egy ébredést és egy bizonyos mértékű sikert a múltban. És eljöttek erre a konferenciára, kimerülten,
1: weary and battered over the intensity of the conflict.
0: És elverve, mert annyira erős volt a harc körülöttük. Voltak visszaesések.
1: Witchcraft and other occult things were now fiercely attacking them.
0: A boszorkányság és egyéb okkult dolgok nagyon erősen ellentámadásba lendültek ellenük.
1: The mafia and the drug trafficking were counterattacking with great fury.
0: A mafia és a kábítószerpiac hatalmas dűvel támadt ellenük.
1: Splits and divisions in the church.
0: Az egyházakban, gyülekezetekben szakadások voltak.
1: Some of the key leaders taken out by mysterious accidents and death.
0: Néhány kulcsfontosságú vezetőt titokzatos balesetek és halálok vettek ki, halálesetek vettek ki a csatából. De ezek az emberek nem adták fel.
1: They were still vigorously put forcefully advancing the kingdom.
0: Még mindig elevenen terjesztették a királyságot és élénken.
1: But it was a time of tremendous conflict.
0: De óriási összecsapás volt.
1: God began to speak about getting them ready for the final breakthrough.
0: És Isten elkezdett arról beszélni, hogy készíti őket a végső összecsapásra, áttörésre.
1: And I could go on and on. Africa, I could say similar things.
0: És folytathatnám afrikai példákkal, és sok mindent mondhatnék.
1: You're in touch with places like Indonesia and China, you can read and hear the same thing.
0: Érinthetném Indiát, Indonéziát, Kínát, hasonló dolgok történnek ott is. A háborúnak nincs vége.
1: The enemy has not been driven out completely.
0: Az ellenséget még nem üzték ki teljesen.
1: The church is powerfully established and is beginning and seeing a measure of breakthrough.
0: Az egyház erőteljesen terjed és látta az áttörésnek egy bizonyos mértékét.
1: But we've not come to the completion of these things.
0: De még nem fejeződött be a folyamat.
1: I don't know one city in the world at this present time where you would say that it is a transformed city.
0: A világon jelenleg egyetlen városról sem tudok, amiről elmondhatnánk azt, hogy teljesen átalakult már.
1: In every place the battle is still on.
0: Mindenütt zajlik még a csata.
1: So we need something new now to come to complete the job.
0: Tehát most szükségünk van arra, hogy valami új dolog jöjjön, ami befejezi a feladatot.
1: Ephesus is the perfect pattern.
0: Ephesus a tökéletes minta.
1: Because 35 years later,
0: mert 35 évvel később,
1: God moved on the Apostle John.
0: Isten rászállt János apostolra.
1: He wrote a whole new mass of scripture.
0: Aki rengeteg új igét megírt a Szentírásban.
1: The Book of Revelation.
0: A Jelenések könyvét.
1: The Gospel of John.
0: János evangéliumát.
1: The Book of Revelation,
0: a Jelenések könyvét,
1: the Gospel of John,
0: János evangéliumát,
1: and the three letters of John,
0: és János három levelét.
1: And these were written for this purpose.
0: Ezeket ezzel a céllal írta.
1: To get the apostolic prophetic leadership ready.
0: Hogy felkészítse az apostoli és profétai vezetőket.
1: And to get the community of God's people ready.
0: És Isten népének a közösségét is felkészítse.
1: So that when God's day of visitation came.
0: Úgy, hogy amikor eljött Isten meglátogatásának a napja.
1: They were ready to move with God.
0: Akkor készek legyenek Istennel mozdulni.
1: And the time came.
0: És eljött az idő.
1: An incredible victory was accomplished.
0: És óriási győzelmet arattak.
1: Which we're going to be looking at in these next few days.
0: Amit meg fogunk figyelni az elkövetkező néhány napban.
1: I'm totally convinced that's where we are right now.
0: És teljesen meg vagyok arról győződve, hogy mi is itt tartunk most.
1: Amen. Well, I'm going to close right now.
0: Most befejezem.
1: Let's just have a break.
0: Legyen szünetünk.
1: Let's just pray.
0: Imádkozzunk.
1: Father.
0: Atyám.
1: We want to be ready for that day.
0: Készek akarunk lenni arra a napra.
1: We can't hasten the day of your coming.
0: Nem siettethetjük a te eljöveteled napját.
1: That's in your sovereign hands.
0: Ez a te szuverén kezedben van.
1: But we hear what the spirits say.
0: De halljuk, mit mond a szellem.
1: We hear what the prophets are saying.
0: Halljuk, mit mondanak a proféták.
1: You're even sending angelic visitation.
0: Te még angyalokat is küldesz hozzánk.
1: To warn us and prepare us.
0: Hogy felkészítsenek és figyelmeztessenek minket.
1: And Lord, we want to be ready.
0: És Uram, mi készek akarunk lenni.
1: We want the apostolic prophetic leadership to be ready.
0: Azt akarjuk, hogy az apostol és profétai vezetők is készen legyenek.
1: Let them be raised up.
0: Hadd keljenek ők fel.
1: In every nation represented here.
0: Minden itt képviselt nemzetben.
1: And Lord, prepare that committed community.
0: És Uram, készíts fel ezt az elkötelezett közösséget.
1: That can move in all the power of the kingdom.
0: Amely a királyság teljes erejében tud mozdulni.
1: That can do mighty works.
0: Amely hatalmas cselekedeteket tud elvégezni.
1: Mighty signs and wonders and miracles.
0: Hatalmas jeleket, csodákat.
1: That it flow out of your body.
0: Hadd áradjon mindez ki a te testedből.
1: The church.
0: Az egyházból.
1: Like a river of life.
0: Mint az élet folyója.
1: Bringing many.
0: Amely sokakat.
1: To deliverance and to salvation.
0: Szabadulásra és üdvösségre visz. Jézus hatalmas nevében.
1: Amen.
0: Amen.
1: God bless you.
0: Isten áldjon meg titeket.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sansz műsorán.
4: You were made from the best part of me. And the best part of me is what I see. If you let me, I promise I'll keep you walking.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben Felismerni és betölteni az elhívásodat című tanítássorozat második részét hallhatjuk, melyben Darko Kreiner tanít.
4: Right. Let's go ahead and continue in our second session.
5: Folytassuk akkor most a második alkalommal.
4: Want to just continue to develop our understanding of this biblical concept of destiny.
5: Folytassuk azzal, hogy az elhívásunk teljességének a betöltésének milyen a bibliai folyamata.
4: We have as Christians we have a biblical worldview.
5: Keresztényekként nekünk egy biblikus világnézetünk van.
4: The unbelievers and the atheists.
5: A hitetlenek, az ateisták.
4: Don't know where they came from.
5: Nem tudják, hogy honnan jönnek.
4: Don't know why they're here.
5: Nem tudják, miért vannak itt a földön.
4: And have no idea where they're going.
5: És fogalmuk sincs, hogy hová tartanak.
4: That is not the case for the children of God.
5: De Isten gyermekeivel nem ez a helyzet.
4: We know where we've come from.
5: Mi tudjuk, hogy honnan jöttünk.
4: We have a purpose and we know why we're here.
5: Van célja a létünknek, tudjuk, miért vagyunk itt.
4: And we know where we're going. We have a destiny.
5: És tudjuk, hogy hova tartunk, van egy célunk, egy elhívásunk.
4: That is a very, very important way to live.
5: Ez egy nagyon fontos életmód.
4: Now, just because we have an understanding of destiny, or we believe in destiny,
5: csak azért, mert az elhívásunkkal kapcsolatban van hitünk,
4: does not mean that we necessarily all understand it biblically.
5: Ez nem szükségszerűen jelenti azt, hogy mindannyian értjük ezt a bibliai módon.
4: In fact, there are a great many misconceptions about what the Bible teaches on this subject.
5: Sőt, igazából nagyon sok félreértés van azzal kapcsolatban, amikről a Biblia tanít, több témáról kapcsolatban is.
4: And in this particular module we want to go through and lay some of those important foundational understanding stones to build on.
5: És ezzel a tanítási sorozattal is olyan alapokat, olyan tanítási sarokköveket szeretnénk lerakni, ami az életünk alapja lehet.
4: Because all of us we have to have our minds renewed with God's word.
5: Mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy az elménk megújuljon Isten szava szerint.
4: And just believing in destiny does not mean that we will necessarily fulfill our destiny.
5: Csak az, hogy hiszünk az elhívásunkban, az életszint célunkban, ez nem jelenti szükségszerűen azt, hogy azt képesek vagyunk betölteni is.
4: Fulfill our full potential in Christ.
5: Hogy képesek vagyunk betölteni a Krisztusban lévő teljes elhívásunkat.
4: Let's all agree to where I believe we want to one day be. Let's all agree as to where we one day want to be.
5: Mindannyian egyezünk meg abban, hogy egy napon majd mire akarunk eljutni, hova akarunk eljutni.
4: I believe we all as believers want to be able to say at the end of our lives like the apostle Paul said.
5: Hiszem azt, hogy lehet az egy jó cél mindannyiunk számára hívőként, hogy az életünk végén majd elmondhassuk azt, amit Pál apostol is elmondott.
4: At the end of his life Paul said I've ran the course.
5: Azt mondta Pál apostol, hogy megfutottam a pályámat.
4: I finished the race.
5: Bevégeztem a versenyt.
4: And now is prepared for me a crown of glory.
5: És elkészítetett nekem a dicsőségnek a koronája.
4: Amen.
5: Amen.
4: Paul knew where he was going.
5: Pál tudta, hogy hová tart, hogy hova megy, mi a célja.
4: And he knew when he had completed his earthly task.
5: És azt is tudta, hogy mikor fejezte be az elhívását.
4: And he stood before Jesus as we all one day will hopefully stand before him.
5: Egy napon majd remélhetőleg mindannyian ott fogunk állni Jézus előtt.
4: I believe this is the ultimate fulfillment of our purpose and destiny.
5: És hiszem, hogy mindannyiunk életének ez a végső célja, és az elhívásunknak ez a végső célja, hogy ott meg tudjunk állni előtte.
4: To stand before the King of Kings and the Lord of Lords.
5: Hogy amikor ott állunk az Urak Ura és a Királyok Királya előtt,
4: and have him look us in the eye.
5: És átéljük azt, hogy ő a szemünkbe néz.
4: And have him say, well done, thou good and faithful servant.
5: És halljuk azt, amint azt mondja nekünk, hogy jól van, jó és hűséges szolga.
4: Amen?
5: Amen.
4: Can we agree that that's where we want to go?
5: Meg tudunk ebbe egyezni, hogy ez az, ahova ahova tartunk.
4: Then that's why this workshop then is important.
5: És ezért annyira fontos ez a mostani szeminárium.
4: Because we need to know what the Bible teaches about how we will ultimately get to that day. Because we need to know how what the Bible teaches, we need to know how we will ultimately get there.
5: Fontos az, hogy tudjuk, hogy a Biblia mit tanít arról, hogy mi a módja annak, hogy el tudjunk oda jutni.
4: Now Franz has developed in the first session the very first and most foundational of the ideas of the concepts.
5: Franz az első tanításban a legalapvetőbb igazságokat már lefektette ezzel kapcsolatban.
4: We must have a sense of destiny, a purpose.
5: Kell, hogy legyen egy, hogy tisztába kell lennünk az elhívásunkkal.
4: And I hope that that's what that says.
5: És remélem, hogy ez van ide felírva első pont.
4: Is that what that says?
5: Tehát, hogy az elhívás tudatában kell lennünk az elhívásunknak.
4: I thank my translator again.
5: Köszönöm a fordítóimnak.
4: Ildi, who always does a wonderful job with these slides.
5: Nagyon klassz munkát végeztek.
4: Not everyone has a sense of destiny.
5: Nem mindenkinek van elhívás tudata.
4: Would you agree?
5: Egyetértetek ezzel?
4: Not everyone really believes that.
5: Nem mindenki hisz ebben.
4: In the house of God.
5: Isten házában sem.
4: Because that's not just something that we just wishfully want. I mean, it is a revelation that the Holy Spirit needs to give us.
5: Mert ez egy olyan téma, amit nem elég csak remélnünk, hanem a Szent Szellem kell, hogy megadja nekünk.
4: Amen? Amen. Only the Holy Spirit can awaken this sense of destiny in our lives, in our hearts.
5: Csak a Szent Szellem tudja az elhívás tudatot megeleveníteni, feltámasztani bennünk az életünkben.
4: We can't manufacture this, we can't do this in ourselves.
5: Tehetünk erőfeszítéseket arra, hogy ezt mi magunk munkáljuk ki magunkban.
4: But we must look to Him.
5: De rá kell néznünk.
4: I'll never forget when the Lord woke me up to a sense of destiny. I was 17 years old.
5: És
4: I'll never forget when the Lord woke me up to my sense of destiny. I was 17 years old.
5: Amikor az Úr elhívott engem és ráébresztett erre az elhívás tudatra, 17 éves koromban történt ez.
4: And I had an encounter with the Holy Spirit.
5: Akkor volt egy találkozásom a Szent Szellemmel.
4: I was actually in a movie theater.
5: Akkor egy moziba voltam.
4: Went to a movie. And the Lord spoke to my heart.
5: Azon, tehát készültem elmenni a moziba, és az Úr azt mondta nekem, azt mondta szívemhez.
4: From that day forward, I was awakened to a sense of destiny.
5: Soha nem felejtem el, mert attól a pillanattól kezdve tisztában voltam az elhívásommal.
4: Amen?
5: Amen.
4: Now we don't create our destiny, we discover our destiny.
5: Tehát nem magunk hozzuk létre az elhívásunkat, hanem felfedezzük az elhívásunkat.
4: For the next 8 years, I thought I was going to become a fighter pilot.
5: A következő 8 évben úgy gondoltam, hogy majd egy harci pilóta leszek.
4: And that was not God's destiny for my life.
5: De Istennek nem ez volt a célja az életemmel.
4: You see, we don't create it, we discover it.
5: Úgy vagyunk megteremtve, hogy fel kell ezt fedezzük, meg kell értsük.
4: The Lord progressively reveals His plans and purposes to us.
5: És az Úr folyamatosan felfedi számunkra az életünkre való elhívását, céljait.
4: Amen.
5: Amen.
4: But we will never be able to weather through, stand, go through the resistance of the enemy and of the world if we don't have this sense of destiny in our lives operating.
5: És nem szabad, hogy az ellenségnek az ellenállása és a támadásai ki tudjanak mozdítani bennünket abból, hogy az elhívásunkban járjunk.
4: We see it present in all of the examples given to us in Scripture.
5: Az írásokban számtalan példát látunk erre.
4: Did Joseph have a sense of destiny when God spoke to him in a dream?
5: Józsefnek benne például feltámadt az elhívás tudat, amikor Isten szólt hozzá egy álmon keresztül.
4: Would you agree? He was awakened to a sense of something.
5: Rögtön a tudatára ébredt annak, hogy valami történt vele.
4: We know those were God-given dreams to him.
5: Olvassuk azt, hogy vannak Istentől, hogy számára adattak Istentől álmok.
4: But being awakened to a sense of destiny.
5: És ahhoz, hogy ráébredjen az Istentől való elhívására.
4: And actually fulfilling it are two different things.
5: És be is töltse valaki azt, az két különböző dolog. Tehát nem elég csak ráébredni, hanem...
4: Just because Joseph received dreams or dreams when he was a young man did not mean that he would these things would automatically come to pass.
5: Pusztán az, hogy József ezeket az álmokat kapta a fiatal korában, ez nem szükségszerűen jelentette azt, hogy ezek végbe is fognak menni az ő életében.
4: Moses without question had a sense of destiny as a young man.
5: Mózes nem kérdés, hogy az életének a fiatal korában ráébredt az elhívására.
4: But he tried to take matters into his own hands. It wasn't an automatically given that Moses would fulfill his destiny.
5: De ő maga tett erőfeszítéseket azért, hogy ez beteljesedjen, és később aztán Isten másképpen teljesítette be, mint ahogy Mózes elgondolta ezt.
4: Moses started off with a sense of destiny.
5: Mózes tehát ráébredt az elhívására.
4: But he was full of self-will and anger.
5: De annak idején még teljes volt az önmaga akaratával és haraggal.
4: And we know as a young man that he killed an Egyptian and buried him in the sand.
5: És tudjuk azt, hogy fiatal korában megölt egy egyiptomit és eltemette a homokba.
4: He had a sense of destiny, but that was no guarantee that he would fulfill it.
5: Megértette az Istentől való elhívását, de ez mégsem jelentett garanciát ahhoz, hogy ezt be is teljesítse.
4: The young shepherd boy David had a sense of destiny on his life.
5: A fiatal pásztorfiú Dávid szintén ráébredt az elhivatására.
4: He even had the national prophet of Israel anoint him as the next king.
5: Olyan módon is, hogy az Izraelnek az akkori prófétája fizikai módon is felkente őt olajjal Izrael királyává.
4: Could you imagine? In front of all of his brothers and father and family, Samuel, the prophet of Israel, pours oil on David and anoints him.
5: Az egész családja, a szülei, a testvérei előtt jött Izraelnek az akkori prófétája, felkente őt olajjal Izrael királyává.
4: But that was no guarantee he would fulfill destiny.
5: De önmagában véve ez nem garantálta azt, hogy ő be is tölti az elhívását.
4: We can go through all of the examples in scriptures and we'll find this same pattern.
5: Újra és újra végig mehetnénk az Ószövetségnek sok-sok ilyen példáján, és ugyanerre következtetésre juthatunk.
4: It begins with being awakened to God's purpose and plans for our lives.
5: Ott elkezdődik valami, amikor ráébredünk az életünkön lévő isteni elhívásra.
4: It begins there.
5: Ott van a kezdet.
4: But then it goes on.
5: De aztán tovább megy a dolog, második dolog.
4: As we understand destiny.
5: Ahogyan megértjük az elhívásunkat.
4: We must begin to start thinking in terms of decades, not days.
5: El kell kezdenünk évtizedekben gondolkodni, nem napokban.
4: And this is now where it begins to become uncomfortable for most of us.
5: És ez sokunk számára kényelmetlennek tűnhet.
4: I've had many a young man come to me with a recording or a prophetic word that was spoken over them.
5: Többen vannak, akik jöttek hozzám hangfelvételekkel, amik az ő számukra elhangzott profétai üzeneteket tartalmazták.
4: Asking me to judge the word.
5: És arra kértek engem, hogy én ítéljem meg azt a profétai szót.
4: And I would listen to the word.
5: Meghallgattam a beszédet.
4: And I'd say, and I would, if it bore witness, I would say, yes, this bears witness. I know you, this bears witness.
5: És ha ismertem az illető szemét, és bizonyság volt bennem, akkor megerősítettem.
4: And this is good.
5: És mondtam, hogy ez jó.
4: Prophetic words help to wake us up to a sense of purpose and destiny.
5: A prófétai szó az segít bennünket abban, hogy az elhívásunkat felismerjük és abba beleálljunk.
4: But now I need you to start thinking in terms of decades, not days.
5: De szeretném, mondtam ennek az illetőnek, hogyha évtizedekben gondolkoznál és nem napokban.
4: Because this process of God walking us from where we are to one day standing before him and have him say well done is going to take some decades, not days.
5: Mert az az út, amit be kell járnunk attól, hogy megkapjuk az elhívásunkat, addig a pillanatig, amíg majd ott állunk Jézus előtt, az évtizedekbe telik, nem napokba.
4: Amen.
5: Amen.
4: And many times we think very short term.
5: És gyakran hajlamosak vagyunk arra, hogy nagyon rövid időszakokban gondolkozunk.
4: And we need to be thinking long term.
5: Pedig jobban tesszük, tehát hosszú távban kell gondolkodnunk.
4: See, the question is not, can I be faithful for a day or a month?
5: Nem az a kérdés, hogy egy napig vagy egy hónapig hűséges, kitartó tudok-e lenni.
4: Or even a year.
5: Vagy egy évig.
4: The question is, can I be faithful to the end?
5: A kérdés az, hogy ki tudok-e tartani a végig.
4: Amen?
5: Amen.
4: And so let's look at these examples again. What was Joseph as a young man thinking?
5: És nézzük meg újra ezeket a példákat, amiket említettem. Hogyan mit gondolt József fiatal korában?
4: We know what he was thinking. He immediately ran to his father, his brothers, and told them the dream that God had given him.
5: Oda ment a fiú testvéreihez, az apjához, és elmondta neki, hogy Isten milyen álmot adott neki.
4: Igaz? Hey brothers, bow down.
5: Hey fiúk, hajoljatok meg.
4: I'm God's anointed.
5: Én Istennek a felkentje vagyok.
4: Right? He did not realize that those dreams would not be fulfilled in days.
5: Nem vette azt észre, hogy ez az álom nem napokon belül fog beteljesedni.
4: It would be a couple decades before those dreams were fulfilled.
5: Hanem néhány évtized elterésére van szükség ahhoz, mire ezek valósággá válnak.
4: And just like God took that angry Moses and ultimately created the meekest man that ever lived on earth.
5: És ahogyan Isten azt az agresszív, erőszakos Mózest eljutatta odáig, hogy a legalázatosabb emberré vált a Földön,
4: he needed to take young Joseph and he needed to process him.
5: Az hasonlóan a fiatal Józsefhez az ő számára is évtizedekbe telt.
4: Right? Joseph couldn't see that.
5: József nem látta ezt.
4: Not at first.
5: Először legalábbis.
4: But he learned and began to understand destiny.
5: De aztán, ahogy tanult az élete tapasztalataiból, el tudta fogadni az elhívását.
4: And he committed himself to God's purposes long term.
5: És alávetette magát Isten céljainak hosszú távra.
4: And things were going to get a lot, they were going to look a lot worse before they ever looked better.
5: És a dolgok, ahogy ment az élete előre, sokszor rosszabbak néztek, napról napra rosszabbaknak néztek ki, mint ahogy korábban
4: Amen.
5: Voltak.
4: Amen. But sure enough, as God's dreams came to pass, his brothers and his family came before Joseph.
5: De aztán eljött az a nap, amikor Istennek a beszéde valósággá vált, és az ő testvérei ott meghajoltak ő előtte.
4: But now it's a different Joseph.
5: De az már akkor egy más József volt.
4: When he started, he was full of himself.
5: Amikor elkezdte, amikor megkapta az elhívását, akkor tele volt magával.
4: As he moved into maturity, he had a shepherd's heart. He was willing to lay his very life down for his brothers.
5: És amikor beteljesedett az ő elhívása, akkor pedig már egy alázatos ember volt, és a testvéreinek a javára adta oda magát.
4: Moses.
5: Mózes
4: had a sense of God. Moses had a sense of God's calling on his life.
5: Megértette Istennek az életére való elhívását.
4: But he did not imagine that God was going to take him to the backside of a desert for 40 years.
5: De nem tudta azt abban az időben elképzelni, hogy Isten elviszi őt a sivatag túlsó oldalára 40 évre.
4: The prince of Egypt would become a goat herder for 40 years.
5: Egyiptomnak a hercege a kecskéknek a pásztorává vált 40 évre.
4: You see, Moses to fulfill destiny had to think in terms of decades, not days.
5: Ahhoz, hogy Mózesnek úgy megváltozzon a gondolkodásmódja, hogy képes legyen betölteni az elhívását, ehhez évtizedekre volt szüksége, nem napokra.
4: Amen. He starts off as an angry man, full of himself.
5: Úgy kezdte, mint egy önmagára büszke, önmagával telt gőgös, haragos ember.
4: The product of the very best education that Egypt could provide.
5: Az egyiptomi akkori oktatási szisztémának a legkiválóbb terméke.
4: And over the next 40 years, Moses became the meekest man on earth.
5: És a következő 40 évben Mózes a föld legalázatosabb emberévé vált.
4: Right? David, anointed by Samuel.
5: Dávid, akit felkent Sámuel.
4: He couldn't imagine that he would spend the next two decades being chased around by a demon-possessed king.
5: Nem tudta volna elképzelni azt, hogy az életének a következő két évtizedében egy démonoktól megszállt királynak az üldöztetését fogja elszenvedni.
4: Amen.
5: Amen.
4: There was many things that young David needed to learn before he was ready for the throne.
5: Nagyon sok dolog volt, amit a fiatal Dávidnak meg kellett tanulnia, mielőtt kész volt arra, hogy uralkodjon.
4: Amen.
5: Amen.
4: Even Jesus himself.
5: Még maga Jézus is.
4: Was he born with a sense of destiny?
5: Úgy született ő, hogy benne volt az elhivatás tudata?
4: How about being born and having a star, you know, illuminate your birthplace?
5: Mit gondoltok, milyen lehet úgy születni, hogy egy csillag oda rendeltetik, hogy megvilágítsa azt a helyet, ahol megszülettetek?
4: How about the curtains of heaven opening up and angelic choir singing and praising joy to the world?
5: Hogy a születésetekkor megnyílnak a mennynek a kárpitjai és angyali seregek ott énekelnek.
4: Right? Wise magi come from the far east to bring and pay him homage, to worship him.
5: Távoli keletről bölcsek jönnek el és meghajolnak előtte és ajándékokat hoznak neki.
4: And he's 8 days old, a prophet and prophetess both prophesy over him.
5: Amikor 8 napos, akkor a próféta és a prófétanő prófétálnak felette.
4: I don't know if you can get more of a sense of destiny.
5: Nem tudom, hogy lehetséges-e ennél többet kapni annak érdekében, hogy az elhivatásod tudatára jussál.
4: And then even the Son of God processed, allowed himself to be processed for the next 3 decades.
5: De Jézusnak is szüksége volt a következő 30 évre, amikor alkalmassá vált arra, hogy betöltse az elhívását.
4: Right. What about the Apostle Paul?
5: Mit gondoltok Pál apostolról?
4: He is struck down from his horse by the very brightness and glory of Jesus Christ, of Jesus himself.
5: őt Jézusnak magának a dicsősége ütötte le a lováról.
4: Right? God tells him his purpose and destiny.
5: Megmondta Isten neki az életének az elhívását, a célját.
4: Right?
5: Igaz?
4: And what's Paul do once he regains his sight? He immediately goes to try to find the apostles. Peter and the apostles.
5: És mit csinált Pál, amikor visszanyerte a látását? Elment Péterhez és a többi apostolokhoz.
4: To tell them what the Lord said, what the Lord did.
5: És elmondta nekik, hogy mit tett az Úr az életében.
4: Right? And you could be sure that he was expecting some immediate fulfillment to these words spoken by Jesus over him.
5: És rögtön beleállt abba az elhívásba, amit Jézus mondott a számára ott.
4: He could not imagine what was going to come next.
5: Nem is tudta volna elképzelni azt, hogy mi fog történni vele a következő napokban.
4: He was not received, he was rejected by the church initially.
5: Nem fogadta előtt a gyülekezet, hanem elutasították.
4: The Bible says he was led then into the Arabian desert for 3 years or so to be taught by the Lord himself and no one else.
5: A Biblia azt mondja, hogy a sivatagba száműzték őt 3 évre, hogy ott az Úrtól tanuljon.
4: And then we see him many years later show up again, maybe after some 15 or almost 20 years later, he shows up in Tarsus. Or excuse me, in Antioch.
5: És sok-sok évvel később, lehet, hogy 15 vagy 20 évvel később tűnt fel aztán újra Antiókiában.
4: And just serving as one of the teachers in the prophets that gathered together, he's called out and sent out on his first apostolic mission.
5: És úgy szolgált ott, mint egy a közösség tanítói közül, amikor aztán egyszer csak elhívták és felkenték arra, hogy kimenjen az első missziós útjára.
4: So as we understand destiny, we have to first understand that we have to have that sense, that God-given sense of destiny.
5: Először tehát ahhoz, hogy az elhívásunkba be tudjunk állni, meg kell értenünk azt, és a tudatára kell ébrednünk, hogy Istennek van elhívása számunkra.
4: And if we don't have it, continue to pray and seek the Lord till you get it.
5: És hogyha ezt nem kaptuk még meg, akkor imádkozzunk ezért, és keressük az Urat, hogy meg tudjuk ezt érteni, meg tudjuk kapni.
4: Continue to renew our mind with the Logos Word of God, as Franz said in the first session.
5: Folyamatosan újítsuk meg az elménket Isten logosz szavai által, ahogyan Franz arról tanított bennünket az első tanításban.
4: We have to believe what the word says over us.
5: El kell hinnünk mindazt, amit Isten beszéde mond rólunk.
4: Oh, there's no hope for us to be fruitful and to complete God's purpose and plans.
5: Mert ha ezt nem tesszük, akkor nincs reményünk sem arra, hogy betöltsük Isten elhívását és gyümölcsöket teremhessünk.
4: From there we must move on in our understanding to understand that destiny unfolds, it's revealed over decades, not days.
5: És meg kell értenünk azt, amikor megkaptuk az elhivatásunkat, és annak a tudatára jutottunk, hogy ennek a kiteljesedése évtizedekbe telhet, nem egy-két nap alatt történik meg.
4: Now, I just put that in a little few minutes ago, so we couldn't get it translated. I will read it. Destiny is a present and not a future tense concept.
5: A harmadik pontra már nem volt idő, hogy lefordítsák, és ezért van angolul felvetítve. Az elhívás az... egy jelen idejű dolog, és nem egy jövő idejű elképzelés.
4: Amen. That's probably, I think, one of the most common misconceptions about destiny that I have found over the years.
5: Azt találtam az elmúlt évek alatt, hogy a leggyakoribb félreértés az az elhívással kapcsolatban ez.
4: We're always looking, or many of us are always looking to the future.
5: Sokan mindig a jövőbe nézünk, jövőbe gondolkodunk.
4: As if destiny is something in the future.
5: Az elhívásunk majd valahol ott a távoli jövőben lesz.
4: And that is a grave mistake.
5: És ez egy nagy hiba.
4: Because we don't live in the future.
5: Mert mi nem a jövőben élünk.
4: We don't live in the past.
5: Nem is a múltban élünk.
4: We live in the present.
5: Hanem a jelenben.
4: Destiny is a present concept.
5: Az elhívás az a jelennek a koncepciója, a jelennek a dolga.
4: If we do not allow God's word to renew our thinking,
5: és hogyha nem tesszük lehetővé Isten beszédének azt, hogy megújítsa a gondolkodásmódunkat, akkor mindig arra fogunk várni, hogy majd valami fog történni egyszer a jövőben.
4: And that is wrong.
5: És ez nem helyes, ez rossz.
4: Destiny is worked out in the present.
5: Az elhívásunkat a jelenben kell megélnünk.
4: Amen?
5: Amen.
4: And at no point in time are you not in destiny if you're born of God. At no point in time are you not in destiny.
5: Egyetlen időpillanatban sem lehetünk elhivatás tudatunk nélkül.
4: Was Joseph in destiny when God gave him a dream?
5: József a tudatában volt az elhívásának, amikor Isten adott egy álmot neki.
4: Was Joseph in destiny at the bottom of the well?
5: József tudatában volt az elhívásának, amikor ott volt a verem mélyén, vagy a kútban?
4: Was Joseph in destiny when he was sold into slavery in a Potiphar's house?
5: József az elhívásának tudatában volt, amikor Potifár házában volt?
4: Was Joseph in destiny when he wound up in prison?
5: Tudatában volt az elhívásának József, amikor bebörtönözték?
4: At every point and every step, Joseph was in destiny.
5: Minden ponton életének minden pillanatában az elhívásában járt.
4: Now granted, it didn't look that way.
5: Annak dacára, hogy ez nem mindig látszott így.
4: And I promise you, it didn't feel that way.
5: És megbiztosítatlak benneteket arról, hogy nem is mindig érezte így magát.
4: But the truth is, he was in destiny.
5: De az igazság az, hogy pontosan az elhívásában volt.
4: Every step he took him one step further and deeper into the purposes of God.
5: Minden lépés életének minden eseménye közelebb vitte Isten céljának a beteljesedéséhez.
4: And everywhere Joseph was, he was fruitful.
5: És mindenhol, ahol József volt, mindenhol gyümölcsöket termett.
4: Amen?
5: Amen.
4: And when he was in prison, he made the very relationships that one day God would use to open the door to the throne.
5: Amikor például a börtönben volt, akkor olyan kapcsolatokat adott neki Isten, amin keresztül aztán majd el tudta juttatni egészen Egyiptomnak a uralkodásáig.
4: So I ask you now here, how many people here feel like you are in the middle of destiny?
5: Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy hányan vagytok itt, akik úgy érzitek, hogy az elhívásotok kellős közepében jártok?
4: There are some destiny moments where, boy, we really feel good.
5: Vannak az elhívásunknak olyan momentumai, olyan pillanatai, amikor jól érezzük magunkat benne.
4: I can look back now over my short life and I can see many moments and times and events where I felt really good about
5: destiny. Vissza tudok nézni a saját rövid életemre is, és azt kell, hogy mondjam, hogy vannak az életemnek voltak olyan napjai, amikor nagyon jól éreztem magam a bőrömben.
4: But the other 98% of the time, I didn't feel that way.
5: De a másik 97%-a az eltelt időnek nem így érződött.
4: Amen?
5: Amen.
4: And I have to believe what God's word says.
5: De mégis hinnem kell azt, amit Isten beszéde mond.
4: Because it's only as I live in the present that I can take the next step of obedience. Into my purpose and plan. God's purpose and plan.
5: Mert ha csak a jelenben élek, akkor tudom engedelmességgel megtenni a következő lépését az elhívásomnak.
4: Amen?
5: Isten tervének a cselekvésében.
4: What is the key to your future?
5: Mi a kulcsa a jövőnknek?
4: Your today. Your present.
5: A jelen.
4: Amen?
5: Amen.
4: What you do today?
5: Amit ma teszel?
4: What we sow today?
5: Amit ma vetsz?
4: How we obey today?
5: Ahogyan engedelmeskedsz ma?
4: Will directly affect tomorrow.
5: Az direkt módon befolyással van a holnapodra.
4: It doesn't work in reverse.
5: Ez fordítva nem működik.
4: It doesn't work that way.
5: Nem működik úgy, right? Fordítva.
4: It's working forward.
5: Ez mindig csak előre működik.
4: Amen?
5: Amen.
4: Now if I tried showing a short 30-second commercial, but it's not, the projector is not bright enough.
5: Bemutattam volna itt egy rövid reklámot, de a projektor nem elég világos hozzá, hogy ezt megnézzük.
4: I like watching Super Bowl commercials. Some of them, many of them are interesting commercials. Super Bowl commercials. Yeah.
5: Ez egy ilyen amerikai futball reklám.
4: And actually, last year they had one for.
5: We can turn down the light.
4: It's not going to work. I tried it with the lights down. Okay, but I'll tell you what it is.
5: Megpróbáltuk, lekapcsolt lámpával úgy sem működik.
4: It's 30 seconds. I watched it the first time and it went by so fast I couldn't believe what I saw.
5: Először, amikor néztem, nem is jutott el az agyamig, hogy mit látok.
4: Opening scene. The opening scene. The opening scene. The beginning.
5: Igen.
4: The start.
5: A kezdeti kép.
4: The next president of the United States is being inaugurated. He's being.
5: Az Egyesült Államok következő elnöke.
4: He's being put into office.
5: Ahogyan beiktatják az Egyesült Államok következő elnökét.
4: Right? And the camera goes from this new president to his family on the front row.
5: És a kamera az új elnökről átfordul az első sorban ülő családjára.
4: And there's this proud father and mother smiling at each other, so proud of their son who's now president of the United States.
5: És ott ülnek az ő szülei, az édesapja és az édesanyja, mosolyogva, nagyon büszkék arra, hogy az ő fiúk az Egyesült Államok új elnöke.
4: And for the next 20 seconds it goes very quickly back into time.
5: És a következő 20 másodpercben nagyon gyorsan visszamegy az időben.
4: it shows them getting married.
5: Mutatja a szüleit, ahogy összeházasodnak.
4: Dating and getting married.
5: Először rendezvúznak és utána összeházasodnak.
4: Then it shows her pregnant with her child.
5: Aztán mutatják az anyukát, mikor hordja a gyermekét, a right? Áldott állapotban.
4: 30-40 years that child will become the president of the United States.
5: És 40 év múlva az ő gyermeke lett az Egyesült Államok elnöke.
4: And it goes back a little bit further.
5: Aztán visszamegy még egy kicsit az időben.
4: To the first time he ever sees her.
5: Az első alkalom, amikor,
4: to the first time he ever sees his wife, future wife.
5: Amikor az elnöknek az édesapja először látta meg az édesanyját.
4: And he's standing on a train platform, and there he looks inside the train, and this beautiful young girl sits down and looks out the window.
5: Az édesapja áll a peronon egy vasútállomáson, és meglátja ezt a nagyon szép fiatal nőt egy vonatnak az ablakában.
4: And their eyes meet.
5: És a szemeik találkoznak, a tekintetük.
4: And he takes his mobitel, his phone.
5: És megfogja.
4: There's this proud father and mother smiling at each other, so proud of their son who's now president of the United States.
5: És ott ülnek az ő szülei, az édesapja és az édesanyja, mosolyogva, nagyon büszkék arra, hogy az ő fiúk az Egyesült Államok új elnöke.
4: And for the next 20 seconds, it goes very quickly back into time.
5: És a következő 20 másodpercben nagyon gyorsan visszamegy az időben.
4: It shows them getting married.
5: Mutatja a szüleit, ahogy összeházasodnak.
4: Dating and getting married.
5: Először rendezvúznak és utána összeházasodnak.
4: Then it shows her pregnant with her child.
5: Aztán mutatják az anyukát, mikor hordja a gyermekét, a right? Áldott állapotban.
4: 30-40 years that child will become the president of the United States.
5: És 40 év múlva az ő gyermeke lett az Egyesült Államok elnöke.
4: And it goes back a little bit further.
5: Aztán visszamegy még egy kicsit az időben.
4: To the first time he ever sees her.
5: Az első alkalom, amikor,
4: to the first time he ever sees his wife, future wife.
5: Amikor az elnöknek az édesapja először látta meg az édesanyját.
4: And he's standing on a train platform, and there he looks inside the train, and this beautiful young girl sits down and looks out the window.
5: Az édesapja áll a peronon egy vasútállomáson, és meglátja ezt a nagyon szép fiatal nőt egy vonatnak az ablakában.
4: And their eyes meet.
5: És a szemeik találkoznak, a tekintetük.
4: And he takes his mobitel, his phone.

0: elnöke.
1: And he goes back a little bit further.
0: Aztán visszamegy még egy kicsit az időben.
1: To the first time he ever sees her.
0: Az első alkalom, amikor,
1: to the first time he ever sees his wife, future wife.
0: Amikor az elnöknek az édesapja először látta meg az édesanyját.
1: And he's standing on a train platform, and there he looks inside the train, and this beautiful young girl sits down and looks out the window.
0: Az édesapja áll a peronon egy vasútállomáson, és meglátja ezt a nagyon szép fiatal nőt egy vonatnak az ablakában.
1: And their eyes meet.
0: És a szemeik találkoznak, a tekintetük.
1: And he takes his mobitel, his phone.
0: És megfogja.
1: And he buys the ticket for the train.
0: Rendel egy jegyet a vonatra.
1: That was a commercial. Huh? You need that kind of speed.
0: Ez egy reklám volt, és az idő miatt nyilván ezt így lett.
1: Buys the ticket and he gets on the plane.
0: Meg egy
1: on train.
0: Vesz egy jegyet és felszáll a vonatra.
1: Comes over there and he sits down next to her.
0: Oda megy a hölgy mellé és leül mellé.
1: And they look at each other and the commercial ends.
0: Egymásra néznek és itt vége van a reklámnak.
1: And I said, that is a brilliant, brilliant 30-second insight as to how destiny works.
0: És azt mondtam, hogy ez egy brilliáns, csodálatos példája annak, hogy az elhívás az hogyan működik.
1: Right? You know what the key was to that president being inaugurated in the future?
0: Tudjátok, hogy mi volt a kulcs abban, hogy hogyan lett elnök ez az ember?
1: This young guy making a split-second decision of obedience.
0: Hogy ez a fiatal ember a pillanat tört része alatt engedelmeskedett.
1: And that split second moment of obedience affected some major destiny.
0: És ennek a pillanat tört részében lezajlott engedelmesség meghatározta azt, hogy betöltötte az életének a célját, az elhívását.
1: He couldn't see that.
0: Ő nem tudta ezt, nem vette észre.
1: It's impossible to see that.
0: Mert ezt egyszerűen nem lehet előre látni.
1: God sees it.
0: Isten látja ezt.
1: He calls the end from the beginning.
0: Ő látja kezdetétől végéig az életünket.
1: But my point is that destiny is a present tense concept.
0: De az a lényeg, amit ezzel is meg akarok erősíteni, hogy az elhívás az egy jelen idejű, a jelenben zajló dolog.
1: When the Lord shows you something that he wants you to obey,
0: amikor az Úr mutat neked valamit, aminek azt akarja, hogy engedelmes légy,
1: obey instantly.
0: Akkor azonnal engedelmeskedj.
1: Obey instantly.
0: Engedelmeskedj azonnal.
1: Because you have no idea what sequence of events you are setting forth that you will see in the future.
0: Mert el sem tudod képzelni azt, hogy az engedelmes cselekedeteidnek a sorozata mit fog a jövőben eredményezni.
1: So this is a very important principle of understanding destiny.
0: Ez egy nagyon fontos alapelve az elhívásunk megértésének.
1: The key to your future?
0: A kulcsa a jövőnknek?
1: Is when?
0: Right now. Van? Most.
1: Right now.
0: Not in the pillanatban.
1: Not in the job you're going to get in the job you have right now.
0: Nem abban a munkakörben, nem abban a helyzetben, amiben majd bele fogsz kerülni, hanem abban a helyzetben, amiben most éppen vagy.
1: Not where you're going to live, where you live right now.
0: Nem attól múlik az elhívásodnak a beteljesedése, ahol majd élni fogsz valamikor, hanem ahol most élsz.
1: Right?
0: Igaz?
1: Not in the decisions you're going to make, but in the decisions you make right now.
0: Nem azokon a döntéseken múlik, amiket majd valamikor meg fogsz hozni, hanem a jelenben történő döntéseiden.
1: You see, this is something that we see common through all of the examples that we saw as we look at Scripture, Old and New Testament.
0: Ez egy olyan dolog, amit nyomon követhetünk mindazokban a példákban is, amikről beszéltünk az ószövetségi példákról.
1: Right? Joseph, Moses, Daniel, David, all of them, they understood that this is going to be something that is going to require obedience now, today.
0: József, Mózes, Dániel, Dávid életében is azt látjuk, hogy a későbbi életüknek az alakulása, az elhívásuk beteljesítése azon múlott, hogy a jelenben engedelmesek voltak.
1: The fourth principle of understanding destiny.
0: A negyedik alapelve az elhívásunk megértésének
1: is that we need to understand and submit to God's process.
0: Azaz, hogy vessük alá magunkat annak a folyamatnak, Isten munkájának, annak a folyamatának, ami elvezet minket az elhívásunkra.
1: Understand and submit to God's process.
0: Értsük meg Istennek a folyamatát, és vessük alá magunkat ennek.
1: Amen?
0: Amen.
1: We could teach this throughout the Bible, but I'll just go directly to the teachings of Jesus as he teaches in Luke 16.
0: Taníthatnék erről a Biblia sok helyéről, de most rögtön Jézusnak a tanításához ugranék, ahogy a Lukács 16-ban tanít erről.
1: Verses 10 through 13, it says that he that is faithful in very little can also be faithful, will be faithful with much. He that is unrighteous

0: righteous with a little, we'll also be unrighteous with more. If we're not faithful with material things that God gives us, how can we be entrusted with the greater spiritual things he desires to give? And if we are not faithful in serving and stewarding that which is not ours, someone else's, how can we then not be entrusted with something then that becomes our own?
1: Tehát Lukács 16. 10. verstől, aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha azért a hamis mammonon hűek nem voltatok, ki bízna reátok az igazi kincset? És ha a másén hűek nem voltatok, ki adja oda nektek, ami a tiétek?
0: Amen. Amen. And so, here are these three very important aspects of understanding the process.
1: Itt van ennek a folyamatnak a három nagyon fontos alapeleme, hogy megértsük az elhívásunkat.
0: The first is faithfulness in the little.
1: Az első, hűség a kevésen.
0: Faithfulness in the little things.
1: A kis dolgokon hűségeseknek kell lennünk.
0: See, we feel that, well, if it's something important or something great, I'll be faithful.
1: Sokan úgy gondolkodunk, hogy hát, ha valami nagy dolog lenne, akkor hűséges lennék.
0: But the reality is, Jesus says it doesn't work that way.
1: De a valóság az az, hogy Jézus nem így tanít erről.
0: He says, if you're not faithful with the little things, you will not be faithful with more.
1: Ő azt mondja, hogy ha nem vagytok hűségesek a kicsi dolgokon, akkor nem lesztek hűségesek a nagyobbakon sem.
0: Amen.
1: Amen.
0: And so what are the little things he's put in our hands, in our lives?
1: Mik azok a kis dolgok, amiket Isten a kezünkbe ad?
0: Are we being faithful?
1: Ezeken hűségeseknek kell lennünk.
0: Because it's through this process of faithfulness in little things.
1: Mert ennek a folyamatában, ahogy a kis dolgokban hűségesek vagyunk,
0: that God does gives us three very important things. We develop three very important things.
1: Isten három nagyon fontos dolgot fejleszt ki bennünk.
0: We develop the character necessary.
1: Kifejleszti bennünk azt a személyiséget, amire szükség van.
0: The experience required.
1: A szükséges tapasztalatot megadja nekünk,
0: and the skills that we need to move into the next phase of responsibility or of kingdom.
1: És a képességet arra, hogy meg tudjuk tenni a következő lépéseket Isten királyságában.
0: Amen.
1: Amen.
0: So where do we find all of the examples in scripture?
1: És erre is nagyon sok példát találunk az írásokban.
0: We find them faithful in the little things.
1: És azt látjuk, hogy ők is hűségesek voltak a kicsi dolgokon.
0: Who's David? Who's the little boy David? Nobody.
1: Ki volt például a fiatal Dávid?
0: Just a little boy taking care of his father's sheep.
1: Egy kis fiú, aki az apjának a juhait őrizte a hegyeken.
0: When Samuel shows up and they call forth all of the brothers, they didn't even think to call David. He wasn't even they weren't even thinking about David.
1: Amikor Sámuel a próféta megjelent náluk, akkor odahívták az összes bátyjait, még csak eszükbe sem jutott Dávid.
0: But it's the little things, it's the faithfulness in the little things that God says will prepare you to assume responsibility for greater things.
1: De azok a kis dolgok, amiken ő hűséges volt, képessé tette őt arra, hogy Isten nagyobb dolgokat bízzon rá.
0: Right? Moses and all of the examples that we've given, all of them were faithful, had to learn to be faithful in the little things.
1: Mózesnek és a többi példának, akikről beszéltünk, meg kellett tanulniuk hűségeseknek lenni a kis dolgokon.
0: Amen. Amen. Character is not formed or matured overnight.
1: A jellem az nem alakul ki, nem formálódik ki egyik napról a másikra bennünk.
0: There is no shortcut to experience.
1: Nem lehet megspórolni a tapasztalatokat.
0: Right? How many years does it take to get 30 years of experience?
1: Hány évbe telik az, hogy 30 év tapasztalatot szerez? Érted?
0: Skills are not formed easily or quickly.
1: A képességek nem alakulnak ki könnyen vagy gyorsan.
0: But these are the very things that prepare us for ruling and reigning with Christ one day.
1: De ezek olyan dolgok, amelyek alakítanak és képessé tesznek bennünket arra, hogy egy napon majd Krisztussal uralkodjunk együtt.
0: If we're faithful with the little things, we can be entrusted with more.
1: Hogyha hűségesek vagyunk a kis dolgokon, akkor többre bizattatunk.
0: When my first son was growing up,
1: amikor az első fiam felnőtt,
0: I said, son, if you can't take care of your bicycle, you're not ready to take care of a car.
1: Azt mondtam neki, hogyha nem vagy még kész arra, hogy a biciklidet vezesd, akkor nem vezethetsz autót még.
0: Amen?
1: Amen.
0: If you're not faithful with little, you're not going to be able to handle more.
1: Hogyha kis dolgokon nem vagy hű, akkor nem lehet rád bízni nagyobb dolgokat.
0: Are we faithful in stewarding the things that God has put in our lives? The little things.
1: Sokszor, amiket Isten kér tőlünk, hogy tegyünk meg, a kis dolgoknak tűnnek.
0: Or do we view the little things as unimportant?
1: Vagy jelentékteleneknek.
0: Okay, they are very important.
1: Pedig nagyon fontosak ezek.
0: Because God uses those very things to give us the visibility that will one day promote us.
1: Mert Isten ezeket a kis dolgokat arra használja, hogy olyan dolgokat tanítson meg nekünk, ami később aztán előre visznek bennünket.
0: In Acts in chapter 6 we see the first need and the first appointment of deacons.
1: Az apostolok cselekedetei könyvének a 6. részében látjuk azt, hogy milyen feltételeket állítottak ahhoz, hogy valaki diakónus lehessen.
0: An opportunity afforded itself. There was too much for the apostles to try to all do themselves. They needed help.
1: Belátták azt, hogy az apostolok nem tudtak maguk megtenni mindent, és ezért segítségre volt szükségük.
0: Amen. Amen. And so they said, let us appoint, they said to the congregation, you appoint men full of the Holy Ghost, full of wisdom, full of experience.
1: És azt mondták a gyülekezetben, a gyülekezeti tagoknak, hogy választhatok olyan megbízható embereket, akik segítségünkre tudnak lenni.
0: So of all of the believers, they picked out seven men.
1: Az összes hívő együtt kiválasztottak 7 szemét erre.
0: My question is, why were those 7 men picked out?
1: Az a kérdésem, hogy miért pont azt a 7-et választották ki?
0: I'm not going to give you the answer because they were faithful in the little things.
1: És valószínűleg az a válasz erre, hogy azért, mert ők hűségesek voltak a kis dolgokon.
0: When something needed to be done, I guarantee you these 7 men were always the first ones to step up and say, I'm here to serve.
1: Amikor voltak kis dolgok, amiket el kellett végezni a közösségért, biztos vagyok abban, hogy az a 7 ember volt mindig, aki elsőként jelentkezett arra, hogy ezeket megtegye.
0: No one had to chase these 7 men down and twist their arm to help.
1: Nem kellett senkinek sem ezt a 7 embert külön-külön megkeresni és őket noszogatni arra, hogy csináld már meg ezt vagy azt.
0: They stood out. They began to stand out.
1: Hanem ők maguktól önkéntesen vállalták és csinálták ezeket a dolgokat.
0: When I look back over many years now of promoting people, of hiring people,
1: és hogyha visszatekintek az életembe több évtizedre, hogy hogyan választottam ki feladatokra embereket,
0: I've been on many promotion boards that were making decisions on promotions.
1: Része voltam több olyan társaságnak, ahol embereket vettünk fel, vagy állítottunk be munkafolyamatokba.
0: And it always starts by looking at the same basic tool. It's called a resume.
1: És ez mindig ugyanazzal kezdődik, hogy azt használtuk, hogy egy ilyen összefoglalót néztünk meg az emberekről.
0: It's not the only tool.
1: Nem ez volt az egyetlen módszer,
0: arguably,
1: az egyetlen eszköz.
0: Arguably the most basic, most.
1: De ez volt a legalapvetőbb.
0: What's a resume show?
1: Mit mutatott ez az összefoglaló?
0: It shows me what you've done with your life.
1: Ez azt mutatta, ez a leírás, hogy mit tettél az életedben.
0: Shows me what your experience is.
1: Miben szereztél tapasztalatokat.
0: Shows me, it points to what your skills are.
1: Hogy milyen képességeid vannak.
0: What your education is.
1: Milyen képzettséged van.
0: It shows me your character via your references. I can call references and ask them about you and your character.
1: Megmutatta azokat a referenciákat, amik ott voltak, lehetőséget arra, hogy korábbi munkaadókat felhívhassak.
0: So as we are looking forward and trying to understand destiny,
1: és amikor a jövőben néztünk és próbáltunk az megfelelő elhívásra embert találni,
0: I ask you, what does your resume say?
1: Akkor azt kérdezem tőled, hogy mit mond a te önéletrajzod?
0: Amen? If it's a blank piece of paper,
1: hogyha ez egy üres papírlap,
0: I can probably tell you, you are not going to see the kind of promotion opportunities.
1: Akkor azt kell, hogy mondjam, hogy hát nem sok mindenre lesz lehetőséged.
0: Amen?
1: Amen.
0: Because promotion is going to go to those who are faithful.
1: Mert az előléptetés az azoknak az embereknek van fenntartva, akik hűségesek.
0: Not those that just talk, but those that do.
1: Nem azoknak, akik csak a szavaikkal hűségesek, hanem akik meg is cselekszik azokat a dolgokat.
0: Now one thing a resume does not do is it does not show me potential.
1: Mi az, amit nem tesz meg egy önéletrajz? Okay. Nem mutatja meg a lehetőségeket.
0: When I promote someone, I can't promote someone because of their potential. It's hard to see.
1: De amikor alkalmazok valakit, vagy fel akarok venni valakit, akkor azt nem azért teszem, mert a lehetőségeket látom benne, hanem annak alapján, amit az önéletrajzában látok.
0: But I can certainly look at your accomplishments. I can look at your accomplishments.
1: De meg kell néznem a korábban megtett dolgaidat is.
0: Amen.
1: Amen.
0: You know what I believe is some of the three biggest destiny killers in the lives of most believers?
1: A legtöbb hívő életében a leggyakrabban három dolog öli meg az elhivatást vagy az elhivatást tudatot.
0: Is when something needs to be done, and this is the answer, this is the heart. I'm not led.
1: Amikor valamire megkérik, és azt mondja, hogy hát nekem erre most nincs vezetésem.
0: Yeah. I'm not led. I don't feel the Lord's calling me to that.
1: Hát talán majd próbálkozzák később, de most nem érzem úgy, hogy ezt nekem kellene megtennem.
0: Here's the kingdom perspective.
1: A következő a királyságnak a hozzáállása.
0: If there's a need,
1: hogyha valahol van egy szükség,
0: and you can meet that need,
1: és te be tudod tölteni ezt a szükséget,
0: you're called.
1: Akkor el vagy arra hívva.
0: Amen.
1: Amen.
0: I could tell you I have spent more years in children's ministry.
1: Elmondhatom nektek, hogy több évet töltöttem a gyerekszolgálatban.
0: And serving and helping and working in every dimension of church life.
1: És a gyülekezeti életnek minden területén szolgáltam.
0: Amen. If something needed to be done, I would do it. I would just step in and try it.
1: És hogyha valami tennivaló volt, akkor beleálltam abba és megpróbáltam megcsinálni.
0: Amen.
1: Amen.
0: Sometimes you realize what you're not good at, but you don't know till you try it.
1: Időnként tapasztalod azt, hogy nem vagy igazán jó abban az adott dologban, de legalább megpróbáltad.
0: Amen.
1: Amen.
0: And God will see that kind of an attitude, that kind of a heart.
1: És Isten meglátja ezt a szívbeli hozzáállást, észreveszi.
0: And he'll promote you.
1: És ő előre fog vinni téged.
0: But those that are always waiting for something better to come down the road from the future.
1: De azok, akik mindig arra várnak, hogy a jövőben majd adódik valami jobb lehetőség valamikor,
0: are going to wait a long, long time.
1: Azoknak nagyon-nagyon sokáig kell várniuk.
0: Amen. So we have to be faithful in the little things.
1: Tehát hűségeseknek kell lennünk a kis dolgokon.
0: Second thing Jesus said, you have to be faithful in the natural things.
1: Második dolog, hűségeseknek kell lennünk a földi természetes dolgokban.
0: I learned this lesson fairly early on as a young man because I joined the military.
1: Elég fiatal koromban megtanultam ezt, mert a korán bevonultam a hadseregbe.
0: And what an experience.
1: És mit tapasztaltam ott?
0: You go through basic training, you are in an accelerated training process.
1: Amikor az alap kiképzésben veszel részt, akkor egy egyre fokozódó terhelést adnak rád.
0: And we had to be faithful in the natural things.
1: És ott aztán hűségeseknek kellett lennünk a természetes dolgokban.
0: They taught us exactly how to fold our clothes.
1: Pontosan megszabták, megmondták nekünk, előírták, hogy hogyan kell összehajtani a ruháinkat.
0: Hang our uniforms. Exactly right.
1: Hogyan kellett pontosan sorba felakasztani az egyenruháinkat?
0: Where every single molecule in your room was to be positioned.
1: A szobádnak, a te életterednek minden egyes molekulájának megvolt a pontos helye.
0: And I'll never forget my first inspection.
1: És soha nem felejtem el azt, amikor először ellenőrzít engem
0: a tiszt. Attention at the front of my door. Standing at attention in front of my door.
1: Ott álltam az ajtó előtt.
0: And the inspection team of three people come marching down.
1: És jött a három vizsgálatot végző katonatiszt.
0: And they march in, and they come into my room.
1: Bevonultak, befordultak a szobámba.
0: And they start looking.
1: És elkezdtek körülnézni.
0: My first inspection, I had 200 demerits, 200 mistakes.
1: Az első ilyen felülvizsgálat alkalmával 200 hibát találtak a szobámban.
0: You see, there's a lot I needed to learn.
1: Ebből kellett, hogy tanuljak.
0: So I joined the military. I thought I was going to become an officer.
1: Azért mentem a katonasághoz, mert katonatiszt akartam lenni.
0: I would be given authority.
1: És vártam azt, vagy reméltem, hogy majd hatalmat adnak, tehát hogy előléptetnek.
0: It's all good.
1: És mindennek, ahhoz, hogy ez megtörténjen, mindennek rendbe kellett lenni.
0: I didn't understand the process.
1: Tehát meg kell érteni újra, hogy a folyamatot.
0: I was going to have to be proven faithful in the little things first.
1: Szükség volt arra, hogy hűségesnek találjanak engem a kis dolgokban.
0: And I needed to be proven faithful in the natural things.
1: És hűségesnek kellett lennem a természetes dolgokban is.
0: I'll never forget we were in a classroom setting like this, and we were like, let's say, you know, like this, couple hundred people.
1: Nem felejtem el, soha egyszer egy ilyen hasonló osztályteremben ültünk, nagyjából körülbelül ennyien.
0: And one soldier had the nerve, the courage to get up and ask the question.
1: És az egyik katona vette a bátorságot, hogy felállt és feltett valami kérdést.
0: And he gets up and he asks the teacher, the instructor, who's a captain. He says, "Why are we doing all of these silly things?"
1: Felállt és azt mondta a kapitánynak, aki ott a képzést vezette, hogy miért van arra szükség, hogy ezeket a sok hülye dolgokat csináljuk.
0: And everyone in the room just dropped their heads and oh.
1: Aki a szobában ült, az összes többi katona csak csendben ült a helyén, lehajtott a fejét, és a körmét rágta.
0: It was a good day, because this instructor actually answered his question.
1: És ez egy jó teszt volt annak a tanítónak is, hogy most mit válaszoljon erre a kérdésre.
0: He says, "Do you think the United States government is going to put you out there on over hundreds of millions of dollars of assets and hundreds of people and give you the responsibility and you can't even fold your laundry?"
1: De hát gondolod, hogy az Egyesült Államoknak a kormánya az kiküld téged egy feladatra, ami mögött nagy anyagi erők vannak, anélkül, hogy megfelelően kiképezne?
0: You see, that exercise showed me that I didn't have the character, I didn't have the skills, and I didn't have the experience ready for greater responsibility and authority.
1: És megértettem azt, hogy amikor a szobám berendezésével kapcsolatban megvoltak a szabályok, azokban hűségeseknek kellett lennem ahhoz, hogy nagyobb tekintélyt, hatalmat bízzanak rám.
0: Now, how am I going to go out there over, let's say, my first assignment? I had multiple aircraft, each of them worth $30 million at the time, you know, and I have to be able to read technical data.
1: Tehát amikor aztán eljutottam odáig, hogy már vezető voltam, ott nagyon nagy értékű repülőgépek tartoztak az én hatókörömbe, amikkel konkrétan pontosan el kellett tudjak számolni.
0: Amen.
1: Minden részletükkel.
0: You see, you have to prove yourself with the natural things first, and then God can give you the greater spiritual responsibilities.
1: És ehhez feltétlenül szükség volt arra, hogy a kicsi természetes dolgokban is hűségeseknek bizonyuljunk, hogy aztán nagyobb dolgokat bízzanak ránk.
0: Amen. Amen. We started practicing with toy guns before they ever put real guns in our hands.
1: A gyakorlatozást játékfegyverekkel kell elkezdenünk, mielőtt valódi fegyvereket adnának a kezünkbe.
0: So let's look at these examples in Scripture.
1: Nézzünk újra meg a Bibliában a példákat.
0: Joseph had to be faithful in the natural things. He stewarded in the natural things in Potiphar's house.
1: Józsefnek is hűségesnek kellett lennie a természetes dolgokban is. Ő például sáfárkodott Potifárnak a házában.
0: Right? Before Moses was given a nation, he had to learn to be faithful with the natural goats that he had to care for.
1: Mielőtt be tudott állni az elhívásába, hűségeseknek kellett lenni abban, hogy az apósának a nyáját legeltette.
0: Before David was to become the shepherd of Israel, he had to first shepherd natural sheep.
1: Mielőtt Dávid Izraelnek a pásztorává vált volna, szükséges volt, hogy az apjának a juhait pásztorolja.
0: Jesus first started by shaping wood before he was ever able to start allowed to start shaping his disciples.
1: Jézusnak először fát kellett formálnia, alakítania, mielőtt a tanítványait kezdte volna formálni.
0: See, our master himself went through this process to set an example for us.
1: Látjátok, a mi mesterünk is átment ezen a folyamaton azért, hogy példát adjon nekünk ebben.
0: Amen?
1: Amen.
0: And he said, "I am the gate, you must come through me."
1: És ő azt mondja, hogy én vagyok a kapu, és nektek rajtam kell keresztül mennetek.
0: He said, "Anyone that tries to climb over the wall and not go through the gate is a thief and a liar."
1: És azt mondja, hogy akik az oldalt a falakon hágnak be, és nem a kapun mennek be, azok nem pásztorok, hanem tolvajok és rablók.
0: And he says, "You must come through that process so that I can shape you and make you the shepherd that I call you to be."
1: És azt mondja, hogy azért kell rajtam keresztül mennetek, hogy én, mint a pásztor, tudjalak téteket formálni, alakítani arra, hogy az elhívásotokat be tudjátok tölteni.
0: And this is the test. A true shepherd will lay down his life for his sheep.
1: Ez a valódi próba, hogy egy valódi, igazi pásztor leteszi az életét az ő juhaiért.
0: Amen?
1: Amen.
0: Did Joseph become that kind of man?
1: József is ilyen fajta emberré vált.
0: Did Moses become that kind of man?
1: Mózes is ilyen fajta emberré vált.
0: Moses said, "Lord, blot my name out of the book of life. Don't destroy this nation."
1: Mózes azt mondta, hogy Uram, töröld ki az én nevemet a te könyvedből, de ne ezt a nemzetet.
0: Did David become that kind of man?
1: Dávid ilyen fajta emberré vált?
0: Did Jesus become that kind of man?
1: Jézus is ilyen fajta emberré
0: Did
1: vált.
0: Did Paul become that kind of a shepherd?
1: Pál apostol ilyen fajta pásztorrá vált.
0: Paul said, if possible, I would lay down my own life for my brethren, my kinsmen, my Israel.
1: Pál apostol is azt mondta, hogy ha lehetséges lenne, az én magam életét letenném azért, hogy akik test szerint a rokonaim Izrael bemehessen az Istennel való közösségbe.
0: And finally Jesus says we have to be faithful in serving and stewarding that which is not our own before we can be entrusted with that which is our own.
1: Jézus azt mondja, hogy sáfároknak kell legyünk a másnak a dolgain, nem a magunkén.
0: And I would need to spend probably several hours developing practical things to show you what that looks like.
1: Valószínűleg több órára lenne szükségem ahhoz, hogy elmagyarázzam nektek részleteiben azt, hogy ez hogy néz ki a gyakorlatban.
0: But let me sum it up by saying we have to be faithful in serving others before God can give us our own areas of responsibility. Amen.
1: Azt mondanám röviden, hogy először hűségesnek kell lennünk abban, hogy letesszük a magunk életét és mások felé szolgálunk, mielőtt Isten odaadhatná nekünk az elhívásunkkal járó teljes tekintélyt.
0: And we're always going to be serving someone who's serving in the kingdom in a greater capacity, in a different capacity.
1: És Isten királyságában mindig van lehetőségünk arra, hogy szolgáljunk mások felé.
0: Amen.
1: Amen.
0: I've served on church staffs.
1: Szolgáltam ilyen kisebb csoportokat.
0: I've served my last job at the Pentagon. I was served a 3-star general.
1: Az életem utolsó aktív szakaszában egy 3-csillagos tábornokként szolgáltam.
0: And he served a 4-star general.
1: És
0: and my 3-star general boss, he served a 4-star general.
1: És aki fölöttem volt a ranglétrán, az pedig egy ő fölötte álló magasrangú katonatisztet szolgált.
0: There's a great many kingdom things we learn as we learn to serve others.
1: Nagyon sok Isten királyságának nagyon sok igazságát tudjuk megtanulni azáltal, hogy másokat szolgálunk.
0: But too many times we don't find this attitude in the body of Christ. We don't want to serve anyone.
1: De sajnos túl gyakran azt találjuk Krisztus testében, hogy vannak olyanok, akik nem nagyon akarnak szolgálni senkinek sem, senki felé.
0: But so many times our destiny is going to unfold as we are in fact serving visions of the vision of others.
1: Igazából, amikor odaadjuk magunkat arra, hogy másoknak a látását szolgáljuk, azáltal tudjuk megragadni a mi magunk elhívását.
0: Would you agree that God prepared Joshua as he served under Moses?
1: Egyetértetek azzal, hogy Isten formálta, alakította Józsuét azáltal, ahogy a nő Mózest szolgálta.
0: Did God prepare Elisha as he served under Elijah?
1: És Isten felkészítette Elizeust azáltal, hogy Illésnek szolgált.
0: Did the Father prepare the disciples, the pillars of the church by serving under Jesus?
1: És az Atya maga felkészítette a 12 tanítványt azáltal, hogy az eklézia oszlopaivá váljanak, ahogyan Jézust szolgálták.
0: Amen.
1: Amen.
0: And of course we still serve our master.
1: Természetesen mi is még mindig szolgáljuk a mesterünket.
0: Just a few of the thoughts of what that means.
1: Csak néhány gondolat arról, hogy ez mit jelent.
0: Serving another's vision means that I become a part of their resource to fulfill the God-given mandate that they have.
1: Az, hogy más valakinek a látását szolgálom, az azt jelenti, hogy Isten használ engem abban, hogy betöltse az ő akaratát.
0: As I've served in a number of different capacities, I'm there to serve not my vision, but their vision.
1: És amikor ezt teszem, akkor én nem a saját látásomat szolgálom, hanem annak a látásáért dolgozom, aki ott van a közelemben.
0: Joseph served Potiphar's vision, not his vision.
1: József egy időben Potifárnak a látását szolgálta, és nem az ő maga dolgáért tevékenykedett.
0: Right. When he was in prison, he served the vision of his actual captors, not his own vision.
1: Amikor a börtönben volt, akkor a rabtársainak az érdekében, a rabtársainak a látását szolgálta, nem a saját maga érdekében tett dolgokat.
0: And that's something that we have to develop and learn over decades.
1: És ez egy olyan dolog, amiben növekednünk kell, amit fejleszteni kell magunkban évtizedek alatt.
0: So, God, as Joseph served Potiphar and his jailers, he moved forward into God's purpose and plan for his life.
1: És ahogyan József hűséges volt abban, hogy sáfárként szolgált Potifár házában, és szolgálta a rabtársait, ezáltal formálódott ahhoz, hogy a saját elhívását be tudja tölteni.
0: For years David served his father and his sheep and his herds.
1: Dávid éveken keresztül szolgálta az édesapjának a nyáját, a juhait.
0: For many more years he served a demon-possessed king.
1: Aztán még több éven keresztül szolgálta a démonikus megszállás alatt lévő Saul királyt.
0: And we just need to read through and learn what the kingdom is teaching us and what David learned as he went. All that's written in scripture for us, for our benefit.
1: Érdemes azt végigkövetni egyszer Dávid életében, hogy milyen módon és miket tanult meg az életének ezekből a szakaszaiból, mert ezek a dolgok a mi tanulságunkra irattattak meg.
0: For 40 years Moses served his father-in-law Jethro.
1: 40 éven keresztül Mózes az ő apósát Jetrót szolgálta.
0: For almost two decades, a decade and a half, Paul serves the apostles and the leaders at the church of Antioch.
1: Majdnem 20 évig Pál apostol az antiókiai gyülekezetnek a vezetőit szolgálta.
0: Amen.
1: Amen.
0: How do we fulfill our destiny?
1: Hogyan tudjuk tehát betölteni az elhívásunkat?
0: We need to first of all have a sense of destiny that God has given us.
1: Mindenekelőtt tisztában kell legyünk azzal az elhívással, amit Isten adott nekünk.
0: Secondly, we need to think in terms of decades to be committed to this long-term perspective.
1: Másodszor pedig évtizedekben kell gondolkoznunk, és oda kell adnunk magunkat erre a folyamatra, amíg ez beteljesedik.
0: A lot of charismatics in particular don't think past lunch, much past a decade. Never mind. For those that can speak English, that's a bonus. Thirdly, we have to understand that destiny is a present tense concept.
1: Meg kell értenünk harmadsorban azt, hogy az elhívás az egy jelen idejű dolog.
0: Your future will be determined by the decisions we make or do not make today.
1: A jövődet az határozza meg, azok a döntések határozzak meg, amiket ma hozunk.
0: Amen.
1: Amen.
0: Step on the train.
1: Lépj fel a vonatra.
0: And finally, we need to understand and submit to the process of destiny.
1: És végül meg kell értenünk a folyamatát és az alapelveit az elhívásunk beteljesedésének.
0: We need to be faithful in the little things.
1: Hűségeseknek kell lennünk a kicsi dolgokon.
0: Faithful in stewarding the natural things.
1: Hűségeseknek kell lennünk abban, hogy sáfárok legyünk a természetes dolgokon.
0: In favor and submitting or in serving the vision of others that God puts us under.
1: És hűségeseknek kell lennünk abban, hogy másoknak a látását szolgáljuk, akinek a befolyása alatt vagyunk.
0: Amen.
1: Amen.
0: Let me just close by the story that I have right here. There's a picture, if you can see, that's a picture of Rebecca.
1: Hadd fejezzem be egy történettel, amit itt felvetítettem. Ez a kép, ez Rebekát mutatná.
0: Okay, she's pouring water into a stone basin, and there are camels all around her.
1: Aki egy kikövezett medencébe vizet tölt, és körbeveszik tevék.
0: One of the brilliant stories of the book of Genesis.
1: Ami a Teremtés könyvének az egyik brilliáns, csodálatos története.
0: All of Israel for thousands of years to this day understand the God of Abraham and Isaac and Jacob.
1: Évezredeken keresztül Izraelben ezen a képen keresztül értették meg Istent, mint Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istenét.
0: And when Abraham's son Isaac, born of the promise of God, comes to manhood.
1: És amikor Ábrahám fia Izsák megszületett Isten ígérete alapján,
0: Abraham wants God's best bride for his son.
1: Ábrahám a legtökéletesebb mennyasszonyt szerette volna az ő fiának, Izsáknak.
0: So Abraham calls his most trusted servant, who stewarded his house and trusts in him.
1: Előhívta Ábrahám azt a szolgáját, aki az egész házán sáfár volt, és akiben a legjobban bízott.
0: And he says, take 10 camels, fill them with treasures, with gold and with wealth, and go find my son a wife, a bride.
1: És azt mondta neki, hogy fogjál 10 tevét, ragd meg arannyal és mindenféle gazdagsággal, és menj el és találj egy feleséget az én fiamnak.
0: Again, all of this story is deeply embedded with revelations of the Father and of his son Christ and of his bride, the church.
1: Ez az egész történet telisteli van az atyának a fiúval való és az ő mennyasszonyával való kapcsolatokról.
0: But what did the servant, what happened is a servant went forth and he comes to a village, to a town.
1: És aztán, ahogy folytatódik a történet, elment ez a szolga, odaért egy faluhoz.
0: How is he going to accomplish this tasking given to him by Abraham?
1: Hogyan fogja most betölteni azt a megbízást, amit az ő ura adott neki?
0: And many of you know the story. He prays and asks God to show him who is this bride.
1: Sokan ismeritek a történetet, imádkozott és kérte Istent, hogy mutassa meg neki, hogy ki lesz ez a mennyasszony.
0: You know, if I come if, as a stranger, if I come into a town, there are customs that require them to be respectful and hospitable to me.
1: Hogyha én idegenként elmegyek egy faluba, egy településre, akkor elvárhatom azt, hogy ott úgy viselkedjenek velem, hogy egy bizonyos mértékig értékeljenek, vagy megbecsüljenek engem.
0: But the Lord showed this wise servant that that's not good enough.
1: De az Úr megmutatta ennek a szolgának, hogy ez önmagában véve még nem elég.
0: He's looking for someone exceptional.
1: Hanem valaki kivételes személyt kell keresnie.
0: This will be the bride, the wife of Isaac.
1: És ez az egészen kivételes valaki lesz majd Izsáknak a mennyasszonya.
0: And through her loins would ultimately one day come the Messiah.
1: És ő rajta keresztül fog majd a Messiás bejönni a világba.
0: And this is what happens. This young girl comes to draw water from the well as she does every day.
1: És aztán a következőképpen történt a dolog, ez a fiatal lány oda ment a kúthoz, hogy vizet húzzon a tevéknek, ahogyan minden nap szokta.
0: She sees the servant.
1: És meglátta a szolgát.
0: Offers him a drink of water coming out of the desert.
1: És megkínálta vízzel, ahogyan megérkezett az útjáról a sivatagból.
0: And then offers to give drink to his 10 camels who are now very thirsty.
1: És aztán felajánlotta neki azt is, hogy megitatja a 10 tevéjét, akik már nagyon szomjasak voltak.
0: She's not required to do this. She's not required to do this.
1: Nem lett volna neki ezt kötelessége megtenni.
0: On average, an empty camel, empty of water, will need about 40 gallons, right? Which would be about, what, 150-160 liters?
1: Egy szomjas teve, az egy olyan 160 liter vizet képes meginni.
0: Times 10 camels.
1: És ezt szoroz meg 10-zel. Majdnem 2 köbméter víz.
0: She didn't come over here and let me turn on the hose with my, you know, my hose, turn on the water spigot and fill it up. No.
1: Ez nem úgy ment neki, hogy volt egy ilyen kis kannája, amit megtöltött, és akkor egyszer odavitte.
0: She drew it from about maybe a 3 or 4 liter bucket out of a well.
1: Hanem ezt neki ilyen 4-5 literes vödörrel kellett kihúzni a kútból.
0: A 1000 liters of water she drew on a undoubtedly hot day.
1: 1000 liter vizet kellett neki így felhúzni a kútból egy forró napon.
0: Watering 10 camels from a stranger she'd never met, never seen before.
1: Hogy megitassa egy olyan idegennek a 10 tevéjét, akit soha nem látott korábban.
0: Rebecca wasn't living in the future, she was living in the present.
1: Látjátok, Rebecca nem a jövőbeli dolgokkal volt elfoglalva, hanem a jelenben élt.
0: And at that moment in the hot sun as she was sweating and laboring,
1: és abban a pillanatban, ahogyan ott a forró napon dolgozott és izzadt,
0: being faithful in little things,
1: hűséges volt a kicsin,
0: faithful in the natural things,
1: hűséges volt a természetben,
0: faithful in serving another,
1: hűséges volt abban, hogy mást szolgáljon.
0: She didn't realize that she was watering the very camels that belonged to her.
1: Nem vette észre azt, hogy igazából a saját tevéit itatja.
0: Because when she finished,
1: mert amikor befejezte ezt,
0: she went back to Isaac with those ten camels.
1: Akkor végül visszament ezzel a 10 tevével Izsákhoz.
0: Now again, all of this is a beautiful story that speaks of the Father and His Son, the Holy Spirit sent as a servant to go find the bride, and all of these beautiful pictures. But it's very practical too.
1: Ez egyik oldalról egy csodálatos kép, amit a Szent Szellem ad az Atyáról, az ő Fiáról, a Fiának a mennyasszonyáról, de vannak benne nagyon gyakorlati tanítások is.
0: So I will close with this question, this destiny question.
1: A következő elhívási kérdéssel szeretném bezárni.
0: Are you watering your camels?
1: A saját tevéiteket itatjátok-e?
0: Amen?
1: Amen.
0: Amen.
2: Elhangzott felismerni és betölteni az elhívásodat című tanítássorozat második része, melyben Darko Kleinert hallottuk.
3: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
4: Növekedjünk Hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Az ítéletről szeretnék ma beszélni. Ami leginkább már hetekkel ezelőtt mocorgott ez a téma bennem, de ami leginkább erre ösztönzött, a héten olvastam egy hírt, óriási kártérítést ítélt, több mint 30 millió forintnyi összeget a svéd legfelsőbb bíróság egy nőket erőszakoló szíriai migránsnak. Az államtól kell, hogy ezt megkapja. Megkínzott, megerőszakolt egy nőt, mindezt egy megdöbbentő bíróság ítéletnek köszönhetően. Utána börtönbüntetést kapott, 3 év, 3 hónap. Ez a társa föllebbezte, erre súlyosbították több mint 4 évre. Utána a jogvédők és az ő ügyvédje is föllebbezett, és végül kiengedték, és kártérítést is kellett a svéd államnak fizetnie. Ugyanis hiába állapították meg az orvosok, hogy már nagykorú, amikor ezt elkövette, ezt a bűnt, és hiába vallotta be ő maga is a barátainak, és SMS-be el is küldte többször, és a barátait kérte, hogy idősebbnek vallják, mint amennyi, vagyis fiatalabbnak, mint amennyi. A svéd legfelsőbb bíróság elfogadta azt a bizonytalan eredetű útlevelet, amit az ügyvédje bemutatott, így fiatalkorúnak nyilvánították, és ezért kiengedték a börtönből, és 30 milliónyi kártérítést is kapott. Ugye néhány héttel később azonban újból súlyos bűncselekményt követett el Malmöben, ahol elraboltak megint egy nőt, és megint erőszakot követtek el rajta. Életben maradt a nő, bár folytogatták, stb. Stb. Most ez a héten történt, a héten több tüntetés is volt egyébként Svédországban, hogy ha ilyen a kormányunk, az országunknak a jogi helyzete, akkor azt hogy lehet nevezni? Lehet betörni otthonba becsületes állampolgárt, folytogatni, megerőszakolni, és utána még pénzt is kap érte, és nem kis összeget, ha már komoly vagyonra tett szert. Ezért az ítéletről az emberi oldala és az isteni oldala szempontjából szeretnék ma beszélni. Ha megnézed az ítéletnek a meghatározását, van etikai oldala, tehát van erkölcsi megítélés, ami az a képesség, hogy egy személy különbséget tud tenni jó és rossz között, mielőtt elkövetne valamit. Ez egy ítélő képesség. Az ítélet nyilván az elme megértéséből származik, hogy mi a helyes a gondolkozás módja szerint. A gondolkozás módját nyilván a kultúra és sok minden más a környezet befolyásolja. Tehát az ítélet egy megkülönböztető képesség, ami még egy konkrét cselekedet vagy esemény előtt is lehet, vagy az ítélet, ugye az esemény utáni értékelés, tehát hogy megmondja az ítélet, ítélő, hogy ez a cselekedet jó volt, vagy nem volt jó. Erkölcsös, vagy erkölcstelen, törvényes, vagy nem törvényes volt. Ez az eset, amit felolvastam, ugye óriási botrányt kavart azért ott nem csak a svédeknél, hanem ott a környező nagy jogvédő északi jómódú országokban is. Fölvetett egy kérdést, ami tudom, hogy itt is, akik az igazságszolgáltatás terén dolgoznak, időnként komoly erkölcsi kérdés elé állnak, jogosság vagy igazság. Mert van úgy, hogy a jog nem az igazságot szolgálja. Van úgy, hogy van, ami jogos, de nem igazságos. Isten pedig olyan Isten, hogy az ő királyi székének az alapja a jogosság és az igazság. Istennél soha nem válik külön a jogos és az igaz. Tehát az ítélet különbségtevést, igazságszolgáltatást jelent, és az igazságszolgáltatást olyan szempontból isteni ítéletről beszélek, hogy az igazság és a jogosság soha nem válik külön, és soha nem kerül ellentétben. Megnéztem a héber és a görög ítél kifejezést is. Nem akarok így ebből felolvasni, csak a görög kifejezésből abban egyértelműen benne van a szétválasztás és a megkülönböztetés. Tehát erkölcsi értelemben van, és a héber is az erkölcsi etikai ítéletet is tartalmazza, tehát nem csak egy jogi folyamatról vagy eseményről van szó. Miért van egyáltalán felelősségre vonás, vagy miért van egyáltalán ítéletre szükség? Egyrészt, ha isteni oldalról nézem, hogy megtudják az emberek, hogy van Isten, van igazság és van gonoszság. A másik pedig az, hogy az emberek ebből fakadóan felelősséggel éljenek, hogy legyenek tisztában, hogy minden tettért, gondolatért, szóért, motivumért, vagy akár még mulasztásért is felelni kell. Isten előtt, a Teremtő előtt. Következményei vannak a tetteinknek, a szavainknak, az életünknek. Hallottunk erről, hogy milyen ökolábnyomod van, milyen digitális lábnyomod van, stb. Stb. De van erkölcsi lábnyomunk is. Hagyunk nyomot, nem csak a hóban, hanem hagyunk nyomot magunk mögött az életben, erkölcsileg, etikailag is, és azt lehet látni, hogy egyre több gerinc nélküli lábnyomot hagynak emberek. Olyan, minthogyha nem gerincesek hagynák a lábnyomokat. Isten ítéletei mindig igazságosak. A 119-es Zsoltár, amire Hédi hivatkozott, beszél talán a legtöbbet erről. Három rövid biblia verset fogunk megnézni a 19-es Zsoltárból, az első, a 10-es vers. Az Úrnak ítéletei mindenestől fogva igazságosak. Pál apostol a római levélben szintén előhozza, hogy Isten ítéletei igazság szerintiek minden esetben. És a jelenések 16-ban, tehát a végét is, ha megnézzük, akkor a mindenható Istenről ez zengik a mennybe is, hogy igazak és igazságosak a te cselekedeteid, a te ítéleteid. Most az első pontban megnézzük, három pontunk lesz egyébként, tehát hogy körülbelül el tud helyezni. A első pontban megnézzük az ember ítélet hozatalának az alapja, Isten értékrendje. Ezt akarja Isten. Ebből olvastunk föl, ha emlékeztek, a János evangélium 5. részéből egy biblia verset, a János 5:22-23, az atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet a fiúnak adta. Azért, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogy tisztelik az atyát. Tehát az atya odaadta az ő emberré lett fiának, hogy egy igaz ember ítélje az embert. Ez egy lényeges kérdés. És a 27-es vers, 5:27, hatalmat adott az ítélet tételre is az ő fiának, mivel embernek a fia. Tehát az ember fiának adott hatalmat Isten, hogy ítélkezzen, de az ember fia akkor tud igazságosan, jogszerűen ítélkezni, hogyha joga nem kerül szembe az igazsággal. Mindig Isten igazságával kell összhangba hoznia a kormányoknak, az államoknak, a nemzeteknek a jogrendszerüket. Ahhoz, hogy ne kerüljenek szembe az Isten igazságával. A János 12-ben a 47-es, 48-as verset, ha megnézzük, azt olvassuk, hogy aki hallja az én beszédemet és nem hisz, én nem kárhoztatom, vagyis nem ítélem el, mert nem azért jöttem, hogy károsztassam, vagyis elítéljem a világot, hanem hogy megtartsam, vagyis megváltsam ezt a világot. aki megvet engem, nem veszi be a beszédemet, van annak, aki őt károztassa és elítélje, az a beszéd, amit én szóltam, az kárhoztatja, az ítéli majd el az utolsó napon. Az atyái a bírói pozíció, a bírói trónszék. Az ő fiának, az emberré lett Krisztus Jézusnak adta, hogy egy igaz, tiszta, hűséges, igazságosan és jogosan, jogszerűen uralkodó ember ítéljen az emberek között. De Jézus azt mondta, én nem azért jöttem, hogy most ítélkezzek, odaadom az én szavamat, és az én szavam fog megítélni mindenkit. Tehát Istennek a beszéde az, ami eligazodást nyújt abban, hogy mi a jó, mi a rossz, hogyan ítéljünk, hogyan döntsünk, mi alapján tegyünk különbséget, gondolatok, motivumok, cselekedetek jó és rossz között. Lehet kívülről ugyanaz a cselekedet Isten szemébe gonosz, és ugyanaz a cselekedet Isten szemébe kívülről jó, mert lehet, hogy más a motivum. Lehet, hogy az egyik hitből van, a másik pedig egyszerűen csak számításból, például önzésből. Igaz ítélet, Isten útmutatásai az ítélet tételhez, nézzünk meg most néhány alapot. Mózes harmadik könyvében a 19. fejezet 15-ös verse azt mondja, hogy ne kövessetek el igazságtalanságot az ítéletben. Ne nézz a szegénynek a személyét, se a hatalmas személyét ne becsüld, igazságosan ítélj a fele barátodnak. Az a bírói döntés, az nem volt igazságos. Lehet, hogy jogszerű volt, és a jogvédők most dörzsölték a markukat, mert egy részét megkapták annak a 30 milliónak. De vajon mit mondhat az a férfi, akinek a feleségét megerőszakolták? Mit mondhat az a nő, akit meggyaláztak, és majdnem, hogy halálra vertek? Isten nem véletlenül adta a mózesi törvényt. Nem azért adta, hogy most is, 21. században az alapján, a törvény alapján éljünk, de elveket adott. Azok az elvek ugyanolyan igazak. Azt mondja, Mózes 5. könyve 16. fejezet, 18-as, 19-es vers. Isten Mózessel bírákat állítatott fel, minden kapuba, tehát minden település, minden egyes közösség élére, hogy ítéljék a népet igaz ítélettel. Nehogy elfordítsd az ítéletet, ne válogass szemét, vesztegetésül nehogy elfogadj bármilyen ajándékot is. Mert az ajándék megvakítja a bölcsek szemét, és elfordítja az igazak beszédét. A nokiás dobozok ezért veszélyesek. A megvesztegetés ezért veszélyes. Mert az ítélet lehet, hogy jogszerű lesz, de nem igazságos. Sámuel első könyve 8. fejezet 3. vers. Sámuel fiai nem jártak az ő útjain, hanem a telhetetlenség útján indultak, ajándékot fogadtak el, tehát megvesztegetés, csúszó pénzt, és elfordították az igaz ítéletet. Tehát emlékeztek, hogy Sámuel ki volt akadva, kiborult azon, hogy királyt követel a nép. De ne felejtsük el, hogy ennek volt egy másik oldala is, hogy ő volt a bíra, de a bírónak a fia, a bírónak a gyerekei visszaéltek a hatalmukkal, és csúszó pénzt fogadtak el, ajándékokat fogadtak el az ítélettételhez, és gyakorlatilag elfordították az igazságot, jogszerűen ítéltek, de gonoszul, nem igazságosan. És az emberek ettől meggyűlölték ezt a bírói hivatalt, és azt mondták, inkább királyt kérünk. Sámuel ki volt akadva, és megbántódott, ő úgy gondolta, hogy ellene szól. Nem ellene szólt, hanem az ellen, a korrupt rendszer ellen, ami ott kialakult körülötte, és hagyta, mint apa. Nem csak bíra, hanem mint apa családfő. János 7, 24. Azt mondja Jézus, ne a látszat után ítéljetek, hanem igazi ítélettel. Olyan sok mindent látunk, és sokszor úgy zsigerből egyből ki is mondjuk a ítéletünket. Erről, arról, amarról. Ahogy telnek az évek, meg az évtizedek, nem gyávább lett az ember, hanem úgy gondolom, hogy megfontoltabb. Már nem egyből jön ki az ítélet zsigerből, hanem kicsit jobban vigyázok én is az ítélethozatalomra. Mert nem biztos, hogy úgy van, ahogy a szemeimmel látom. Nem biztos, hogy úgy van, ahogy a természetes érzékszerveimmel konstatálom, és abból döntést tudok hozni. Ha van természet fölötti kijelentésed, akkor egyértelmű. Mert van, amikor Isten pontosan ezért adja a szellemi ajándékokat, a szellemek megkülönböztetését. Az egyébként ugyanaz a szó, az ítélet. Hogy jó tudjál dönteni, vagy az ismeretnek az ajándéka. Konkrét eset volt, szemrebben és nélkül beszéltem egy emberrel, és mondott egy dolgot, és világosan a Szent Szellem, hogy menet közben semmi nem volt, se glorióla, nem volt futófény, semmi. Ez elém hozott Isten egy konkrét képet, hogy ő mit csinál. És elmondtam neki. Az pont az ellenkezője volt, de elmondtam a helyét és az idejét is. Mert Isten tudja, és tudta. Isten mindent tud, és be lehet csapni embereket, de Istent nem tudjuk becsapni. Emlékeztek, hogy Dávid uralkodása ezért volt Isten előtt kedves, 2 Sámuel 8.15, azt mondja, uralkodott Dávid az egész Izraelen, Dávid az egész nép között igazságot és ítéletet szolgáltatott. Tehát igazságot és ítéletet. Salamon, amikor az Úrhoz fordult, emlékeztek, hogy bölcsességet kért a döntésekhez. Bölcsességet kért az ítélettételhez. Bölcsességet kért ahhoz, hogy igazságosan tudjon ítélni az egész nép között. 72. Zsoltár első-második verse, ez a Salamon Zsoltára egyébként. Isten, a te ítéleteidet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Mondott, én nem vagyok király, bár nem tudsz ez alól kibújni, mert szent nemzet, királyi papság vagyunk, és a királynak a gyermekei vagyunk, király lányok, király fiak, Pintér Béla dalát, ha ismered, akkor tudod. De néhány biblia verset megnézünk azzal kapcsolatban, ha igazán, igaz módon így mondom, így értem, tisztán és szentül akarsz élni, akkor nem kerülheted ki az ítélethozatalt, és nem kerülheted ki azt, hogy bizonyos helyzetekben döntést kell hoznod, és állást kell foglalnod nem csak a jó mellett, hanem a gonosszal szemben is. Vagyis a különbségtevés, az ítélet a gonosszal szemben nem kerülhető ki egy Jézus tanítványi élet mindennapjaiban. 37-es Zsoltár 30-as vers azt mondja, bölcsességet beszél az igaz szája, a nyelve ítéletet szól. Ez mit jelent? Nem azt jelenti, hogy egy igaz ember állandóan ítélkezik, hanem egy megigazultságból járó ember nem tudja megtartani a megigazultságot, hogyha az ő szavába kikerüli az állásfoglalásokat. Az állásfoglalást az be kell vállalnod. Akkor is, hogyha az veszélyesnek tűnik. Akkor is, hogyha az úgy tűnik, hogy konfrontálással jár. A 119-es Zsoltár 7-es vers azt mondja, hálát adok neked, Uram, tiszta szívből, hogy megtanítottál a te igazságot ítéleteire. Ahogy az igazságot olvasod, az igazságot magadhoz elő, az igazságon gondolkozol, az igazságban jársz, élsz, azt veszed észre, hogy az igazság az ítél. Az igazság önmagában ítél. Ítéletet hoz, különbséget tesz, mert az kétélű kard szétválaszt a lelkit a szellemitől, a testit az istenitől. Tehát egyszerűen, ha nem járok igazságban, akkor a különbségtevés az nem szükségszerű. De a tanítványi élet lépten nyomon bele botlasz a különbségtevés az állásfoglalásnak a szituációiba. Nem tudod kikerülni. Ha kikerülöd, kompromisszumokat kötsz. És elveszíted a megigazultságot. Jób 29, 14-es, 15-ös vers. Szeretem ezt a Jób kijelentést. Az igazságot magamra öltöttem, és az is magára öltött engem. És akkor elmondja, hogy vaknak szeme voltam, sántának lába, és sorolja tovább, hogy tehát gyakorlatilag a kiszolgáltatottak mellett kiállt. Tudsz-e vajon kiszolgáltatottabb szemét mondani nekem, mint az abortuszra ítélt gyerek? Kevés olyan kiszolgáltatott van. De kiszolgáltatottak a bármilyen üldözésben részesültek is. És Jób azt mondja, hogy az igazságot magamra öltöttem, és az is magára öltött engem. Ez azt jelenti, hogy ez nem csak egy külső dolog, hanem a lényedbe beivódik. És akkor is, hogyha nem tudatos, hogy most én az igazság mellett állok ki, egyszerűen olyan az életed, hogy az igazságról vagy egy bizonyíték. Egy igazságról vagy egy jelzőtábla. Rád néznek, és egyből összekapják magukat, mert tudják, hogy a jelenlétedbe akármit nem csinálhatnak. Mert megszólod. Nem káromolhatják az én Istenemet a jelenlétembe, mert szóvá teszem. Én se szidom az anyját. Aztán persze szabadsága van, hogy folytassa, de adjon az Úr ebbe kegyelmet és bölcsességet. Izaiás 33, 5-ös vers, e szakasz utolsó Biblia verse, azt mondja, hogy felmagasztaltatott az Úr, magasságban lakik, betöltötte Siont ítélettel és igazsággal. A Sion, Isten népe, az egyház, az eklézia arra hivatott, és azért választotta ki Isten, és azért emelte föl, hogy tele legyen ítélettel, vagyis különbségtevéssel, fölvállalja az egyház, fölvállalja az eklézia, hogy kiálljon az igazságért, hogy szóljon az igaz mellett, szóljon a gonoszsággal szemben. A második nagy terület, tehát ez volt az ember ítélet hozatalának az alapja, és Istenék, az Isten értékrendje. A második, az Isten időbeni ítéletei az emberi történelemben. Ezzel kapcsolatban nem túl sokat fogunk megnézni, csak néhányat. Gondoljatok Kóré, Dátán, Abirámra. Vagy gondoljatok Szodomára és Gomorára. Isten megmutatta Kóré, Dátán, Abirám ítéleténél, hogy hogyan viszonyul ő, és azt egy egész néppel megismertette, húsba vágó módon, hogy a szemük láttára nyelte el a föld nem csak ezt a három lázító férfit, hanem a feleségeiket, gyerekeiket, barmaikat, és mindazokat, akik kiálltak mellettük, ha jól emlékszem, valami 200-valahány ember. Meghalt. Hogy megtudja az ember, hogy Isten hogyan viszonyul afele a lázadás felé. Szodoma, Gomorra esete. Ez Istennek az ítélete időben, amit végrehajtott. Az Ószövetség bemutatja azt, hogy az ember Isten ítélete alatt van. Tehát kész van a halálos ítélet, minden ember számára kész van. És Isten fia azért jött emberként ide a földre, hogy a föltámadása után a kegyelem királyi székéhez megnyissa a szabad bejárást, hogy az ítélet alatt levő ember, ami a bűnös természete és a bűnös természetéből fakadó bűnös cselekedetek miatt érvényes halálos ítélet van mindegyikünkre, oda tudjunk menni a kegyelem királyi székéhez kegyelemért és üdvösségért. Ez a megváltásnak a terve, ez az üdvterv. De azt tudnunk kell, hogy az ítélet az most is hatályban van. Az új szövetség nem törölte el ezt, hanem az új szövetség a Krisztusban mindenki számára lehetővé teszi, hogy ez alól a károsztató ítélet alól ki lehet jönni, és üdvösségre lehet jutni. Bárki számára. Nem csak zsidónak, törvényt ismerőnek, hanem törvényt nem ismerőnek is, más népekből, pogány nemzetekből származottaknak is. Akik hiszünk Jézus Krisztusban, a mindenek bírájához kapcsolódtunk és csatlakoztunk, amikor megtértünk, vagyis az ítélő Istenhez. A zsidókhoz írt levél 12. fejezet 22-es verstől ezt olvassuk, hogy járultunk, vagyis oda kapcsolódtunk, közösségünk lett Sion hegyével, élő Isten városával, a mennyei Jeruzsálemmel, angyalok ezreivel, elsőszülöttek seregével, egyházával, akik be vannak írva a mennybe, és mindenek bírájával, Istennel. Stb. Stb. És Jézussal, a meghintés vérével is közösségünk lett. És az jobbat beszél, mint Ábel vére. Tudjátok, Ábel vére nem önként folyt ki. Őt megölte a bátyja. Jézus vére saját szabad akaratából omlott és hult ki, folyt ki, a bűnért és a bűnösökért. Ábel vérét beitta a föld, tudjuk nagyon jól, és ezért azt olvassuk, hogy átkozott lett a föld. És engesztelésért kiáltott, és kiált a föld, mind a mai napig a vérontások miatt. Gondoljatok bele, ahol most élünk, ahol most élsz. Milyen vérontások voltak az elmúlt évszázadok, elmúlt évezredek során. Jó lehet, a történelemben elfeledtük mi emberek, de a vér szellemben most is kiállt. Minden gyilkosság miatt kiontott vér. És Jézus vére a mennybe van, és Jézus a föltámadása után fölment az Atya jelenlétébe, fölvitte a vért, mint az engesztelésnek a vérét. És erre a vérre nézve egyszerűen elfedezi és eltörli az Atya a te vétkeidet, a mi vétkeinket. Egy óriási kegyelem. Az Ábel vére Istenhez bosszúért kiált. Jézus vére pedig tudod miért? Kegyelemért. Azt mondja, hogy van kegyelem. Azt mondja, hogy ne vess véget az életednek, mert van kegyelem. Nem kilátástalan a helyzeted, mert van kegyelem. Jézus vére a bűnöshöz kiált, hogy van reménység, van kegyelem, van kiút ebből a kilátástalan helyzetből. Tehát ez az Isten időbeni ítéleteivel kapcsolatban. És eljutottunk a harmadik pontra, ami három alszakaszt nézünk meg. Isten örök ítélete. Az első a Krisztus ítélőszéke előtt. Jézus Krisztusban hívők ítéltetnek meg. Gondolkoztam a Péter apostol következő Biblia versén, hogy ezt felolvassam, de úgy vagyok, hogy igen. Mert ideje, tehát ez Kairosz ideje, hogy elkezdődjön az ítélet Isten házán. Ha pedig először rajtunk kezdődik, mi lesz azokkal, akik nem engedelmeskednek Isten evangéliumának? Azért gondolkoztam, hogy ezt felolvassam-e, mert ez nem csak a örökkévaló ítéletre igaz, hanem ez mára is igaz. Ez igaz az időbenre is. Ez igaz most arra is, és igaz nyilván az elragadtatás utánra is. Ugyanis az elragadtatás után, Jézus Krisztus visszajövetele után fogunk megállni minden hívő Krisztus ítélő széke előtt. Akik itt lesznek a földön, azok egy szempillantás alatt átváltoznak. Ez a romlandó romolhatatlanná, halandó halhatatlanná, ez a gyalázatos egy dicsőséges testé. Akik már korábban Krisztusban elaludtak, elköltöztek, azok pedig egy föltámadott, romolhatatlan, dicsőséges és halhatatlan testben fognak megállni velünk együtt Krisztus ítélőszéke előtt. Mi lesz ott? Milyen ítélet lesz? Kettő Biblia verset, illetve hármat nézzünk meg. Róma 14:10-től. Miért károsztatod, ítéled el a te testvéred? Miért veted meg a te testvéredet? Hiszen mindnyájan odaállunk majd Krisztus ítélőszéke elé. Mindegyikünk maga ad számot magáról az Istennek. Mindannyian. És itt hívőkről van szó, Jézus tanítványairól. 2 Korintus 5:10. Mert nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt. Hogy ki megkapja, elnyerje mindazt, amit a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Tehát itt lehet látni, hogy Isten a cselekedeteket ítéli meg a Krisztus ítélő széke előtt a hívők életébe. Tehát az ember szelleme már megváltatott, az ember szelleme üdvösségre jutott. A megszentelődés folyamatában a lelkünk üdvösségének kimunkálása a mi feladatunk, ez a megszentelődés folyamata. Hogy miket cselekszünk, miket mondunk, hogyan élünk, hitből élünk, avagy nem. Az 1 Korintus 3, a 11-es verstől egy nagyon ismert Biblia rész szól arról, hogy az alapra ki mit épít. Azt mondja, hogy más alapot, más fundamentumot nem vethet senki a meglevőn kívül, aki a Krisztus Jézus. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drága követ, vagy fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világosság tenni, amikor ő tűzben jelenik meg. És akkor mindenkinek a munkája nyilvánvaló lesz. Hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amit ráépített, megmarad, az jutalmat kap. Ha valakinek a munkája megég, az kárt val. Ő maga ugyan megmenekül, de úgy, mintha tűzön menne át. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten szelleme bennetek lakik. Nyilván ehhez a Biblia vershez készült egy teológia is, ugye, hogy vagy pokol, vagy menny, de hogyha nem olyan egyértelmű, akkor van egy harmadik, az a tisztító tűz. De az a helyzet, a Jelenések könyve első fejezet 14-es, 15-ös versbe elmondja, hogy mi is az a tisztító tűz. Az maga Isten jelenléte. Isten szentsége. Azt mondja, hogy az ő feje, haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó. Szemei olyanok, mint a tűzláng. Lábai hasonlók az izzó fényű érzhez, mintha kemencébe tüzesedtek volna. Az ő szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. És az ő jelenlétében, amikor megállunk Krisztus ítélő széke előtt, az ő tekintete minden szalmát, szénát, pozdorját eléget. Egy pillanat alatt. Az ő jelenléte emésztő tűz. Szemtől szembe fogunk megállni az Úrral. Hogy mit építünk Krisztusra? Hogyan élünk? Hitből élünk? Számításból? Satöbbi, satöbbi. Az ő jelenléte fogja megpróbálni. A kérdés, hogyan tudunk arany, ezüst, drága kő cselekedeteket cselekedni? És van három alap dolog, amit figyelembe kell vennünk az igazság szerint. Igazság szerint kell cselekednünk. Például az a héten olyan ismerté vált bírói döntés, legfelsőbb bírói döntés, Egyértelmű, hogy nem igazság szerinti az a döntés. A második, hogy hitből kell tenni, tehát nem pusztán szokásból, nem pusztán kényszerből, hanem Isten kijelentett igazságára nézve az ő szavának engedelmeskedve kell cselekednem. Ezt jelenti a hitből. A harmadik pedig, hogy arany, ezüst és drágakő cselekedeteket gyűjtsünk, építsünk az alapra, Krisztusra. Bármit is teszünk, az legyen Isten dicsőségére. Eszünk, iszunk, bármit cselekszünk, legyen a Krisztusért. Ne a magam érdekeiért, ne a magam hasznára. Például azért dolgozom, hogy több pénzem, nagyobb egzisztenciám, nagyobb házom, több vagyonom legyen, vagy azért dolgozom, hogy Isten dicsőségére legyen a munkám és a munkámból bejövő pénz is, és egy nagyobb lehetőséget, szabadságot adjak Istennek anyagilag is az életemből, hogy kezdhessen azzal a pénzzel mások életébe. Tudjon rajtam keresztül vetni, osztani, például. 1 Korintus 10:31, ugye, akár esztek, akár isztok, bármit is tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Ez igaz nem csak az evése, ivásra, igaz a tanulásra, igaz a kapcsolatokra, a munkára, barátság, jegyesség, házasság. Ugye sokszor egy-egy bizonyos életszakaszba hangsúlyt teszünk erre, arra, amarra. Gyerekszületés, gyereknevelés, gyerekiskoláztatás, stb. Olyan sok mindenért, de vajon hitből tesszük, Isten dicsőségére tesszük, vagy magunkért? Ház, autó, lakás, munkahelyválasztás, és akkor utána annak tükrébe a fontossági sorrendbe hátrébb kerül Isten királysága is annak keresése, Isten igazsága is annak keresése. Mert most nekem autót kell, nekem lakást kell, nekem házat kell, egzisztenciát kell most építenem. Hitből, hogy arany, ezüst és drága kő cselekedetek legyen az alapon. Még ezzel a Krisztus ítélő széke előtti ítélettel kapcsolatom keresztül vetni, osztani, például. 1 Korintus 10:31, ugye, akár esztek, akár isztok, bármit is tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Ez igaz nem csak az evése, ivásra, igaz a tanulásra, igaz a kapcsolatokra, a munkára, barátság, jegyesség, házasság. Ugye sokszor egy-egy bizonyos életszakaszba hangsúlyt teszünk erre, arra, amarra. Gyerekszületés, gyereknevelés, gyerekiskoláztatás, stb. Olyan sok mindenért, de vajon hitből tesszük, Isten dicsőségére tesszük, vagy magunkért? Ház, autó, lakás, munkahelyválasztás, és akkor utána annak tükrébe a fontossági sorrendbe hátrébb kerül Isten királysága is annak keresése, Isten igazsága is annak keresése. Mert most nekem autót kell, nekem lakást kell, nekem házat kell, egzisztenciát kell most építenem. Hitből, hogy arany, ezüst és drága kő cselekedetek legyen az alapon. Még ezzel a Krisztus ítélő széke előtt

gyerekszületés, gyereknevelés, gyerekiskoláztatás, stb. Stb. Olyan sok mindenért, de vajon hitből tesszük, Isten dicsőségére tesszük, vagy magunkért? Ház, autó, lakás, munkahelyválasztás, és akkor utána annak tükrébe a fontossági sorrendbe hátrébb kerül Isten királysága is annak keresése, Isten igazsága is annak keresése. Mert most nekem autót kell, nekem lakást kell, nekem házat kell, egzisztenciát kell most építenem. Hitből, hogy arany, ezüst és drága kő cselekedetek legyen az alapon. Még ezzel a Krisztus ítélő széke előtti ítélettel kapcsolatban ez az örök ítéletnek az egyik része. Még egy szakaszt nézzünk meg a tanítványok életébe a szolgálat részt. A talentumok és a gírák területe. A talentumok történetét ismeritek a Máté 25-ben, ott van a 14-től 30-as versig. Ott a különböző képességű emberek vannak összehasonlítva. Tehát annyit kapunk, amit képesek vagyunk használni. Annyit kapunk, amit képesek vagyunk mozgásban tartani és működtetni Isten dicsőségére és Isten királysága számára. Ezt akkor értjük meg, hogyha a Malakiás prófétánál van a 3. fejezet 18-as versébe. Azt mondja, ha megtértek, vagyis azt jelenti, hogy ha a gondolkodásmódunkat egy kicsit áttekercseljük, akkor látjuk meg, értjük meg, hogy különbség van az igaz és a hamis között. Az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. Ez volt a Malakiás 3.18. Legtöbb probléma, ha megnézed, a kevés talentumosokkal van. Félénkség, sértődékenység, könnyen megbántódnak. Miért? Mert nincs meg a bizalom, egy szóval a hitetlenség miatt. Nem pusztán a cselekedetek hiánya volt a gond, hanem a szívük állapota volt a probléma. Félt az ítélettől, vagyis a megigazoltságba vetett hitét elhagyta. És ez egy kulcs dolog. A másik a gírák. A talentumoknál különböző képességű embereknek osztott ki vagyont az Úr. A gírák történeténél Lukás 19.11-től van, egyenlő képességű szolgálók között osztott ki, emlékeztek, gírákat. Az ítélet mértéke mi volt? Az ítélet mértéke, vagyis a mennyei jutalom mértéke mi volt? A növekedés mértékétől függött. Tehát nem egyformán kezelték az emberek a kapott vagyont, kapott értékeket. Aki nem szerzett semmit, még igyekezete se volt, emlékeztek rá, hogy a félelem, rettegés, előítélet, restség, lustaság, kényelem szeretet, a kényelmetlenség kerülése, a hit kockázat kerülése miatt a végén pórul járt. Ezt érdemes úgy megszívlelnünk, amikor Krisztus ítélő széke elé vágyunk, igen, a széna szalma pozdorja elég Isten jelenlétébe. Megmenekül a Krisztusban hívő. De óriási különbség van, hogy amit itt gyűjtöttél, hitbeli cselekedeteket, arany, ezüst, drága kő, az mennyei kincses házba, mennyei bankba gyűlik-e. Gyűljön ott. A Isten örök ítéletének a másik része, másik szakasza, amikor a nemzetek ítéltetnek meg, emlékeztek, Krisztus dicsőséges királyi széke előtt. A Krisztus ítélő széke az nem szemmel látható a világ számára, az a mennyben van. A Krisztus ítélő széke, dicsőséges királyi széke, az viszont szemmel látható, az a Josafát völgyébe lesz. Mégpedig, ugye a Máté 25-ben a 31-től olvassuk,

0: amikor a pogány, tehát a nem zsidó népek, nemzetek megítéltetnek. Akkor lesz, hogy kecskék és juhok a jobb oldalra és a bal oldalra lesznek állítva a nemzetek. Mi alapján? Hogy a zsidó és keresztény üldözéses korszakba, ami nagy valószínűséggel az antikrisztusi időszak évei lesznek, hogyan viszonyultak népek és nemzetek egy-egy ország a zsidókhoz és a keresztényekhez? Vajon üldözték-e, vagy bújtatták, segítették? Gondoljunk csak a második világháborúra. Adjon Isten kegyelmet, hogy az előttünk álló antikrisztusi időszakban ez a nép, ez a nemzet ne olyan legyen, mint a második világháborúban. Ne adjuk ki se a zsidókat, se az üldözött keresztényeket. Amen. Akkor számíthatunk arra, hogy a juhok közé kerül ez a nép, ez a nemzet. Miért olyan fontos, hogy a juhok közé kerüljön majd a Krisztus dicsőséges királyi széke előtt, a nemzetek ítéleténél ez az ország, ez a nép? Mert az be tud jutni az ezer éves királyságba, az ezer éves birodalomba, még itt a földön, és lesz lehetőségük millióknak azokból a nemzetekből megtérni, akik bejutnak oda. Mert nem föltétlen keresztények jutnak oda csak be, hanem akik a keresztényekkel, üldözöttekkel, vagy a zsidókkal, az üldözöttekkel jót tettek. Azok be fognak jutni, és nem egyének pusztán, hanem népek és nemzetek. Mert mikor lesz ez? Máté 25.31, ott van, amikor eljön az ember fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor ül majd be az ő dicsőségének királyi székébe. És ha elolvassuk a szövegkörnyezetet, ez nem az utolsó ítélet még, ez a népek és nemzetek ítélete, ami után jön majd az ezer éves királyság, birodalom itt a földön. Ez az Isten örök ítéletének a második szakasza, tehát az első volt a Krisztus ítélőszéke a hívők számára, fönn a mennyben második, a népek és nemzetek ítélete. A harmadik a nagy fehér trón előtti ítélet, mert ezzel zárul majd az emberi történelem. Amikor már vége az ezer éves birodalomnak, vége a Gog és Magog lázadásának, már Isten a poklot is, a halált is, mind a gehennába veti, a sátánt, hamis prófétát, mind ott van már. Jelenések 20, 11-től olvasom 15-ig. Láttam egy nagy fehér királyi széket. A rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnt a föld és az ég. Nem találták a helyüket se. Láttam halottakat, nagyokat és kicsiket, ott állni az Isten előtt. Könyveket nyitottak meg, ezek a cselekedetek könyvei. Vagy egy másik könyv nyitatott meg, amely az élet könyve. És a halottakat megítélték azokból, amik a könyvekbe voltak írva a cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a halottakat, akik ő benne voltak, a halál, a pokol is kiadta a halottakat, akik ő náluk voltak. Tehát a halál és a pokol az nem pusztán állapot, hely, hanem azok konkrét szellemi lények. És megítéltettek mindnyájan az ő cselekedeteik szerint, a pokol pedig és a halál is a tűznek tavába, ami a gehenna, oda vettettek. Ez a második halál, a tűznek tava, a gehenna. És ha valaki nem volt beírva az életkönyvébe, a tűznek tavába lett vetve. Tehát figyeld meg, ez az utolsó föltámadás, az utolsó ítélet. A testben föltámadottakat, de szellemben halottakat ítéli meg itt Isten, ez a végső ítélet. És nézd meg Isten ítéletének a szempontjait. Igazság szerint. Róma 2:2. Tudjuk pedig, hogy az Istennek ítélete igazság szerint van. Tehát előre föl lehet készülni, hogy az ítélet szék előtt, az ítélő szék előtt állva, milyen ítéletet kapjunk? Az rajtunk múlik most. Második, a cselekedetek szerint. Róma 2:6. Aki megfizet mindenkinek a cselekedetei szerint. Tehát egyrészt az igazság szerint, másrészt a cselekedetek. A harmadik, Róma 2.11, személyválogatás nélkül. Nincs olyan, hogy de uram, a nagybátyám ott van melletted is már, vagy a ükapámnak, a déd nagyapjának a ükapja már ott közben jár évszázadok óta. Nincs ilyen. De én ismertem, vagy a nagyapám ismerte Péter tanítványodat is. Az jó dolog, de az kevés az üdvösséghez. Az ítélet mindenkinek ugyanaz. Igazság szerint, cselekedetek szerint, személyválogatás nélkül. És van még egy, az ítélet hozatalnál az ember erkölcsi világossága és megismerési foka szerint van az ítélet. Máté 11.22-ben emlékeztek, amikor Tirusznak és Szidonnak könnyebb dolga lesz az ítélet napján, mint nektek, mondta Korazinnak és Betszajdának. Ugyanaz volt, ugyanazok a cselekedetek történtek, de más volt a szívük hozzáállása. A Lukács 12-ből a 47-es, 48-as verset megnézzük. Lukács 12, 47, 48. A szolga, amelyik tudta az ő ura akaratát és nem végezte el, és annak akarata szerint cselekedett, sokkal büntettetik meg. És nem annak akarata szerint cselekedett, sokkal büntettetik meg. Aki pedig nem tudta, és büntetése méltó dolgokat cselekedett, kevesebbel büntettetik. Ez nem azt jelenti, hogy nem büntettetik, hanem a büntetése kevesebb. Tehát a büntetések között is van különbség. Olvasd el az Izaiás 28-at, vagy 14-et, és az Ezekiel 28-at. És a jutalomban is különbség van, olvasd el a gírák és a talentumoknak a példázatát. Ha valakinek sokat adnak, sokat is követelnek tőle. Akire sokat bíztak, többet is kívánnak tőle. A Római Levél első fejezet 20. verse. Ami Istenben láthatatlan, vagyis az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva, az ő alkotásaiból megérthető és meglátható. Úgyhogy ők menthetetlenek. Mármint azok, akik azt mondja, hogy de mi lesz azzal, hallottátok már ezt a kérdést, mi lesz azokkal, akik nem hallottak Jézus Krisztusról, nem hallották az evangéliumot, nem hallották ezt, nem hallották azt. Erre mondja szintén a Róma 2-ben a 12-es vers, akik a törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül is vesznek el. Mert Isten hatalma és istensége a teremtettségből, a teremtett világból fölismerhető. Úgyhogy menthetetlen. Nem tudsz olyan embert mondani, lehet humánusan és humanista módon védeni ezt, azt, amazt, de az a helyzet, semmit nem változtatunk azon, hogy igazság szerint lesz, cselekedetek szerint, személyválogatás nélkül, és a fölismerés, az erkölcsi fölismerés szintje szerint. Úgyhogy ezért imádkozzunk, hogy adjon Isten kegyelmet mind nekünk, mind az országunknak, országunk vezetőinek, hogy a jog igazság szerint való legyen, hogy a jog a személyválogatás nélkül lehessen használni, és valóban, amit kerestem a képeket a mai istentiszteletről, az ítélet témájához, végül csak ezt a kalapácsosat raktam be, de találtam olyat, végül azt nem tettem be, mert túl sok volt a információ benne. Ott volt egy, hogy mondják ezt az orvosi szívhallgató, stetoszkóp. Ott volt a kalapás mellett egy stetoszkóp, amivel a szívet vizsgálják, meg ott volt a könyv, és ott volt a mérleg. Mert ezek alapján van az ítélethozatal. Ahhoz, hogy jól tudj dönteni. Ahhoz, hogy a gyerekeink, vagy az unokáink, Vagy lehet a dédunokáink, ükunokáink, nem tudom melyik generáció, majd a juhok oldalára kerülhessen, most kell nekünk azért imádkoznunk, közbejárnunk, kiállnunk az igazságért és a jogért, hogy az országunk és az országunk vezetői szintén kimerjen állni az igazságosságért, a jogosságért, akár nemzetközi szinten is. Mert vannak isteni igazságok, és vannak isteni jogosságok. Ezt megváltoztathatja ember, de Isten előtt ítéletre fog vonatni. És Isten meg fogja azt is ítélni. És adjon ehhez Isten kegyelmet. Van egy ígéret, amit találtam a 94. Zsoltár 15-ös vers, ezt talán nem küldtem át, hogy kivetést. Ez egy ígéret Istentől, amit meg tudunk ragadni a földi bíráskodással kapcsolatban, ami azt mondja, az ítélet visszafordul az igazsághoz. Ez az ígéretünk, hogy az ítélethozatal, a döntéshozatal újból az igazság szerinti lesz. És bírók, bírák, jogászok, ügyvédek nem kerülnek lelkiismereti konfliktusba, hogy a betűhöz kelljen ragaszkodni úgy, hogy tudják, hogy az igazság nem az. Hadd álljanak úgy a bírók és a bírák a jog mellett, hogy tudják, hogy az igazság mellett állnak. Amen. És befejezésül egyetlen egy Biblia verset hadd olvassak föl Hózeás prófétától. Ez van belevésve a gyűrűn belsejébe. Eljegyezlek téged magamnak örökre. Igazsággal és ítélettel. Kegyelemmel és irgalommal. Hittel jegyezlek el magamnak, hogy megismerd az Urat. Isten szeretett és szeret. De ez nem jelenti azt, hogy a bűnt is szereti. Az ítélet érvényben van a bűnre, és minden bűnt elkövetőre. Jézus Krisztus keresztáldozata, föltámadása, ezt az ítéletet kegyelemmé változtatja mindazok számára, akik elfogadják, és hisznek Jézus Krisztus nevében, az ő helyettesítő keresztáldozatában, a halálos ítélet alól, a kárhoztató, kárhozat ítélet alól megszabadulnak, és örök életre, üdvösségre jutnak. És azt mondja Isten, én elkezdtem benned egy munkát, azért szóltam a szívedhez, azért szólok ma is, hogy tudd, hogy van igazság és van hazugság. Eljegyezlek téged, bevésem a szívedbe az én szeretetemet, az én törvényemet, és az igazság és ítélet. Nem tudod kikerülni e kettőt a tanítványi életed során sem. De kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Ez nem kegyetlen, de mégis az igazság a bűn gyűlöli, de szereti az igazságot. Ítélettel, ami tudja, hogy a bűnnek van következménye, de kegyelemmel és irgalommal, mert a kegyelem királyi székéhez oda vezet, oda von az szeretetével és jóságával, és azt mondja, ahogy hiszel én bennem, mondja Jézus, felszabadítottalak a károsztató ítélet alól. Hittel jegyeztelek el, mert tudom, ahogy igent mondasz, a te jövőd mellettem és velem van az örökké valóságban. Engedj Isten szeretetének és hívásának. Amen.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.